ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy, na ki hogy bírja az estét? Remélem, hogy rendben vagyunk. Tudom, melóban ez fárasztó, úton még inkább fárasztó. Az igazi mai slágerek ebben az órában is szólnak. Nem állok meg, nem dumálok, csak indítom a jobbnál jobbakat. Most épp Teddy Swims-et választottam. Ez a The Door itt a rádió egyen. Kellemes

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Jamina, a rádió egy DJ zenét, hát mekkorát ment múlt héten a live mixben. Imádtam. Na, ezt is imádom. Ez most Bibi Rexától jön. Az egyik legújabb a New Legion itt a rádió 1-en. Picivel 2:30 előtt járunk.

gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Nagyon fontos, a tegnapi nap elindult, és a mai napon is, meg egész nyáron így lesz, hogy 2 órás a Live Mix, Rádió egy Live Mix Summer Edition. 2 órán keresztül pörgetik a Rádió egy DJ-k az igazi mai slágereket, 5-től tehát 7-ig nem lesz megállás. Ma sem. És hát ami azt illeti, most sincs megállás, mert hogy az újabb nagy kedvencet elindítottam, aktuálisan szerintem az egyik legnagyobb a tezoda, amely Ray, Where is my husband? Ez jön a Rádió 1-en.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Ki fáradt, ki unja már nagyon az estét, ki akarna már reggeli váltást, ki akarna pihenni egy nagyot. Na, mindenkinek, akire ez igaz, és akinek kell egy pici motiváció, hogy tovább lendüljünk az éjszakában, azt megmutatom, hogy a következő órában is jönnek a legnagyobb kedvencek, sőt, mindjárt a kezdés is szenzációs lesz. Purple Disco Machine-nel, aki a Hurts dalával jön, és a teljesen újra gondolt verzióval, a Wonderful Life-al mindjárt indítom.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy vipera féle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mihamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes vipera fajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrög képződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyóknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átvívő receptorokat, így nem csak a fájdalomcsillapításban, de a krónikus fájdalom, az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: ez a Rádió 1.
1: Itt csak igazi mai sláger megy, és itt jön egy kis extra lendület. Lady Gaga, Abrakadabra, Cyril után, aki ugye nemrég fellépett nálunk a születésnapi fesztiválon, nagyon szuper interjút készített vele Kis Márti, aki esetleg nem látta, az csekkolja a Rádió 1 Facebookján, YouTube-ján, vagy akár a

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Taylor Swift a folytatásban, akiről most olyat mondok, amit én sem tudtam korábban. Korábban ő modellkedett ugyanis, méghozzá különböző ruhamárkáknak, de nem celebként, még akkor az első albumát sem adta ki bőven, a 2000-es évek elején voltunk, és sima ilyen ruhás modellként tűnt fel különböző újságokban. Most meg kicsit mélyebben a zsebbe kellene nyúlni, hogyha fel akarnák venni modellnek az új ruhamárkánkhoz. Taylor Swift jön, az igazi mai sláger az Opel Light itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Remélem mindenkinek megjött már a nyári hangulata. Nekünk mindenképpen pont ezért Rádió 1 Live Mix Summer Edition, amivel várunk mindenkit délutánonként 5-től nem 6-ig, hanem 7-ig. Egy órával hosszabb a Live Mix az ország legjobb DJ-vel és az igazi mai slágerek.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, mindjárt 4 óra jönnek a legfrissebb infók, 6-tól jönnek Balázsék, pénteken pedig ugye hajóznak. Hú, a Szántódrév konkikötőből óriási lesz idén is, a Balcsi közepéről hallgatni őket, főleg, hogyha fel tudunk jutni a hajóra. Ez egyébként csak az kell, hogy időben odaérjünk, mert hogy érkezési sorrendben lehet majd felszállni. Minden további info a radio1.hu-n. Ez pedig az igazi mai sláger, ami a következő órát indítja Kamrád és a Be Mine a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy köszi pedig Joel Corey-t hozom, aki nagyon cukit nyilatkozott most, amikor gyerek volt, a szobáján berendezett egy mini rádióstúdiót, és azt játszott, hogy meghívják őt oda, riportra, mint neves előadó. Hát konkrétan ez a rádió is már, amit ott említ, a Kiss FM, az meghívta, és már járt náluk, de tényleg nagyon jó a sztori. Ez meg az igazi mai sláger, Joel Corey, a Galantis és a Stay a Little Longer itt a rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerme.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, az ország legjobb DJ-i pedig délutánonként 5-től már nem csak egy, hanem 2 órán keresztül zenélnek. Rádió 1 Live Mix Summer Edition tegnap elstartolt, és innentől ez lesz egész nyáron. Menő, a Live Mixben pedig rendszeresen zenél Regál Lili, és ez a legújabb igazi mai slágertől a Heal Me, amit indítok itt a Rádió 1-en.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Zenrádió egyik csak igazi mai sláger megy, és nagyon sokszor előfordul, hogy egy-egy előadó bizniszeket is csinál a zene mellett. Néhány alkalommal pedig az is, hogy a zene előtt már sikeres üzletemberek, hát Sam Feldien, aki 13 évesen alapította az első vállalkozását, Kínából hozott be cuccokat Németországba, aztán azt eladta legálisan, olyannyira, hogy 2 évvel később az egész céget el tudta adni. Haszonnal. Sam Feld, aki most Rosalinnel jön, az igazi mai slágere a Heart Like Mine, itt a Rádió 1-en.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, képen, hogy gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered, tehát a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy viperaféle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mi hamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrögképződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyóknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átvívő receptorokat, így nem csak a fájdalom csillapításban, de a krónikus fájdalom, az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
0: Az egészségperceket hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 11 perccel, június 23-a van a Zoltánok a névnaposok, és már csak bő 3 nap is jön Balázsik hajózása. Pénteken a Szántódrév.com kikötőből indulnak. Cashmere a folytatásban, ez a White White-től az igazi mai slágerek között a rádió.

0: get the party lit. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Két jó hírem is van, az egyik az, hogy ma is lesz játék Dunapart Fest páros belépőkért, a másik pedig, hogy ma is 2 órás lesz a Live Mix, Rádió 1 Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig, csak itt a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy 30-31-32 fok simán elszórtan, zápor, zivatar, simán, hát nagyjából idézke az időjárás. Attól Balázsék előtte a Balázsék Best on a tegnapi nap legjobb pillanataival, pénteken pedig óriási hajózás. Szántódév komp kikötő az indulás, minden további info a radio1.hu-n. Sofia Reyes undor stresszhez pedig, ami a hírek után jön. Király Tamást hallottátok, további szép napot és jó rádiózást a Rádió 1-jel!
1: Termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőjének tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják
1: kiszűrni. A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Folytatódik!

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Poci VB, ugye? Kértétek a múlt héten, hogy néha ilyen összegző jelleggel egy kicsit foglalkozzunk a futballal, mert abban igazatok van, hogy itt három olyan ember ül, vagy néha négy, vagy három, vagy ahányan vagyunk, akik csőhülyék a focihoz, gyerekek. Csőhülyék. De hogy nekünk fontosak a hallgatók, és pontosan ezért hát arra gondoltuk, hogy ha ti ezt kéritek és szeretnétek, akkor miért te csináltánk meg, hogy találunk valakit, aki ért a focihoz, aki szereti a focit, és aki héten egyszer, kétszer, amíg tart a VB, majd kitaláljuk a rendszereséget, összefoglalja nekünk a VB eseményeit. Hát köszönöm, igen, hogy magad aránt az a sűjjön nagyon, igen, jó. Hát, én nem érzed, hogy egy fuldoklunk, nem lefele kell menni a mélyére, fele emelned kell.
2: De hetekig, hónapokig, évekig, mit tudunk?
1: Tíz évig, ezt a VB.
2: Meg a VB.
1: Július valamikor van a VB. És ugye hosszú keresgélés után mi találtunk egy ember, gyerekek, akinek a kisujjában van a foci, aki tudja, aki mondja, aki gyűjti, aki olvassa, és nem utolsó sorban nézi. Hát ez a mi csapatunkban már nagy előny, hogy legalább megnézi és tudja, hogy miről beszél. És jó a fociban, és ért hozzá.
2: Igen.
1: És mi csak hátradőlünk, és ő pedig mondja a VB-vel kapcsolatos dolgokat. Úgyhogy amikor megtaláltuk, összenéztünk, és azt mondtuk, ő kell nekünk.
2: Ez a fajta szakmai kvalitás az, amire mindenképpen szükségünk van, mert ugye nem értünk hozzá, de kell valaki, aki megingathatatlan háttértudással rendelkezik, aki egyszerűen a bolondja ennek a sportnak.
3: Mégis felvette nekünk a troll foci?
1: Fölvette a troll foci. Hívjuk őket. Egyébként július 19-én van vége. Egy nappal a születésnapom után, csak hogy tudjátok, hogy mikor van a születésnapom, nem érdekes. És igen, július 19-én válaszunk a válaszolva a kérdésedre, tehát még egy hónap, egy hónap.
2: Írta nekünk, vagy ezt a szakértőnk írta? Vagy
1: én már SMS-ezem a szakértővel, és ő már azonnal reagálva arra, hogy tényleg mennyire szakértő, elküldte, hogy júli 19 a vége. Amúgy tehát tényleg szakértő.
2: Igen, mert az a helyzet, hogy kell nekünk valaki, akinek van valódi tudása, mert hogy ugye viccelődünk, meg ugye elbagatalizáljuk
1: igen,
2: a tényeket.
3: Igen, még így a színes ideket hozzuk a foci VB-vel, de ennél mélyebbre nem tudunk menni.
1: Na de majd most ő.
2: Na, így van. Ugye, most nem aláztatjuk meg a műfajt azzal, hogy nem veszük elég komolyan.
1: Igen, na az megint a vitézi lesz. Ez a sok kérdés, egy trollfoci interjúért kell. Igen, ki lesz farkasázi hivatal. jönnek már a tippek. Na, itt van velünk szakértő úr? Itt Halló? Van már? Halló, szakértő úr, jó reggelt!
4: Amadát Csergő, szép jó reggelt kívánok a zimbabwei szakértői futballvilág.
1: Így is van, ott van, gyerekek. Aztán már halljuk, a beközön is halljuk, hogy ott aztán van szakértelem.
4: Azon mosolygok itt magamban, hogy teljesen mindenki ki van itt égve, hogy milyen késői hajnali mérkőzések vannak. Gyerekek, az összes hajnali tudom nézni. Mondom a titkomat, prostata problémáim vannak, én kétszer kelek fel pisilni, kimegyek egy evőkanál tök magolaj, már Azerbajdzsán irára ülökre nézem is.
1: Ez dobta ki, végig tényleg tele vagyunk hajnali meccsekkel, tehát hogy ez nem...
4: Ugye?
1: Abszolút, igen. Na tényleg nézed egyébként, nézed, nem? Tehát jó helyen
4: nézem,
1: vagyunk.
4: Nézem, abszolút, nézem.
2: Mit tudtunk meg eddig, Denis? Mik az információ?
4: Hát figyelj, most volt, aki téje nagyon komoly, tehát ez nem éjjel, ez még egy múltkori, hogy a Egyesült Államok Ausztrália meccsen ott görcsöt kapott a bíró, az megvan, és a játékosok szaladtak oda lenyújtani?
1: Ne csináld!
4: Erről tudunk?
1: Semmi nem volt, semmi, teljesen vakon vagyunk, minden jó.
4: Ennyire?
2: Semmit nem láttunk. Ennyire. Én csak azt láttam, hogy megjöttek Kongóból a nagyon szép férfiak.
4: Ideig igen, követem. Hát ez a három hete volt, az igen, három igen, hete volt, akkor tárt le az év.
1: Jó, hát most hozza be az elmaradás, úgy van, mint a kötelező olvasmánya, egy kicsit mindig beleszimatom, most eljutott az érkezésig.
2: Kötelezők röviden, Busin, mert Dávid Erisze.
1: Na várjál, szóval, hogy...
4: De én annak is örülök, hogy beengedték őket az országba, tudod már azért, hogy nem mindenki.
2: Rezgett a léc?
4: Mit?
2: Rezgett a léc, azt mondod, hogy...
4: Hát nem, ott náluk nem, de volt valamelyik országban, nem tudom, hogy valami bírót is hazaküldtek.
1: Igen, egy bírót hazaküldtek, mert a vízumában volt valami baj, tök híres bíró, vagy nem tudom, azt mondták, hogy köszi, nincs rá szükség. Na mi volt a bíróval? Szóval, hogy ledobta egy kicsit a sportot, és hosszú
4: lett? Elfogyott kicsit, begörcsölt ott a vád, mert nem tudom, és akkor az ausztrál játékos ment és nyújtotta le. Mint a, nem tudom, a fogorvosi székbe, itt a bal hátsót fúrná az ember, az közben egy, neki is begörcsölne valami a vádlia, mi masszíroznánk ott le a székbe, kb. Ez olyan.
1: Figyelj, és mi ez az ivószünet? Segíts egy kicsit, ez mi az, hogy közben isznak? Ez eddig nem volt, ez micsoda?
4: Nem volt ez. Ez még nálunk szét a Grundon se 92-ben, érted, végignyomtuk reggeltől. De tényleg, ezt nem értem meg. Az is felháborodás volt, hogy nem is indokolta az időjárás, tehát egy 20 fokban azért nem. Azért havi 480 millióért azért egy 9 embert tudjuk már lerúgni, nem?
1: Tehát, hogy azért... Azt látom, hogy a 45 percben valamikor van egy ivószünet. Megállnak inni, ezt még nem de láttam. Mindenki. Mindenki, az egész csapat leáll a meccs, és ivószünet van. Persze. A közönség is iszik,
2: igen. És teljesen csak ennyit
4: lehet hallani. Igen. Szóval jöttek ilyen mémek, hogy az angolok leülnek teázni, tudod, akkor a norvégok ettek egy kis lazatot grillezve.
1: Igen, mindenki egy kicsit fel.
3: Ha már egyébként a norvég csapatot mondod, hogy saját izével jöttek, saját szakáccsal jöttek, nem tudom, hány száz kiló lazacot.
4: 1000 kiló lazacsal.
3: Érted? Igen, és azon gondolkoztam, hogy te Amerikában nincs lazac?
1: Ők hozzánkkal, jó arcok.
3: Hozzánkkal.
4: Ilyen szinten szerintem jobb azért a hazai, nem? Hát ott azért a hamburger meg a sült krumpli országában.
1: De figyelj, jó, az, jó az. Tényleg vitték, mert bementek Amerikába?
3: Saját szakácsot vittek, és saját alapanyagot. Tehát több ezer, ahogy a Denis mondja, több ezer kiló lazacsal érkeztek, a hónuk alatt leszálltak, érted? A játékosok, és megérkezett a kontingens, hogy ők friss, finom, hazai lazacot

0: Nem látom, próbáltam nézni az órát, hogy az most egy Rolex, vagy én nem tudom, mert lehet én is felkaptam volna ott, de hogy így igen.
1: De várj, mi a sztori? Én a sztorit sem tudom, tehát volt egy meccs.
0: Igen, volt egy meccs, és akkor leesett ott valami csetepatéban a bírónak az órája, akkor óriási nagy dülekedés volt, és akkor egy szemfüles pedig észrevette, és akkor ott volt a földön az óra, és úgy gondolta, hogy akkor ő így felcsapja így. Ivószünet után volt,
1: a bíró órája, és ő föltette a saját kezére. Ez mennyire durván. Az mennyire durva. És utána azért később volt róla hír, hogy visszaadta a bírónak?
0: Vagy? Igen, visszaadta elvileg, de nem teljesen értették a formát, hogy ott miben volt. Igen.
2: És ez nálatok annó a grundon, ez oké volt ez a viselkedés?
3: Na, ez igen.
0: Grundon, óra, gyereket, miben vagytok? Egy lyukas cipő volt, hát örültük, hogy tudtuk egy héten kétszer enni, nem még óra a kézen, meg
1: ilyenek. Biztos, hogy Grund volt a neve? Ezt így hívták, nem máshogy? Nem,
0: honvédtéri játszott egy Grund.
1: Igen. Na, mit mondasz a mai argentina-osztrákra? Tessék, tedd meg nekem, akkor megteszem ezt. Megnézzük, milyen szakértő vagy. Mi történik?
0: Azért ez a Messi, ez egyszer annyi, aki számítatatlan egy zseni, most is vert hármat, én szerintem egy kettes megint bever. Én azt mondom, hogy 3-1 lesz a vége, és Messi egy kettőt.
1: 3-1-re megteszük az argentinokat.
0: Megteszed?
1: Hát ha azt mondod, akkor meg simán, persze.
0: Igen, tedd meg. Max, ha elbukod, akkor nem így jártál, de hát...
2: Elfelejtünk, hogy a vége a műsornak megugye.
1: Persze. Nem, volna gyorsan megteszem őt.
2: Na gyerünk akkor.
1: Kinek drukkolsz egyébként? Van kedves csapat, hogy van, akit szeretsz?
0: Zöldfoki szigetek, óriásit mennek. Nem? Tehát, hogy most is, hogy 2-2-t játszottak, meg van itt a kapus, megvan a kapus?
1: Meg, hát, a kapus az így 50 ezeren követték, és 7 millióan követték. Érted? Már, vagy 10 millió.
0: 16 millió, Balázs, hát le vagy itt maradva teljesen.
1: 16 millió van a kapus?
0: Igen, én meg itt próbálom a Balán párlatot értékesíteni, azt mondok 300 darabnál többet összetenni.
1: De várj, az zöldfogi kapus az, ami 50 ezer követővel ment ki, vagy 100 ezer követővel.
0: Nagyon durva. Hát ilyen ereje van a focinak, egyszerűen. De ez zseniális.
1: De csak attól ment ekkorát, hogy jól véd, tehát hogy ennyi volt?
0: Hát nem elég, hát 40 éves az ember, 25 évesen lett profi, és gyakorlatilag másodosztályba véd. Tehát, hogy ez most olyan, mint hogyha a magyaroknál mezőkövesből felkerülne valaki melyik kapus, és akkor kivédeni a spanyolok személy. Hát óriási dolog, persze.
1: És most már 16 millióan követik. Egyébként az menő. Az menő.
0: Hát az eléggé. Az eléggé. Úgyhogy ők az én titkos favoritaim, most egyelőre két döntetlennel állnak, de meglátjuk. De ti nézitek azért valamennyire? Senki?
1: Mi teljesen hülyék vagyunk a focihoz, minden hírnek örülünk, ha bárki egy kicsit beszél róla, akkor az jó. Esetleg majd egy elődöntő, döntő, egyenes kiesés, azt mit tudom én, tényleg egy argentin-brazilt, vagy egy német-brazilt, azért azt úgy leül az ember megnézni, de most egy svájc zöldfoki szigetek, vagy nem tudom, tehát azért olyan nagyon nem ver a vízettől, megmondom őszintén.
0: Még annyi, hogy a karakterek hiányoznak, hol vannak a Francesco Tottik, Ronaldinhók, Ronaldók, nem ezek a nagyon nagy karakterek, ezekből van kevés.
2: Ők szinkronizálják?
1: Hát már, de miért? Igen. Azért egy Messi ott van, egy Ronaldo ott van, egy Salah ott
0: igen,
1: van, egy Haaland
0: ott van.
1: Igen,
0: de hogy ezek a braziloknál is, ezek az egyéni óriási nagy varázslatok azért, ha néztétek a brazil meccset, nem voltak ilyenek. Hát még, nem tudom, Feri is, te is, amikor fiatal voltál, azért feléért a puskát, ők is nagyot mentek, nem?
1: Úgy kavart a labdával, persze. Csak úgy ment előre, aki szemüvegével, akkor visszalott a tesiúrán.
3: Igen, amikor 6-3-at néztem fel, így kérjétek, viccelt.
1: 54-es. Hogyne. Persze, egyébként most csak mondom, hogy várjál a braziloknál, most már jön a Neymar majd, aztán majd ott vagy, majd figyeld meg majd.
0: De hát az is, gyerekek, hát 866 milliárd euróért leszerződtették csütörtökön, pénteken meg elesett, és azóta nem játszott a csapatba 2 évet, nem? Hát most szegény tényleg, most elvileg be fog állni, de hát...
1: Igen, most elvileg azt mondják, hogy most már lehet, hogy a következőben a nyitó keretben ott lesz. Annyi, hogy öreg, sérült és kicsit kövér volt, most lefogyott, de hogy ő csak kell már azért olyan nagyon komolyan menni. De nem, a Ronaldóval mi van? Nagyon meghurcolták így a portugál meccs miatt? Azért kapott hideget, meleget,
0: hát
1: szegényké.
0: Hát nagy az elvárás, hát mindegyik ott, Mbappé, Holland, akkor a Messi is vert 3-at, érted? Azért tudod, ilyen szinten, és ugye volt ilyen felháborodás, hogy nem merte az edző lehozni az öreg Ronaldót, mert hogy ugye ő az etalon, és hogy ilyen kellemetlen lett volna az edzőnek, nem mertek neki szólni, hogy figyelj már, gyere már le egy picit, hogy menjen már fel az ifjúság, úgyhogy, de hát egy meccs még semmi, még bármi lehet itt, gyerekek, bármi lehet még itt.
1: Azért az mi, hogy a csapatkapitány, vagy szövetségkapitány nem meri lecserélni? Milyen presztízse van? Milyen szava van a Ronaldónak? Nem, és egyébként az utóbbi 4-5 év, amikor Ronaldo nem volt a pályán a portugál válogatottban, mindig jobban játszottak a portugálok.
0: Jobban játszottak.
1: 2020 óta nem lőtt gólt se EB-n, se VB-n, tehát a csávó egyébként gólmentes a világtornákon. Nem pedig gólt lőni.
0: Ez a 10-11.
1: A test zsírszázaléka még mindig nagyon jó.
0: Az elég jó, gyerek. Olyan nekünk sose lesz.
2: Ne személyeskedjünk, de nem ezért hívtunk fel téged, jó?
1: Azért messze, Ronaldóként végignézett, hogy a Messi egy mesterhármassal kezd, azért az egódat azért az kicsit megtekeri.
0: Az most képzeld el, hogy a bocskorékat kétszer annyian hallgatták, mint titeket, tehát hogy ki lennétek ti, nem? Mi?
1: Igen. Figyelj, meglepően tájékozott vagy, azt kell, hogy mondjam, de tényleg?
0: Nézem, hát az egy világbajnokság csak 4 évente van, gyerekek. Nézni kell, nagyon nagy esemény. Szerintem jó. Úgyhogy ti is kicsit zárkozzatok fel, mert ez így egyelőre kevés.
1: Képben vagy. Vigyázz magadra, hívunk, jó?
0: Sziasztok, szevasztok,
1: puszik! Ciao.
4: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Vásárolj a Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
8: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
7: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
9: Na, mi lesz a mai program?
10: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
9: Vagyis
10: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
9: És ha rock'n'roll, akkor...
10: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
11: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
12: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
11: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
13: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Reklámot hallottak.
4: Rádió 1.
5: Rádió 1.
4: Csak igazi mai sláger megy.

uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Indul a műsor, ami kimossa a csipát az emberek szeméből. A stúdió

0: Sebestyén, Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk, 6 óra után 20 perc, interé készen vagyunk.
2: De mivel?
1: Már hogy milyen későben vagyunk itt van, most látom mennyi az idő, de hát itt fontos dolgokat kellett megnézni. Júli, hello, jó reggelt!
3: Jó reggelt, hello!
1: Feri, jó reggelt, hello!
2: Szevasztok, Julcsa, hello, hello!
1: Hello mindenkinek, itt vagyunk, drága hallgatók!
2: Na milyen furcsa vagy, milyen fontos dolgokat nézegettél?
1: Hát amit küldtél a neten, hogy felköszöntöttek bennünket. Ránk szóltak és felköszöntöttek, meglettünk találva, a kérésünk célba ért, úgyhogy fel vagyunk köszöntve. Igazából ezt nézegettük itt majd mindjárt. Mindjárt meghallgatjuk még, meg hát aztán itt vannak egyéb hírek is. Ki látta az argentin meccset, gyerekek?
3: Én az a 11-esig.
1: 11-esig láttam.
2: Elég hamar elengedtem.
3: Aztán elszundikáltam, de hallottam fél füllel, hogy
1: az van.
3: Volt még két mestergól.
1: Az van, hogy fejet kell hajtani, gyerekek.
2: Ha eddig ezt nem tetted meg a csávó előtt, mondjuk akkor egy picit el vagy késve, mert eddig is oda
1: fejet kell hajtani
2: a hapsi, de hát igen. Minden idők legeredményesebb VB játékos a cím, ahogy írja Barnabás, ezt a pontversenyt nem a barbershopban kell megnyerni.
1: Ezt nem a barbershopban kell megnyerni, gyerekek, tehát az, hogy úgy megy föl a pályára, hogy már ott van a lehetőség, hogy minden idők legjobbja lehet, majd kihagy egy 11-est. Majd még lő gyorsan kettőt, és majdnem mesterhármassal viszi az argentin válogatottat hátán megint, szóval lehet itt szeretni a Ronaldót, meg lehet nem szeretni Messi-t, de az van, hogy szájtátva nézett.
3: Hát nemzedékenként egy
1: hogy játszik a csávó, hogy milyen energikus még mindig, hogy helyezkedik, hogy spórol a futással, de közben mindig ott van, és egyszerűen lehetetlen tőle elvenni a labdát. Néztem én is a meccset fél szemmel. Így ott voltam, nem voltam, de hogy elképesztően jó volt.
3: 18 gól most akkor így ez.
1: Igen, a Miroslav Klózét előzte ő meg, ugye, és most már ő az örökös csúcstartó, és hát mögötte a Klóze meg a Ronaldo van, de hát a brazil Ronaldo, úgyhogy nagyon nem is. Ja nem, még az Mbappé ott van, 14-jel, 15-tel, azt hiszem tegnap van, milyen statisztikát láttam. Tehát
2: bele kell húzni.
1: Hagyod már kis Donatello, vagy Raffaello, semmi, szépen kirúgják, éppen rúgják ki a Real Madridból kis Donatellót, vagy Raffaellót, éppen csapatot keresnek neki, mert nem jött össze a BL a Reállal. Szóval, hogy fejet kell hajtani Messi elő, gyerekek, ez van. Lehet őt nem szeretni, bár igazából nincs miért ne szeresd. Mert Ronaldot lehet szeretni, vagy nem szeretni, ugye, hogy piperkőc meg, ego meg, úgy egész. De ezt a csávot nem tud nem szeretni, már hogy úgy nincs benne semmi, ami tőle ellenséges lenne, vagy úgy antipatikus, nem? Szereti a családját, van 3 gyereke, minden a foci, meg fifázik. És ennyi. Kicsit aspergeres, ennyi. Tehát ennyit kell róla tudni egyébként, és szenzációs volt tegnap. Szóval, hogy
2: és hát két másik rekord is van, ugye a legtöbb 11-est elvégző játékossá vált a tornák történetében, illetve a legtöbbet kihagyó játékossá.
1: Igen, tegnap nagyon lazán jobbról mellé lőtte, de aztán meg villant kettőt, és hozta, amit kell.
3: Eldödörögte.
1: Viszi a válogatott. Szerintem most lehet, hogy pihentetni fogják egy meccsig, azon se csodálkozzék, hiszen már csoport elsőként valószínűleg tovább jutnak, és aztán az egyenes kiesésben majd jönnek a jó meccsek. Nagyon jó volt, tényleg. Direkt oda kapcsoltam, mert mondom, ezt nézni akarjuk így. Többen, úgyhogy ezt érdemes. Úgyhogy jó volt. Jó volt.
3: Mbappé úr is lúgott tegnap kettőt.
1: Mbappé, azt már látod, nem láttam. Igen, játszottak a franciák?
3: Igen.
1: És kettőt rúgott? Na, ügyesen, hát azért akkor ez a verseny, ez még azért ott nyitva van.
2: Hát a 14 gól, meg a 18, azt mondom, hogy úgy nem tűnik soknak. De
1: most
2: azért
1: már hozzáadunk kettőt, az 16 az Mbappé. Igen? Akkor. Aha.
2: Azt nem olvas. Lehet, hogy most 16 van, akkor az mondjuk egy egész jó.
1: Vagy eddig volt 12, és akkor most 14.
2: Hát, meg azt ne felejtsük el, hogy Mbappé úr előtt valószínűleg még sok világbajnokság áll.
1: Igen.
2: Ugye? Tehát most Messi 39, akkor már 43-4
1: évesen. Valószínűleg az utolsó.
2: Igen, nem biztos, hogy jönni fog, Mbappé úr meg még jöhet, tehát hogy ő azért mondjuk csinálhat akár még
1: igen.
2: Több gólt is.
1: Igen, valószínűleg nyilván hosszú távon, ha neki még van 2-3 VB-je, valószínűleg megelőzi a Messit, de ez semmit nem volna a Messi értékéből. Ja. Szóval ez tényleg fantasztikus.
3: Messinek volt az adócsalásos balhéja?
1: Mindenkinek volt
2: neki
1: egy
2: az apukájának igen. Volt. Ez ugyanígy van, azt hiszem, a Steffi Graf is azt mondta, hogy a papa volt.
1: Papa ott börtönbe is ment, ott a Messit is megfingatták, igen. De aztán ugye ez még a barcelonás korszakából volt, hogy ott aztán ugye a katalán.
3: Na ott a folt.
1: Rendőrség meg a nyomozás.
3: A becsületén.
1: De azt hiszem, ők megúzták, vagy felfüggesztett, talán vagy pénzbüntetés, meg, de valami nagyobb tételt korumpáltott el a papa.
2: Igen, ott is a papa volt az papa, értelmi hát... szerzője a dolognak, azt mondta, hogy nagyon sok pénzt keresed, drága
3: lehet
2: gyerek,
3: ez, de, még több de is.
2: Hadd maradjon itt egy kicsikét több egyébként ebből a lóvéból. Találtam ma reggel egy cikket, más, valamelyik nap be akartam hozni egyébként, hogy miért van ennyi rózsaszín cipős fucista a világbajnokságon, hogy ezt nem tudom, észrevettétek-e, hogy ez most a kedvenc szín, a rózsaszín a kedvenc színe a focistáknak, és akkor az egyik nagy cipőgyártó nyilatkozott, megkérdezték őket, hogy mi ez az őrület, és azt mondta, hogy ugye nyilván mindenki a legjobb cipőt akarja, amiben ő játszani tud vagy szeret, tehát ezért minden gyártó csinál egy csomóféle színt, és hogy az van, hogy a játékosok egyéniségek akarnak lenni, és ezért rózsaszínt választanak.
3: Mindenki egyéniség lett a rózsaszín cipőben.
1: És eszembe, mindenki beállított a rózsaszínt.
2: Igen, eszembe jutott a Brian Élete című filmben egy nagy jelenet, hogy ti mindannyian egyéniségek vagytok, és mindenki mondja, igen, én, és egy ember mondja, hogy nem, én nem akarok egyéniség lenni.
3: Én azt hiszem, hogy praktikus okai vannak, hogy jobban látszik a lába, hova passzolni kell.
2: Az is benne van. Igen. Illetve azt nem tudom, hogy így látják-e egymást lábát, vagy nyilván nézik, de hogy te a tévében jobban tudod követni őket, az biztos. De olyan vicces volt egy nagy cipőgyártó, azt mindannyian egyéniség.
1: Igen, most akkor rózsaszín az nagyon menő. A fekete játékosok lábán kifejezetten jól néz ki. Igen. Tehát ott egy kicsit kontrasztosabb. Ja.
3: És amikor besétálsz az öltözőbe, tudod, és azt hiszed, hogy csak neked van rózsaszín cipő.
1: És ki gyártja nekik Adidas, aztán ki van náluk most? Tehát, hogy ki a hivatalos? Vagy mindegyik más márka egyébként?
2: Tehát, hogy nem kell egyfajta cipőben, azt hiszem pont, aki nyilatkozott,
3: de nézzük, az tényleg most, hogy így mondod, mindenki rózsaszínben szaladgál.
1: Mindenki rózsaszínben, azt hittem, hogy van egy nagy gyártó, tudod, és annyira top a kategória, hogy mindenki abba játszik, vagy legalábbis a csapat az nem.
3: A Tisza cipő.
1: A Tisza gyártja. A Turul gyártja nekik. Tessék? Reméljük nincs. Turul, hogy a neve is szar volt. Turul. Jó Isten, de kellemetlen volt.
3: Turul mezben.
1: Szóval, ja, igen, abszolút, úgyhogy... Ja, jó egyéni lett akkor.
2: Igen, tehát azt értük el, hogy mindenkinek ilyen van. Ráadásul én mondjuk, ha lennék egy Adidas, vagy egy Nike, vagy nem tudom, ki gyárt ide cipőket, hát pont, érted így, pont összekevernek mindenkit.
1: Igen.
2: Mindenkivel. Tehát, hogy nincs meg az, hogy láttad a Messit, mibe focizik. Nyilván a Messi rajongók, vagy a focihoz értők, nem úgy, mint én, azt tudják, hogy ő milyen fociban, vagy milyen cipőben focizik, de olyan furi ez, hogy akkor rózsaszín, hurrá.
3: Hát igazából tök mindegy, hogyha rózsaszín cipő van a lábukon, akkor én meg úgyis megveszem a mörcsöt, úgyhogy akkor én is rózsaszín cipőben akarok focizni.
1: Igen, most csak 3 millió rózsaszínt adnak el, mindkét gyárt ugyanolyan színt ad ki. És hogy azt mondják, hogy egyéni szerződés van a cipőkre minden játékosnak.
2: Aha.
1: Tehát arra lehet, hogy külön csengetnek nekik, ahogy egyébként nyilván egyéni szerződések vannak a teniszben is. A saját mezedre, az ütődre, arra, hogy te milyen ütővel játszol, arra neked a babolat, a Wilson, a head azért nagyon látsz, sokat.
2: Tudod, tehát, hogy ott egyedül vagy a pályán, itt mondjuk a 211 játékos.
1: Én azt hittem, hogy tök uniformizált, tehát így futunk ki gyerekek, rózsaszín cipő, fehér, de nincs egyéni eskedés. De hát, ugye a Maradona volt az egyetlen játékos, aki azt meg tudta engedni magának, most nem biztos, hogy a termékeket jól mondom, hogy az egész argentin válogatott leszerződött az Adidas, vagy a Nike-t, teljesen minden. És Maradona volt az egy szem ember Argentinában, aki azt mondta, hogy neki élő szerződése van az Adidas-szal. Tehát ő nagyon szépen köszöni, de ő nem veszi fel azt, amit a másik 22 argentin, és azt mondták, hogy
2: jó,
1: Diego,
2: neked lehet.
1: Te vagy a legnagyobb Diego, és ez vagy a Nike, vagy az Adidas, mit tudom én, melyik szerződés volt, és fölfutottak 10-10 a pályára a Nike-ba, és jött a Diego, és rohadt az Adidas cipőbe, fölfutott, és azt mondta, hogy szkúzi gyerekek, ez van, és mondták, hogy te vagy az Isten, azt csinálsz, amit akarsz, abba játszol, amit akarsz, és csak ő játszott egyedül más cipőben. Neki megengedték, az milyen? Egyéni szerződés volt, akkor mit tudom én kivel, nem tudom. 86-ban, meg 82-ben a két világbajnokságon.
2: És mit a nagy szponzorak egyébként az egész csapatot, érted? Azt... Jó, értjük.
1: Nem. Diego nem tudták, mit csinálni. Diego-t háromszor annyi pénzért megvette a másik sportszergyártó, mert úgyis megírják a foci, az jobban értők, hogy ez melyik VB, melyik márka. De nagyon jó, igen. Messinek saját cipője van, őt külön a VB-re készítenek. Hát így készítenek egyébként a Rogernek, a Nadalnak, benne vannak a Grand Slam számok, csinál nekik a Nike külön cipőket, vagy csinált nekik, úgyhogy... Ja, jó, mennünk kell, úgyhogy jövünk mindjárt. Jó, jelentkezzetek játékra, fél hét van, olvasunk SMS-eket, és jövünk mindjárt.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot, meg az italokat. Gyerünk!
5: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
6: Június
0: Március 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék hajója kifú.

0: márkát.
1: Ajúz Balázsékkal a Bahar kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
0: Június

0: Summersby és a DM támogatásával.
1: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
2: Jó, aha, fece nem lesz.
1: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a Libri.hu oldalon.
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhelyjel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
8: Három dolog a tudatos babaváráshoz: te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
9: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
10: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi Autós Komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
3: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
11: I'm Dua Lipa.
0: Csak igazi mai sláger megy. Radio 1.

0: minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Na itt vagyunk, 3-7 lesz pontosan 2 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek!
2: Jó reggelt!
1: Hello, drága hallgatók! A Prigozsin kaptuk SMS-ben.
3: De micsoda?
1: Pont ma 3 éve indultam Moszkva felé. Utána többször akart öngyilkos lenni, nem volt otthon, meg kiderült, hogy földszintes a háza. Azok a fánya magángépek nem maradnak fent. Ugye őt is kinyírták, igen. Tényleg egyébként. Ez
3: most
1: volt.
3: Megint volt valami, nem is tudom, kit nyírtak ki.
1: Tényleg?
3: Tegnap vagy tegnap előtt.
1: Megint kiesett valaki?
3: Ja, volt egy lengyelországi ügy, na majd mindjárt írjátok, de igazatok van, mert megint nem tudok mindent a dologról. Valaki, aki bírálta Putyint, egy művészt öltek meg. Tehát, hogy most ez úgy tűnik ott meg.
1: Kivonták a forgalomból.
3: Igen, ne csinálját olyat, ami nem tetszik a mesternek.
2: Kiesett

0: pokolgéppel.
1: Nem tudom már pontosan. Ilyen félig olvastam el a hírt, csak eszembe jutott, hogy azért ez ott még mindig divat.
0: Vannak hagyományai.
2: Igen. Na, Malő, gólt a zselézet, hajú, mit mondtok?
1: Jó, egyet csak. Egyet, hát ha.
2: Tartod? Én azt mondom, nem.
1: Nem.
2: Azt mondom, jó, nem tartod.
1: Tízeske.
2: Tízeske, hogy a belövi az első VB gólját?
1: Így van.
2: Már lőtt már VB-n gólt, de azt hiszem 20 vagy 18 óta nem lőtt gólt, ugye Ronaldo, se VB-n, se EB-n, tehát valami borzasztó statisztikája. Na, ma belövi?
1: Ma egyet lő.
2: Egyet lő? Egyet, az, lő. Egyet összekalapálnak neki valahogy?
1: Te tartod, hogy nem, én szerintem egyet.
2: Jó, ha a kezdőben van, vagy ha játszik, akkor tartom, hogy ma se jön össze neki. Jó? Szétfrusztrálja a Messi most 5 gólja, rákörcsöl, és semmi nem fog neki, szegény. Semmi nem fog neki összejönni.
1: Nincs oda nyomás lehet ez.
2: Hát ez kész lehet egyébként nyilván azért. Az egóját ez nagyon bánthatja. Nem is tudom, tényleg 20, 10, 18 vagy 20 óta ő nem lőtt gól, gyerekek. Se EB-n, se VB-n. Csak ehhez képest a nagy riválisa, érted, most tart 5-nél. Csak ezen a VB-n. Tehát ezért ez így nyomasztatja Ronaldo, de akkor azt mondta, hogy egyet bekolbászol valahol. Egy fejes góra megérkezik ma.
0: Hogy álltok? Mi az egyenleg? Ki mennyit fizetett eddig?
2: Nagyon keveset, nem fogadunk.
1: De nem nagyon fogadunk.
0: Mi
2: szerintem
0: van
2: majd az egyenes kiesés ott egy kicsit fölpörög, bár jövő héten ugye Szabin vagyunk, de mire visszajövünk, akkor ez még bőven tart. Tehát, hogy akkor tudunk így az egyenes kiesésre fogadni. Azok már most mit tudom, én nem tudom, egy Irak, Szaúd-Arábia arra nem teszel, de mondjuk nem tudom, egy argentin németre, egy brazil portugára nem, vagy egy francia németre, hát azért azt már meg.
1: Nem, mintha ott nagyobb eséllyel tippelnénk.
2: Egyáltalán nem.
0: Abszolút ez csak olyan tessék-lássék módjára. Kopi írja, hogy egyet lő 11-esből.
2: Tessék, egyet lő 11-esből. Igen. Összehozza az első gólját. Mondjad, Anna?
3: Cégesben második vagyok.
2: Cégesben második vagy?
3: Mármint, hogy Péter.
2: Jó, hát ott jön egy kis, van egy kis segítség, van egy kis segítség.
1: Mi van az első helyen?
3: Egy Pikachu nevezetű, aki nem tudom, hogy ki, mert ugye nicknémmel is lehetett regisztrálni, én a sajátommal.
2: És Pikachu itt olyan?
3: Pikachu az nagyon-nagyon, és egyébként nem hiszem, hogy oda tudunk érni, megmondom miért. Hát én olyan figyelmes voltam a felülettel kapcsolatban, hogy ugye mielőtt elkezdődött a VB, le kellett adni ugye, hogy ki lesz a VB győztes, aha, és ki lesz a gólkirály. Ezt én elmulasztottam. Ez körülbelül 30 vagy 40 pont veszteség, tehát én azt gondolom, hogyha betippeli mondjuk a Pikachu a VB győztes, akkor
1: erre egy külön szoftvert fejlesztettünk le?
3: Nem mi, ez egy
2: szoftver. De miért most már nem tudod leadni? Most még csoportmeccsek vannak.
3: Nem engedik már, a rendszer nem engedi. A VB előtt, és kezded, én ezt benéztem, és azt láttam, hogy ki van írva, hogy pirossal nem lehet tippelni. De az első meccs előtt, képzeld el.
2: Szigorú szabályok vannak itt a rádióban.
3: Ez több felület, ez hogy mondjam, ezt sokan használják irodákban, hallottam, mások is ezt a rendszert használják. Hát utalványok lesznek. Nincs guba.
1: Amikor egy kollega azt mondta, hogy ő nem Kovács Lajosként, hanem Pikachuként regisztrál, akkor mire gondolt, hogy ne tudják meg, hogyha ő nyer, hogy hova került a nagy nyeremény?
0: Nem menj hozzá kölcsönkérni.
2: Nem menjél kölcsönkérni, ne kérjél tőle.
3: Ne tud, hogy ki ő. Igen. Azért van egyébként tippem, hogy ki ő egyébként.
2: Pikachu?
3: Igen.
1: Szerintem a Szilárd.
3: Nem.
1: Nem?
3: Nem. Egyen lejjebb van a Pikachu.
2: Ja, mert ugye ebben retrósok is benne vannak.
3: Ezzel retrósok is benne vannak.
2: Ebben játszanak.
3: Yeah. Bizonyám, ez konkrétan az egész rádió egybe, aki dolgozik, az benne lehet.
2: Ja, mármint a cégbe, tehát retróbe, cégcsoportba. Aha.
3: Igen. Hát az... Aha. Igen, Viki megmondta, hogy ki az, így van. Én is
1: rátippeltem.
3: Csak kicsit, Tudom én, lefülelem én ki az.
2: Nézd, aki ilyen néve játszik, hogy Pikachu, az eleve nem érdekel. Ezt most tök komolyan mondom, hogy úgy... jó haver, hát igen, értem. Jó, mindent értek. Oké, rendben van, te ebben vagy, te Pikachu vagy. Felnőtt emberként, hát legyél.
3: Nagyon jól tippel egyébként.
2: De egyébként ügyes, hát ő vezeti, akkor ügyesen érzi.
3: Nagyon-nagyon elhúzott, bizony.
2: És mi a nyeremény?
3: Utalvány. Én szerettem volna játékpénzbe játszani egy kicsit, hogy dobjuk össze.
2: Legyen igazi guba?
3: Hát én nekem az a tét.
2: És nem engedte a cég?
3: Nem, itt így utalványozgatás.
2: És mi jössz, wellness hétvége vagy?
3: Nem, vásárlási utalvány. Nem akarom kimondani a céget, hogy mi egy sport,
1: nem is
3: sportmárka annyit.
2: A Fonyódi Urna és
1: Urna koszorú, és koporsógyártó.
2: Urna és koporsógyártó a Fonyódon lehet vásárolni. Szóval, hogy céges kártyát adnak, akkor valamit olcsóbba veszem meg, hogy levásárolod.
3: Igen, levásárolod, tehát egy összeg. Jó, az persze jó.
2: De figyelj, milyen jó, hogy itt vannak ilyenek.
3: Nagyon
2: tök jó.
3: Jó,
2: hogy vannak ilyenek.
3: Hát ez ezeket, a Szilárd kapcsolálja ezt, ezeket így megszervezi.
2: Igen, meg így vannak ilyen játék, még az ember nem is tippel, szerintem tök jót tesz így a morának.
3: Egyébként
2: a
3: nagyon, hangulatnak. Tényleg nagyon.
2: A Pikachu egy tuti, egy beépített trollfocis.
1: De akkor viszont mégis ért hozzá a trollfoci, mert ő van.

0: adásba került.
1: De...
0: biztos, hogy nem tenném le.
2: Meglátjuk, gyerekek, mindjárt vissza. Visszaszerezzük, aztán itten
1: és
2: újra fölhívjuk.
1: És ha másik oldalon nem teszik le, akkor te napokig tartod? Ott ülök.
2: Charlie, mi van? Charlie, eltűntél. Hello, Charlie.
3: Sziasztok, királyok. Hát egy kicsit megszakadt a vonal nálunk.
2: Ja, így van, igen. Kint vagy a szőlőben.
3: A szőlőhegyen a szélerő.
2: Kint vagy a szőlőben.
3: Ja, dolgozgatunk.
2: Igen? Mi a munka most? Mit kell csinálni?
1: Mondjuk nem halad, ha csak gatunk.
0: Kacsony.
3: Hát már most veletek beszélek.
1: Az igaz. Milyen szőlővel mit csinálsz?
3: Kérlek szépen, furmint hásleverű, főleg furmint, és akkor a támrendszerbe dugdossuk be az őt veszőket úgy, hogy ne sértsük meg, mert lehetőleg éppen egészségesen, hogy a fűt megmaradjon.
2: Nagyon jó. Jól van. Nagyon jó. Őrületesen jó. Jól van, kivel játszanál, Charlie?
3: Ferire gondoltam, mert hasonszörűek vagyunk, alkatra is, korba is.
1: Igen? Te is szép vagy, mint én?
3: Igen.
1: És
3: hát
1: fiatal?
3: Máza alatt a férfi ember ezt a karácsonyfadi.
2: Nagyon jó. Jól van, figyeljél, akkor indítjuk az órát, árokat, tessék.
1: A Misiből kaptad a Charlie Bece nevet?
3: Hát ezt úgy választottam, úgy hirtelen, hogy felhívtál a tippeket. Mert akár melyik másik nevet próbáltam, a Károlyt vagy a Karcsit.
1: Ja, de ezt csak most hívod nem. Így magad? Egyébként Karcsi vagy?
3: Karcsi.
1: Aha. Bort is csinálsz, Karcsi? Charlie.
3: Bort? Hát én csak dolgozom a szőlőt, meg viszem az embereket, hozom, szerződünk.
1: Másnak melózol. Világos. Pirosat szereted jobban? Piros bort iszol?
3: Hát én általában a sörnél maradok.
1: Aha. Egy árnyó a szőlőben. Van gyereked?
3: Van. Egy nagy fiú.
1: Jaj.
3: Aki...
1: nagy fiú. Aki Károly.
3: Bocsára szak. Tessék?
2: Semmi, megölöm magam.
1: Azt hittem, hogy leugrom
2: süket
1: a negyedikről.
2: Vagy nem hallasz? Vagy rosszabb vonal? Vagy mibe vagy, Csármi? Mi van?
3: Hallok, nagyon mi? Jó.
2: Atya úristen. Jó, már nem kell, mindegy. Jó, figyelj, mutatjuk, mit nyertél. Jó, ez a nyereményed?
4: Gratulálunk. Az ön nyereménye egy Bluetooth vízálló hangszóró és egy Csipetropi válogatás a Csipetropi jóvoltából.
2: Na?
3: Nagyon szépen köszönöm, uraim, mivel hogy megyünk majd a Görögországba, ott nagyon jó lesz egy ilyen Bluetooth.
1: Az Bluetooth az mindig jó.
2: Görögországba az nagyon adja.
1: Ja, ezt belejtetted a tengerbe.
2: Mi egyszer?
3: Hát megfürdesszük.
2: Évjátéka. Köszi, vigyázz magadra!
3: Köszönöm, sziasztok, további szép napot!
2: Ciao, hello.
0: Na, ez a Bluetooth hangfal, ez alkalmas arra, hogy mondjuk betanuljak mindenféle formagyakorlatot, ilyen vízibalettet?
2: Én szerintem a hátraszaltodál, ez megállt ez a sztori. De hogy további lendületet adnál ennek a történetnek, hogy még...
0: Berakhatom a
2: vízállástól. Vízálló, azt mondja, vízálló. Azt nem tudom, hogy vízben szól el, de hogy vízálló. Nem tudom, miért kell egy Bluetooth hangszorónak vízállónak lenni, de ez vízálló.
1: Hát, hogy beleesik a tengerbe, ha kiviszed görögbe, vagy a medencébe beleesik, akkor nem fog elsüllyedni, és még szólni fog tovább. Juli, szerintem ne vegyél új terheket magadra.
0: Nem, semmi esetre sem. Felállítani ígéreteket, többet nem teszek.
1: Hátraszaltónál nem kell a vízi balett.
2: Igen, azt hiszem, aki Balázs, ez beindította a napot.
1: Ez be.
2: Csárdi be, odavágta, 9-ig elvitte az erőben.
5: Nagyon régen jelentkezik.
2: Tényleg?
5: Régi barátom.
2: Hagyni kellett volna még egy kicsit élni.
5: Nem. Úgy éreztem,
2: Csárdi,
5: hogy...
2: Csárdi még érhetett volna ott a furmintos kacsolva egy kicsit még.
5: Hadd örüljön a Csipetropinak.
1: Valamikor elérkezik az a pillanat, amikor túl akarsz lenni rajta.
2: Tehát, tudod, tehát a fokúzás.
1: Kerülgetett hosszú ideig, Annácska biztos beszélt vele 50-szer, azt mondta, jó,
2: igen.
1: Tudjuk le az egészet, és soha többet
2: igen,
1: nem
2: igen,
1: Charlie.
2: Zoli írja, abszolút igaza van, a királyok megnevezésnél tudtam, hogy ez nehéz beszélgetés lesz. Tehát ahogy egyébként tényleg tök érdekes, hogy ahogy beköszön egy hallgató, érzed a rezgést, hogy ez jó, nem, közepesen nehéz, flott, nem flott, jó fej, nem jó fej, minden egy beköszönésből.
0: Tehát de mentségére szóljon, egyébként vannak bizonyos hívások, amikor egy-két másodpercet késik a hang.
2: Igen.
1: Nem, itt nem semmi ilyesmi.
2: De rossz tempóba beszél, rábeszél, pont akkor mondja, pont úgy válaszol, csúszik kicsit, késik. Igen, ez tudod, amikor fölkelsz és valami megtörténik, és az egész napod el van rontva. Ez volt Csábi.
5: Jó.
2: Tehát, hogy, és nem érted, hogy miért kicsit leforrázod a lábad, kicsit rácsukod a hűtőajtót, leforrázod a kezed, nem jön a meleg víz a zuhanyból. Elfogyott a fokrém, és tudod, hogy ez egy nehéz nap lesz. Na mondom, hát ez volt Charlie.
5: Négy éve jelentkezik.

0: Mondom,
1: négy kellett volna még neki egy négyes.
0: Négy éve.
2: Többen írják, hogy most lemondják a görög útjukat, de hogy egyszerre megyenek.
0: Na gondol eleve.
1: Én még hallgattam volna Csárit. Mindenkinek hangszoros üget, mint az ágyú. Igen, Csárit, majd hangosíts fel a Bluetooth hangszorot, hogy halljad. Mert úgy látszott a beszélgetést, nem annyira hallod. Ja, hát van ez így. Van ez gyerekek, hát mindenhonnan merítünk. A hegyről, a barlangból, az útról,
3: még
1: az
3: küldök magáról a fotót is?
0: Nem, hanem itt vannak a további, hát hogy úgy mondjam, nevek a bajnokságban, akik vannak. Uh-huh. Tehát, hogy nem mindenki Pikachu.
1: Ki az a Nyerges Izabella?
0: Hát Nyerges Iza, ő kolléganőnk.
3: Hát Iza.
2: Na, az Iza!
1: Most tényleg úgy néztek rám, hogy hát Iza.
2: Hát az Iza.
1: De ki a...
0: Majd bemutatom.
1: Itt vagy egy lejjebb?
2: Lejjebb.
1: Ja, lejjebb. Hát ezt nekem miért kéne tudnom, hogy lejjebb. Dolgozik ott még a Lajos, meg a Zoli, meg a izé.
0: Mögöttem Lacusomné van. Na, ő szerintet ki?
2: Lacusomné.
0: Lacusomné.
3: Ja, Lacusomné.
0: Lacusomné.
1: Kicsit kezd kellemetlen lenni, így dolgozom.
0: Tudom.
1: Ezért mondom, hogy kezd kellemetlen lenni. Lacusomné.
0: Van szőke kóla, csemege majom.
1: Jó, csemege majom.
0: Csemege majom. David Bowie.
1: Atya úristen. Éppen hát úgy a drága hallgatók. Ez már nem az a hely, ami régen volt.
2: Ki lehet a Zárt Szelvény? Na, az szép.
3: Álljon elő.
2: És te rendes néven vagy?
0: Én rendes néven, igen? Sajnos nem voltam.
2: De unalmas vagy, Anna, ne haragudj.
1: Anna, tök jó.
0: Gól Jóstól van egy ilyen is.
1: Hú, de jó, hogy nem vagyok benne ezen.
0: Gól Jóstól.
1: Az első e-mailnél annyira elfáradnék, hogy minden életerőm elmenne attól, hogy tippeljek. Tehát végignéznék ezen a táblán így, hogy milyen humor.
0: De ezt előre nem tudod. Előre nem tudod.
1: Oké, értem. Lehet, hogy ez nem az én köröm lesz, hogy ezt minden nap elolvasom, hogy a Gól Jóstól az, hogy
0: Koplárovics Béla, kérlek szépen, 23. a sorban, nem túl jól tippel Koplárovics. Igen.
3: És Lacusné hol tart?
0: Ő mögöttem van, szorosan mögöttem Lacusomné, fej mellett.
1: Hát az is eléggé. Na mindegy, jó.
2: De legalább tudod, hogy ki? Tudod. Nem?
1: Persze.
2: Tehát a Lacusomné, persze a Lacusomné.
0: Negyedik Parizer Zsemlén. Parizer Zsemlén. Ő is tippel. Parizer Zsemlén 101 pontja van, negyedik helyen van.
2: Hogy
0: a cégesbe.
3: De külön pontjára kretén neve.
1: De hogy lehet ennyire jó fejét mindenki? Hát is.
3: Kik ezek a kollégák, akik soha nem találkoztam.
1: Ezek a kollégák, és miért nem nevetem én szét magam velük itt kint a bűsébe? Hogy lehet mindenki ennyire elképesztően jó arc? Hogy
0: Zalatna is Arolta, hetedik helyen van.
2: Hát most már értem, 94. miért nem jársz karácsonyi bulira.
1: Na érted, hogy miért mondom el mindig december 20-án, hogy érezzétek jól magatokat, sok sikert, és hát nagy nevetéseket, nagy autázásokat kívánok. Ott a félig kiült Petre Zsémes burgonya mellett, Déres Tamás 6. szóvicénél. Hatta mindenit, de jó buli lesz. Hatalmasokat fogtok nevetni, jó mulatást, majd küldjetek képeket, hogy milyen volt. Azt a mindenségét neki. Senki nincs is a saját nevén?
0: De azért jó páran vannak. Vannak azért.
1: Kifejezetten abszolút. Kedvelem Anna az ellenállásodat, hogy legalább hát a normális neveden.
0: Köszönöm szépen, nem. Fly a saját nevén van. Hát a 26. helyen tippel 62 ponttal nagyon le van maradva. Király Tomi van saját nevén. Kanozsai Árpi. Hát szóval vannak azért normális emberek, na. De Fülöp Norina.
3: De Fly azért van lemaradva, mert van is jobb dolga is, mint hogy tippelgessen.
1: Igen, Fly nem annyira. Fly nem annyira tippel. Azt igen.
2: A Zárt Szelvény, derítsd már ki nekem, hogy ki a Zárt Szelvény.
0: Jó.
2: Nagyon izgulok.
1: Zárt Szelvény. Ez a
2: Zárt Szelvény a fémiparban használják, amikor ilyen négyszög alakúra van csinálva.
1: Igen.
2: Zárt, de hogy az hogy jön ide? Vagy
0: az IT-s fiúk közül lesz az valaki, ezt most megmondom, hogy vagy tuti, hogy ott van.
3: Én a Parizeres Zsemlére lennék kíváncsi.
1: Jó. Igen, én egyikre sem. Tök komolyan mondom, hogy igen, egyikre sem valójában. Jól van, gyerekek, oké, 7 óra van pontosan, megyünk, jó, ha van közlekedés, akkor egészen nyugodtan. Küldjétek nekünk, hogy mi a helyzet, de csak valami nagyobb baleset vagy útlezárás az, ami érdekel bennünket, jó? Úgyhogy írjatok, 1 perc van pontosan, 7 óra, itt vagyunk mindjárt, a hírek után.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja. Július 22-26. Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
5: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6 millió 990 ezer forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8 millió 990 ezer forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
8: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matraszra és fekvőbetétre. 20-60% kedvezményt minden ágynemű húzatra és lepedőre. És 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára. Kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: Superman milyen?
12: Ő mindig a jót látja. Én az igazat. Az is igaz, hogy ezzel nem teszem annyira magasra a lécet.
13: Aj, fáj tőled a fejem.
14: Lilial Kok, Jason Momoa, Supergirl.
15: Ügyes vagy, Kripto.
14: A mozikban.
16: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
17: Kapu Tibor egy éve ilyenkor indult el a világűrbe. Ünnepeld velünk a felbocsátás első évfordulóját a Millenárison 2026. június 25-én, ahol Kapu Tibor és Cserényi Gyula személyes élménybeszámolója mellett dedikálás, illetve számos exkluzív program várja az érdeklődőket. Ráadásul ezen a napon kedvezményesen látogatható a megújult Univerzum Magyarok a világűrben kiállítás is. A részletekért kövesd a Hunor program és a Univerzum közösségi média felületeit.
18: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Reklámot hallottak.
6: Rádió 1.
5: Rádió 1.
6: Csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió 1!
1: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék! Sebestyén Balázssal, Gévai Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB! Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Tudod, meg kéne nyomom a mikrofont, 7 óra után 13 percet. Tehát az, ez a legszebb már, hogy úgy kezdek el beszélni és beköszönni, hogy már meg se nyom a gombot, és még szól az opener, és én már mondom, hogy na itt vagyunk gyerekek, de még semmi. Tehát, hogy még nincs fönt a füles a fejemben, még nincs benyomva a piros gomb.
2: Kicsit kint a teraszon.
1: Kicsit kint a teraszon elkezdtük ezt a dolgot, igen. Hát, erősen nyári szünet van most már azért. Tehát, hogy így mindenhol felkerült a V betű. Bizonyítványosztás hegyek, és aztán
3: de jó.
1: Aztán elmegy mindenki.
3: Elutazik ma a családom!
1: Igen?
3: Yes!
1: A szabadság?
4: Szabadság van. Szabadság.
1: Külön-külön, mindenhova egyszerre. Együtt külön.
4: Nem a csajok mennek ma egy másik csajos párral, ott is anya-lánya, és akkor ők mindig szoktak menni egy ilyen 3-4 napos Horvátországot, úgyhogy ma könnyes szemmel búcsút vettem. Béka így mondta, hogy egy dolgot kér, hogy amikor visszaérnek szombaton...
2: Ne legyen nemi beteg.
4: Nem, hanem ugye, mert ugye ketten maradunk a Somival, aha, mind a ketten óriási pakoló művészek vagyunk.
2: Jézus Krisztus,
4: el tudod képzelni. Azt mondta, hogy legalább valami ösvény legyen a lakásban, amin majd be tudnak jönni. Mondtam, hogy kicsin bízhatsz bennünk,
1: kivasalva,
4: virágok,
1: meglocsolva. Minden, persze.
4: Hát tudod, hogy csak értetek élünk, ahogy kilépnek az ajtóból, Somival fölüljük a rakétákat, az gyerünk.
2: Te és én, Somival kettesben ti csináltok valamit? Vagy csak Somi otthon héderel, és valamit csinál?
4: A Somi nem nagyon héderel, bulicézár lett az elmúlt időszakban. Igen, nem is értem, hogy ezt honnan örökölte.
1: Mennyi most? Hány éves?
4: 17 lesz.
1: 17, hát az már.
4: Egy év múlva.
1: 16, még csak? 16?
4: Ne, 16 elmúlt már.
1: Ah, tehát 17 lesz.
4: 17 lesz.
1: 17 lesz.
4: Bulicézár, kim vannak ugye a végbordpályán, még most lehet csúszni, van vízünk, és akkor ott indul mindig valami, hogy apa, elszaladunk ide, oda, amoda, motorozás van, hadd szóljon. Éli a 16 évesek életét.
1: Hát már nem a, igen, nem az otthon ülésről szól ez.
4: Te akartál az apáddal 16. Ha van közös programunk, tehát ha elmegyünk közösen motorozni, meg mit kitálunk valamit, az persze tök szívesen, de nem
1: 17 az... évesen, 17 évesen már nem látta konkrétan.
4: Na, ugye?
1: Tehát, 17 igen. Évesen már nem.
4: Hagytam otthon fényképet, hogy majd jövök, körülbelül így nézek.
1: Ja, hát az már ugye gimi vége, 17, ott már srácokkal nyáron, össze-vissza mindenhova, tehát ott már ilyen baludni még hazamentél, de a nyarad az már ott 17 évesen már nem arról szólt, hogy...
4: Hogy nagyon akarsz, hogy
1: apuka, hát 17 az már az. Buli, ja. Mész át, csajozol, ismerkedsz, persze. Hát tudod, ez a természetes, hát ez a rendje.
4: Most a nyaralást is úgy ütöttük le, hogy tavasszal így egy ilyen vacsoránál így elővettük a békával, hogy figyeljetek, mi azért még így mennénk nyaralni, hogy számíthatunk-e rátok. És akkor mondták, hogy mindenféleképpen csak rövid legyen.
2: Tényleg?
4: Hogy a haverokra is.
1: Mert szeretnének már itt lenni. Hát, de hogy valójában tudnak, mert ez a normális. Ez. 16, 17 és már nem apád a társaság, nem? Hanem a saját köröd, a haverjaid, ott szocializálódsz, oda mész, barátnőd van, barátokkal mész már, jó a szülőkkel, de már nem ugyanaz, mint 10 évesen labdázni a kertbe. Szóval, hogy azért ez már...
4: Igen.
2: Náluk igény lenne rá egyébként.
1: Aha.
2: De mondjuk hozzáteszem úgy, hogy mindenkinek jön a csaja vagy a pasia.
1: Na, tehát de ő is úgy akar menni, hogy már szeretné vinni, persze, akivel van.
2: Mondjuk azt pontosan tudják, hogy ha velünk jönnek, akkor nagyon jó dolguk lesz.
1: Aha. Tehát, de ez tök jó, ezt jól csináljátok.
2: Esznek, isznek, vigadnak, kifekszenek a tengerpartra vagy a medence partjára, és érted, hogy ki van nyalvasra.
1: De hát ez tökre rendben van, igen. Na, azt mondja, hogy M1 Budapest felé Pest Tatabánya Turul előtt belsőbe másik oldalra terelt sávon egy szarvast elütöttek, centrum kihajtó előtt maradjatok a külsőben. A hamar ott kettészedik a sávokat, és a belső sávban viszont fekszik egy szarvas. Az szép, mert azt viszont ott nem is nagyon tudod kikerülni. Úgyhogy...
2: Hát tedd be a kocsi csomagtartójába.
1: El kell vinni, az még egy nagyobb pakolás lesz, igen. És azt nézem, hogy van-e még valami szatyorfing, akarom mondani, hogy súlyok elmozdításával fogta foglalkozni, hülye. Barnabás, ezzel konkrétan nem, ezt bízzuk azokra, akik ezt intézik, így ezzel a témával mi konkrétan külön nem akarunk foglalkozni. Viszont hívjuk majd a Vitézit, ugye? Vitézi Dávidot, mikor adott nekünk, hol fértünk be a táncrendjébe?
2: 7.45-re nagyon-nagyon szigorú a táncrendje, úgy 7.45-kor hívhatjuk.
1: 7.45-kor tudjuk hívni. Szakít ránk egy kis időt, igen. És az Oti Bulival kapcsolatban elhangzik majd egy-két fontos info, amit mi már próbálunk posztolni így az Instára, meg a Facebookra, hogy mindenki, aki jön és ott van és jegye van, az úgy képbe kerüljön, hogy mégis mire vállalkozik. De megnézzük, hogy mit mond a Vitézi. A BKK járatok sűrítéséről, a hévről, a villamosról, a hajójáratokról egy kicsit így képbe teszi a...
4: Tényleg azért pattintunk el a Vitézinél egy lehetőséget.
1: Három beszélgetésünk van az évre berendelve.
4: Három
1: a minisztériumból, ebből az egyiket előjük az Otira.
4: Tényleg fölhívjuk a Vitézit, persze, hogy hogy lehet kijutni az Oti bulira.
1: Persze.
2: Ha valami plusz az emberek, akkor szedd össze.
4: Bocsánat. Miniszter úr, bocsánat.
1: Tájékoztassa az embereket. Mondja el, érted, lezárják az alsó rakpartot, sűríteni kell a BKK-t, a BKV-t, honnan indulnak a hévjáratok, és mennyire sűrítik. Milyen ingyenes buszjátok indulnak a nyugatiból. Kérek szépen, komoly rendezvény zajlik augusztusban. Minket nem érhet az a ház elejét, az a szó, hogy mi nem szóltunk, hogy ki mikor induljon el. Tájékoztattunk, elmondtuk, leírtuk, Facebookra posztoltuk, a Vitézi elmondta, kezdi csokolom, ha valaki lemaradt, az magára.
4: Itt
1: rend az magára van. Itt rend van is, fegyelem, mi tájékoztatjuk.
2: Vitézenek van tiszteletjegye? Legalább kettő.
4: Micsoda, nem akármilyen van.
1: Belenézzük még abba a kis szatyorba, találunk még ott valamit esetleg.
2: Adja, látom, jönne, hogy mindenki a szájába fogja rágni ennek a 60 ezer embernek, hogy mikor kellene elindulni, merre menjetek, mire szálljatok fel, hány órával előtte induljatok el, mekkora botrány lesz másnapra?
1: Ne, hát... Reméljük,
2: minden címlettele lesz vele, hogy nem jutottam be, kifizettem a jegyet, nem regisztráltam előre, senki nem mondta, hogy regisztrálni kellett
1: volna. Hát igen, ez egyébként simán lesz. Simán lesz, ha nem figyelsz oda arra, amit mondunk. Ha mondjuk, akkor be fogsz jutni. Na de gyerekek, mielőtt ezzel foglalkoznánk, meglepő feliratot küldtek nekünk a hallgatók, kérve, hogy foglalkozzunk vele. Egy ceglédi kisbolt hűtőjén fotózták a következőt. Kíváncsiak, hogy mit szóltok hozzá. Az volt lefotózva, hol, nem is tudom, itt van-e a matrica, hogy hol volt, ez nem mutatja a matricát, várjál, itt van, lehet a másik cikkben megtaláljuk, hogy ugye itt van, hűtési díjat számolnak föl gyerekek az üdítőitalokra, de hol van a matrica? Itt van. A hűtőben található termékek, várjál, téged becsuklak, hűtőben található termékekre hűtési díjat számítunk fel. 250 ml, 20 forint, fél liter, plusz 20 forint, 1 liter, 30 forint, és a másfél literes üccsire plusz 50 forintos hűtési díjat számítanak fel. Uh-huh. Mi az, hogy hűtési díj? Hát nyilván mindenkitten azt nagy háborgás van az internet népek között, kommentelők kiakadtak ugye a feláron, és élénk reakciókat váltott ki mindenkiből, hogy hűtési díjat. Tehát, hogyha a polcról leveszed a kólát, az 380, ha te a hűtőből veszed, az 400 forintért adja. Mennyiségtől függően akár plusz 50 vagy 100 forintot is rászámol még.
4: Nagyon helyes.
1: Helyesnek
4: nagyon
1: tartod?
4: Helyes, tökéletes választás. Egyrészt a munkaerőt fizetett ki belőle, aki ugye bepakolja a hűtőbe az üdítőitalokat és a vizeket, másrészt pedig a hűtőszekrény áram felhasználását finanszírozod a plusz 20 forintokból. Kiváló, ne menjetek nekik, próbálom védeni.
1: 250 ml ugye 20 forint, 1 liter 30, a másfél liter, és meg 50 forint plusz költséget kell fizetni. Akkor tehát olcsóbb a meleg kóla, mint a hideg kóla, ugye? Tehát ha leveszed a polcot, azt olcsóbban megkapod.
2: Hát pénzbe kerül az energia, amivel lehűtöd az üdítőt. Akkor innentől kezdve tulajdonképpen a nyári szezonban, sőt a téli szezonban is mindenért pénzt lehetne kérni. Tehát a légkondicionált üzlethelyiségért, akár a vízpáráért, amit az arcomba fújnak, hogyha kiülök a teraszra, egy csomó dolgot fel lehetne számolni.
1: Ja, hogy plusz szolgáltatás, amiért neked felszámolnak.
2: Amit azt gondolod, hogy természetes, mert hogy te ezt a boltot vagy éttermet választottad, na, akkor ezután kérjünk mondjuk, hogyha ugye a gymeket állandóan légkondicionálják, a plázákat is. Akkor innentől kezdve bemegyek vásárolni, akkor legyen minden 10%-kal drágább.
1: De ez opcionálisan, bocsánat, csak arra van, amit hűteni kell, és nem hűtőbe is? Tehát amit ő alapból hűt, arra nem számol föl. Tehát nekem arra a tejre, a túrórudira, tehát amit muszáj hűteni, azt nem kell. De amit opcionálisan hűt...
4: Gyerekek, ez a kényelmi díj, ezt így hívják, kényelmi díj, ugye fizettünk például a parkolókba is kényelmi díjat, azért, vagy például autópálya matricánál, most már idén nem kell, de még tavaly kellett. lehet, hogyha te nem akarsz bemenni a benzinkútra, ott tötyörögni, hanem applikáción vezeted, veszed meg, az egy úgynevezett kényelmi díj. Itt is ugyanerről van szó, hogy alapból ugye a fagyasztott pizzát azt hűtenie kell, mert egyébként megromlik. De a kólát neki nem kell hűtenie, ez egy extra szolgáltatás.
1: De miért nem építi bele az árba? Ezt miért írja ki?
4: Mert nekem akkor az... nem fogod megvenni, mert akkor drága lesz nála a kóla.
1: De mitől lenne drága?
4: Hát de mert a másik kóla 380, itt meg 400.
1: De hogy feltűnne neked az, hogy leveszel egy kólát, és egyébként van egy polcról egy kólát?
4: Ja, neked nem. De egy csomó embernek meg igen.
1: Plusz 20 forint mondjuk egy kólánál.
4: Igen, igen, igen, igen, amit néznek.
1: Humánusabbnak érzem, hogy beleépítem az árba, és azt mondom, hogy mit tudom, én a 250-es fétes üdegi plusz 20 forintot rárakok. De akkor a bolti, tehát a polcos kóla is mit a 20 forintot drágább. Ez kicsit ilyen szarágásnak tűnik ez a... Hú, én berakom neked a hűtőbe, fizessél plusz 20 forintot. Nem? Építs bele a rezsibe, építs bele az árakba, ne te ott fizetsz egy csomó minden mást is,
4: értem. De az bele van építve a légkondicionálás, amit a Juli mondott, hogy edzőterembe mész, ott ugye azért nem fizetsz érte külön, mert ez nyilván egy légkondicionált épület. Abban az esetben, hogyha az edzőterem egyik fele légkondicionált lenne, a másik fele nem, és ugyanazok a gépek lennének benne, akkor ott is lehetne azt mondani, hogy a bérlet akkor egy ezeresebb drágább a légkondicionált helyen, de az egy alapszolgáltatás. Ez olyan, mint amikor elmész szállodába, kifizeted az éjszakáira, nem tudom, 30 ezer, 20 ezer, 40 ezer forintot, de ha te például a reggelit a szobádba akarod fölkérni, akkor
1: azért plusz.
4: Azért plusz. Na, hát ez gyerekek, ez ugyanaz. Plusz meló van vele, és plusz áramfelvétel van.
2: Jó, de te kérsz például plusz pénzt azért, hogy jégkockát teszel az üdítőbe?
4: Nem kérsz érte. Tehát most oké, ők így gondolják, mi meg másképp gondoljunk ezt a izét. Egyébként jogszabály nem tiltja a történetet, tehát ezt nyugodtan.
1: Nem, hát ugye szabad áras. Igen. Tehát ő valójában úgy árazza, hogy akarja. Igen, igen, nincs jogszabályi tiltás. Tehát ő rárekhat valamilyen szinten 20-50 forintot. Nem tűnik túlságosan soknak, csak inkább ilyen kicsit ilyen furálá érzékeled ezt, nem? Hogy most behűti nekem az ücsit, és akkor ezért elkér egy csomó plusz pénzt.
2: Tehát, hogy... miért egyébként az nem vagy fennakadva különösebben, hogyha Horvátországba elmész és szállást foglalsz, akkor tudod, hogy az, hogy ha naponta használod a légkondicionálást, akkor azért plusz pénzt kell fizetned. Ezen senki se akad ki. Akkor meg miért?
1: Életemben nem voltam még ilyen szállodában, hogyha plusz légkondit használsz, az pluszba kifizetik.
4: Dehogy nem.
1: Olyan szállodában voltam, vagy benne volt a légkondi, vagy nem volt. Ez a van légkondi, de ha használsz, ha fizeted, ez...
4: Elmondanám neked, hogy Görögországban szinte általános a napi légkondicionálási díj ráfizetése. Abban az esetben, ha becsörgeted a napi, nem tudom, ilyen 1000 forintnak megfelelő összeget, akkor így odaadják a távirányítót, kapcsold be.
1: És használd a klímát.
4: És használd a klímát. Tehát külön ki kell fizetni, mert az egy energiafelhasználás.
2: Itt írja az egyik hallgató, hogy van egy pékség, ahol a szeletelés, a kenyér szeletelés plusz 50 forintba kerül.
1: Te még felvágja neked a kenyeret, azért elkérjük.
4: Igen, bedobja a gépbe.
1: Tőlem?
2: Aha, igen.
1: Jó, ezt egy adom egyébként, tehát egy kicsit mindenki ravaszkodik, mindenki ügyes, mert neki ott van a szeletelő. Én szoktam néha pékségbe szeletelni, de nem kérnek pénzt. De ott mit az áramot a gépből elkérjük?
4: Én valószínűleg igen. Meg a plusz munkát fizetett ki. Mondjuk ugye az az érdekes ebben, hogy ettől például a pék árusnak nem lesz több a fizetése.
1: Semmi. Egy mozdulat az egész, igen. Balatoni étterem fél liter csapvíz a kancsóban két poárral 550.
4: Na.
1: Látod? Tehát, hogy azért ezt még lehet följebb tolni.
4: Ott is ki kell hozni, érted? Van egy vízdíj, azt ki kell fizetni. Minden megmagyarázza.
1: Ő azért akarja, hogy fizessél, hogy ne így jár ingyen nála. Nem? Tehát, hogy...
2: Na de azt gondolom, hogy az alap, hogyha fogyasztok mondjuk ételt, akkor a víz, a csapvíz, akkor az ingyen legyen.
1: Nem? Szerintem, ha beülsz egy étterembe, vegyél már meg egy üveg ásványvizet, nem? Szóval, hogy én szerintem, na az viszont a vevő részéről a szarrágás. Tehát beülök egy étterembe, kifizetek egy 15 ezer számlát, de kérek egy pohár vizet, akkor kér egy ásványvizet, menteset, és akkor idd meg azt hidegen, nem? Tehát ez a... Eszünk négyen, is kér mindenki egy pohár vizet, nettó szarágás. Ezzel erre nem tud senki meggyőzni, hogy ez nem az. Mert én csapvizet akarok, ki nem, te szarágó vagy. Nem akarod meg. És ez tényleg így van, ezzel nem győztök meg. Más, ha valaki rosszul van, bemegy egy étterembe, nem akar ott tenni, kér egy pohár vizet, emberségből adsz neki. Oké, rosszul, igen. De az a beülünk négyen, megkajálunk és kérünk egy pohár vizet, mert az ingyen van, ez annyira szinten szarágó, hogy csinálod?
2: Akkor számoljunk fel.
1: Sokszor csinálod. Nem? Mennyi? Most hárman bejött? Nem? Mondjátok, ha nem így gondoljátok. Szerintem az a nettó szarágás. Más, ha egy gyógyszert akarsz bevenni, vagy rosszul leszel, vagy meleged van, adsz neki, mert normális vagy. De étteremben ingyen vizet kérni, az ilyen... Ah, na.
2: Számoljunk fel díjat, kicsit akkor a WC használati díjért is.
1: De azt sokan csinálják, az a WC használati díjat, mondjuk étteremben nyilván nem. De egyébként a benzinkutakon plusz fizetsz, ha bemész a benzinkúton a WC-re. 100 forint, 200 forint.
4: Na, azon nem vagyunk fölháborodva? Tehát, hogy olyan, mert akkor furcsán mérünk, hogy ott is egy plusz dologért, egyébként, mert az étteremben egyébként, ha fogyasztasz, akkor nem kell a budiért fizetni.
1: Én egy kicsit a WC-t jobban megértem. Ő az arra plusz ember kellő, az karbantartja, arra felvesz
4: hát
1: valakit.
4: Kell pakolni a kólát a hűtőbe, hogy te hideg üdítőt így áll. Van neki egy költsége. Én azért próbálok gyerekek a másik oldalt picit képviselni, mert olyan furcsán mérünk ebben, hogy a 100 forintos, hogy most már nem is 100
1: az forint. Az oké, csak a boltban alapvető szolgáltatás veszel igénybe, hogy veszel valamit, egy terméket, ezért van a bolt.
4: Kólával az órát, bocsánat.
1: A benzinkúton tankolok, kiszom valamit és megyek tovább. A WC használat az effektíve azért önmagában egy plusz dolog, de az nem olyan, mint a boltban a vásárlás, mert boltban a vásárlás nem plusz dolog.
4: Ha beülsz a kedvenc éttermedbe, és holnaptól azt mondják, hogy kedves Balázs, nagyon örülünk, a benzinkúton is tankoltál, ott hagytál 50 ezer forintot, mert vettél még csokit, chipset, mogyorót, még 300-at fizetsz ki a budira, itt is most megvacsoráztál, de ha ki akarsz menni pisilni, az 300.
1: Na, ez nekem megint más, mert a tankolásnál ott hagyok persze 50 ezer, teletankolok egy benzin, de ha én elköltök egy étteremben 40-50 ezer forintot, de még lesz, ne azzal lesz, azért étteremek nem csinálják, hogy én fizessek, nem, de csak fizessek azért, mert elmentem WC-re, miközben ott hagyok egy 4 fős társaságra egy vacsorát, na az megint a nettó szarágás.
3: Jó, de figyelj, tehát, hogy... de a csapfizért nem akarsz fizetni.
1: Tessék?
3: Plázákban ugyanez van.
1: Csak fizér nem.
2: Az elvi kérdés.
1: Csak fizet inni étteremben lehet. Lehet, de...
4: Hogy akkor...
3: Plázába
4: is fizetsz a WC-ért, pedig bementél, költöttél a boltokba, elintéztél dolgokat, elmentél egy moziba, és még
3: fizetsz érte.
1: Nem tartom azt se valahogy irány, nem zavar, nem tartom
3: irányosan. De meg akkor miért? A fia hűtőt karban kell tartani, az elromlik, újat kell venni idővel, helyet foglal, ott ő nem tud más tartani, más árut.
1: Nem plusz tartom soknak a 20-50-et, hogy... azt inkább azt mondom, hogy építse be az árba. Engem de jobban meg, jobban
3: valaki nem akar venni hűtöttet, és akkor nem tudja úgy beépíteni olyan értelemben, mert akkor két ára lenne a kólának hűtött hűtel. Ugye így ez így azért, tehát hogy mondjam, nem. Tehát, hogy ez...
1: Na, hogy ez így akkor rendben meg... van.
3: Igen.
4: Ausztriában ez teljesen normális, évek óta így van, a Billában például.
1: Sok helyen
4: tovább.
1: Külföldön
4: ez már régen így van, legalábbis Hollandiában.
1: Hollandiában,
4: biztos.
1: Igen, én láttam ezt, igen, Hollandiában. Igen. Így van Hollandiában, sok boltban van. Hogy a hűtőt áru, vagy a hűtőt hűtér, ugyanúgy ráfizetsz valamennyit, abszolút, igen.
2: Hát van olyan...
1: Mondjad.
2: Van olyan áruházlánc, ahol például a hús darálásáért is fizetni kell. Tehát megveszed a húst, de azt mondod, te darált húst szeretnél, azért, hogy ledarálják neked, azért fizetsz.
3: Ugye ezek szolgáltatások, ezen lehet elgondolkodni, hogy ez jó-e vagy nem. Úgy hívják, ugye, hogy rezervációs ár, mikroökonómiában, én kereskedelmi végzettséggel bírok, ugye, és ott az azt jelenti, hogy mennyi az a maximum pénz, amit te megadsz egy terméknél. Ugye meleg van, nyár van, megadod a maximumot egy hideg üdítőért, és akkor ők azt meg is kérik annak az árát.
2: Hát valószínűleg ez olyat, ezt azt teheti meg, akinek a környéken nincsen versenytársa.
3: Így van.
2: Tehát, hogy nincsen azon a településen még egy kis bolt, ahova átsétálsz, és megveszed a hűtött üdítőitalt alapáron. Tehát, hogy ő ezt megteheti, hogy rádobja a 100-200 forintot, ennyi. Mert úgyis ott veszed meg, hogyha hideg üdítőt akarsz venni. Ennyi.
1: Igen. Jó, mindesetre bátor. Hát nyilván a boltot, hol volt ez a bolt? Nem is tudom, Cegléd, vagy hol rakták ki, nyilván a szasz.
4: De van egy csomó helyen.
1: Szana szétszedik. Máhogy csinálják egy csomó helyen.
4: Igen, írtak Mohácsról, a Balatonról, hogy ez náluk is így van.
1: Jó, hát a Balaton az két hónap. Hát az ott, ha levegőt veszel a Balatonon is, érted? Ránézel egy lángossal 2000 forintot fizetsz, még meg se rendelted. Tehát azért ott szezon van. 2000, 2002, 2005. Egy 4 fős család elmegy, eszik egy lángost, az 10 000 forint. És ettél 4 darab lángost. Há!
2: Hát ez pont
1: a azért, na, hát azért köszönjük, nem?
2: A piaci árnak, igen.
1: Azért az durva. Na jövő mindjárt, 7:30 pontosan itt vagyunk a hírek után.
0: Micsoda témák, micsoda hangulat! Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
7: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál. Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet?
8: Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
9: Ne várj, használd az Urzinolt!
8: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
10: Három dolog a tudatos babaváráshoz. Te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
11: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
12: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most! Keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
13: A Sopronfest színpadán Hazaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Harsun Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
8: Megérkezett a nyár, és vele a Triumf leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumf üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumf.
14: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
15: Reklámot hallottak.
16: Rádió 1.
15: Rádió 1.
16: Csak igazi mai sláger megy.

0: Laci Ferivel, csak igazi mai sláger megy.
1: Itt vagyunk, 3:48 lesz pontosan 5 perc múlva, jó reggelt kívánunk mindenkinek, és várjál, Juliska, benyomlak téged, és ez sosem tudatos, senki ne vegye magára. Egyszerűen csak azt érzem, hogy megnyomom, de nem nyomom meg, de bent vagy. Na, és nem tudom, mennyi napunk van még, talán 50, ugye, vagy 40. 45 valahogy így állunk, már nincs olyan sok. Sajnos az már a nyár második fele jócskán, ugye augusztus 8. Ez most kicsit ilyen privátabb lesz abból a szempontból, hogy azt a 63 000 embert érinti, aki jön majd a szigetre, ugye augusztus 8-án. Az Oti bulira.
2: Mert egyébként fejre fog állni a város közlekedésre.
1: Meglehetősen.
2: Lehet
1: kicsit felforgatjuk a közlekedést, lezáratjuk a hidakat és a rakpartokat. Igen, itt közben kapom az adatokat, hogy nagyjából ez hogy néz ki. Ugye 150 ember dolgozik majd azon, aki szkenneli jegyeket, emellett ugyanennyi biztonsági őr lesz, 300 ember segíti majd a 65 000 emberre bejutását. Ingyenes buszjáratok, járatsűrítések és BKK hajók indulnak el nagy tömegben a sziget felé. Kicsit bulizgatunk ott a haverokkal. Most érted? Hát effektivek csináljuk ezt a dolgot. Úgyhogy lezárják az alsó rakpartot, és mindjárt felhívjuk a vitézit, csak hogy mesél nekünk, hogy ilyenkor egyébként hogy számolják ki a kapacitást az egyes villamosnál, a hévnél, mekkora járatsűrítéssel jár ez, honnan indulnak pontosan ingyenes buszok, azt hiszem talán a Nyugatitól, de ezt majd ő még elmondja. Tehát ez a buli egyébként, ez most ott tart, hogy ez komoly infrastruktúrával egy kicsit megdolgozzuk a BKK-t, a hévet, az egyes villamost, a hajóközlekedést, hogy oda megérkezzen 65 000 ember. És akkor kapom az adatokat, hogy nagyjából egy óra alatt az egyes villamos vagy a hív az mennyi ember tud elvinni. De egészen érdekes számítások vannak itt egyébként, hogy hogy kell kiszámolni, hogy 60-65 000 ember, az mondjuk ha csak egyes villamossal és hívvel jön, az óránként hány ezer ember, és 16 órával előtte kell, hogy elinduljon az egyes villamos, hogy oda vigyen. Oda vigyen, hogy 65 000 ember. Ez egy jó kérdés. Ugye szabad parkolókat kell biztosítani, leálló helyeket, azt hiszem talán ez az Ocean parkoló lesz, tehát hogy van egy csomó minden, amiben akkor mi ugye nem is az, hogy bele se gondoltunk, de hogy valójában mi is most tanuljuk ezt az egészet, hogy mondjuk egy helyen egyszerre 65 000 ember, az hogy néz ki? Egy olyan nehéz infrastruktúra, mint a sziget, ugye? Mert mondjuk, ha ez a Puskás, 86 bejárattal, 86 megközelítőnek, de ugye ide úgy kell elvinned embereket, hogy egy hídon tudnak bejutni, ez a K-híd. Illetve meg lesz nyitva majd még egy híd, az Árpád hídnál, ahogy ott a Dog Bistro vagy a Dog szórakozóra mentél be. Ott is be lehet majd menni, nyilván az egy nagyobb séta, ha valaki vállalja, akkor még kényelmesebben be tud jutni. De hogy ez a komplett város infrastruktúráját megmozgatja.
2: Ha az Osanba szorult egy kis üzleti érzék, akkor most fizetőssé teszi a parkolót.
1: Az Osan, igen, az Osan jó arc, akkor arra a napra.
2: Valaki és ott a parkoló cipló.
1: Igen. Na, mindjárt megkérdezzük a Dávidot, aki már itt van velünk. Hello, Dávid, jó reggel, ciao.
3: Jó reggel,
1: jó reggel. Köszönjük szépen, hogy itt a sűrű teendőit közepette erre van időd, hogy egy kicsit itt segíts nekünk ebben kibogozni.
3: Még elég korán van.
1: Még korán van. Sűrű napok ezek mostanában, nem?
3: Abszolút, de nagyon élvezem, mert rengeteg dolgot meg tudunk oldani.
2: Félelmetes nekem, kicsit olyan érzésem van, mintha mindenhol ott lennél.
1: Igen, többen vagytok, Dávid? Igen, tényleg egyszer innen, egyszer onnan, egyszer külföld, belföld, döbbenetes
2: a dolog. Van már egy alter ego, amit néha bedobsz?
3: Nincs még sok kira példáját, nem követem, de
1: kemény.
3: Tanulok.
1: Keménybe vagytok. Na, mesélj nekünk egy kicsit, mit kell tudni? Ilyenkor milyen infrastruktúrát néztek? Hogy zajlik a számítás? A járatsűrítés, buszjárat, villamos, hév, H5 hév, hogyan sűrítitek? Milyen számolások zajlanak ilyenkor? Például egy ekkora rendezvénynél.
3: Nem akarnám, hogy túlzottan elbízd magad, de a fő referencia pont Rihanna egyébként. Mert...
1: Egy kicsit hátradőltem, mosolygok. Ezért ez jól esik az egómnak.
2: Hogy mondod, Rihanna?
3: Igen, mert ugye akkor volt a szigeten utoljára ilyen típusú terhelés. Ugye egy normál szigetnapon, amikor tart a fesztivál, akkor a rend az nagyjából, hogy körülbelül, ha a magyarok számára nagyon ismert és szeretett sztár is van, akkor is maximum a látogatók fele az, aki aznapra látogat ki, és jellemzően magyar. A látogatóknak fele, inkább még több is általában, kínálvó külföldi látogatója a szigetnek, aki ebből eredően nem közlekedik aznap, hanem csak a hét, a Sziget Fesztivál hetét megelőzően, vagy azt követően, amikor a sátrával érkezik vagy elhagyja a szigetet, tehát magyarul sokkal kisebb a terhelés. A Rihanna volt utoljára akkora érdeklődést kiváltó koncert a szigeten, a budapestiek körében is, hogy ilyen méretű terhelést kapott a sziget, mint amit most fog. Tehát éppen ezért nézzük, hogy akkor mi működött és mi nem működött. Én ezzel már fővárosi képviselőként is foglalkoztam, meg most is nyilván a MÁV révén erre ránéztünk. Valóban a Puskás egy jó referencia, nagyjából olyan, mint hogy egy teltházas Puskás meccs lenne, kettes metró nélkül, és egy olyan stadion nélkül, ami erre van kitalálva. Tehát ez egy elég nagy kihívás lesz a város közlekedési rendszerének, és magának a szigetnek is, ugye valójában azért a legszűkebb keresztmetszet, az maga a K-híd, aminek a felújítása egyébként most el fog indulni, ezen sokat dolgoztunk, de csak a Sziget Fesztivál után tud már elindulni, hiszen ha le lenne zárva, akkor még nagyobb baj lenne. És a K-híd a jelen állapotában ugye nem tud egyszerre nagy tömeget fogadni, tehát ott ugye azért vannak azok az ilyen szűkítő elemek, amiket mindkét oldalon mindig kiraknak a rendőrök a fesztivál idején, mert nem mehet rá egy adott mennyiségnél több ember egyszerre a K-hídra, tehát mikor le is száll nagyon sok ember a hévről, nagyon sokan egyszerre akarnak hazamenni, akkor nyilván ott kialakul egy torlódás, tehát itt éppen azért lesznek külön buszjárata is a BKK-nak a nyugati pályaudvartól, azért lesz hajó, ami nyilván nem old meg minden, de egy kis extra kapacitást ad, és ezért próbálja majd bátorítani a sziget a látogatók egy részét legalább, hogy ne a K-hídon, hanem az egyel délebre a Szentlélek térhez közelebb eső H-hídon hagyják el a szigetet, hogy ezt a szűk keresztmetszetet amennyire lehet enyhíteni lehessen, és persze a hév pedig egész éjjel sűrített menetrenddel fog járni. Azért azt kell látni, hogy ez egy órában, ha minden jól megy, akkor is 10-12 ezer embert jelent. Tehát ez ahhoz, hogy 63 ezer ember oda megérkezzen, úgyhogy nem alszik kint senki, ahhoz, ha minden szuperül menne, akkor is 5-6 órára van szükség, és nyilván óhatatlanul elő fog állni olyan helyzet, hogy ez nem egyenletesen jelenik meg. Tehát itt biztosan az jár jól, aki minél előbb kimegy, és egy kicsit el van a hajógyári-szigeten, azért jó idő lesz, nyár lesz, ennél rosszabb dolgok is történhetnek, tehát szerintem érdemes kimenni, piknikezni, kimenni előbb annak, aki tud. És hazafelé lesz nyilván, mint minden meccs után, vagy minden nagy koncert után, általában még kijutni az egyszerűbb, mert ott az jobban szétoszlik, de a vége után hazafelé van mindig a legnagyobb nehézség, ez minden foci meccs szervezésénél, vagy nagy olimpiai egyéb esemény szervezésénél is mindig a hazafelé menet a nehéz. Éppen ezért van az, hogy lesznek különböző afterbulik is ott, amennyire tudom, hogy aki esetleg úgy dönt, hogy nem egyből az első évvel akar a koncert vége után hazamenni, már pedig az nem fog sikerülni az emberek nagy részének, hogyha még marad egy pár órát utána a szigeten, akkor is legyen program. Ezt csak így lehet megoldani.
4: A 9000 vagy 10000 az nagyjából, amit az óránként az egyes villamos vagy a hév tud elvinni, mondjuk a Batthyánytól az Árpád hídig? Tehát így számol ilyenkor, vagy így számoltok, hogy nagyjából ez hát a 9000 per óra?
3: Hát itt három bejárati pont van a szigetre, egyik a K-híd, amit ahogy mondtam, ott van egy jelentős kapacitáskorlát, hogy mennyi embert lehet átengedni, hogy ilyen nagyjából ilyen két sorba tudnak az emberek menni, annál több nem fér be. Van a H-híd, amin át lehet menni busszal is, ezt fogja is használni a BKK, meg gyalog is, egyel délebre, és van a hajós bejárat a túloldalon, de hát ott meg ugye a hajók kapacitása az elég szűkös. Ez határozza meg valójában, nem a hév önmagában, hanem hogy a szigetnek a három bejáratán mennyi ember tud egyszerre
4: bejutni. Igen, ez a hajójárat, ez aranyos a BKK-tól, 300-an fölférnek a kis hajóra, ott azért párszor fordul a hajó, de az is egyfajta segítség, hogy ott is pár ezer ember.
3: Azt hiszem, hogy azért...
4: Négy hajó.
5: Én hónapokkal ezelőtt bedobtam, hogy egy ponton hidat azért csak össze kéne ácsolni.
4: Igen. Egyébként azért nem egy rossz megoldás, hogy valahol a sziget és a pesti oldal között egy hidat. Igaz, hogy a hajóforgalmat zárni kellene.
5: Na, menjenek a másik oldalon.
3: Hát a kis oldalon lehetne új hidat építeni, ugye ott a K-híd felújítása tervben is van. Ugye a probléma az, ez sok gondolkodás volt egyébként már a korábbi években, hogy amíg a K-híd épül, mit lehet csinálni, hogy mindenhol természetvédelmi területek vannak, és ott eléggé bele kéne nyírni a növényzetbe ahhoz, hogy ott bármilyen híd meg tudjon olyan helyen érkezni, ahol ma nincs. És végül ezért lett ez elvetve, és ezért a K-híd felújítása kezdődik el rögtön a Sziget Fesztivál után, és azt fogja most a Budapest közút és a főváros rendbe rakni, úgyhogy még jó pár évig használható legyen, és egyébként pont ezek a típusú korlátozások, hogy egyszerre hány ember mehet rá, ezek megszűnjenek, de ezt az idei nyáron már nem lehetett megcsinálni, mert nem volt rá idő onnantól, hogy ezt a pénzt kiharcoltuk még évelején.
2: Amikor láttátok, hogy mennyi egy ment el 60 ezer, hónapokkal ezelőtt ez már kiderült, akkor volt egy ilyen...
4: Igen, ajjajjajjajjaj, ezt rajtunk fogják leverni.
2: De volt egy ilyen halksóhajó, cseszt meg.
3: Ugye volt ez a, emlékeztek rá, hogy volt egy elég nagy közéleti vita arra, hogy a szigetnek hogyan és miként segít a fővárosnak, hogy mentjük meg, hogy legyen idén is sziget. Ugye ennek én is részese voltam, és próbáltuk kialakulni a feltételeket, ott ugye ebben minden közéleti szereplő megszólalt, nagy viták voltak, és már akkor lehetett tudni, hogy

0: fellépni. Tehát ez tudnivaló volt, és hát összességében is volt egy nagy menetünk annak érdekében, hogy hogy a magyarok nagyobb számban tudjanak kimenni a szigetre. Ez volt valójában az egyik legnehezebb vitáspont, és ugye, hogyha valakinek van országbérlete, Pestvármegye bérlete, vagy budapesti bérlete és diák, tehát ugye akár egyetemista, akár középiskolás, akkor egy nagyon kedvezményes félárú szigetbérletet tud venni. Ez a MÁV applikációból és a BKK applikációból is elérhető. Tehát azért, hogyha valaki magyar fiatalként kimenne a szigetre, azért most az idei évben sokkal jobb esélyekkel indul ennek neki, mint bármikor korábban. Ez volt az ára annak, hogy a sziget kedvezmény mint kapjon a fővárostól az újrainduláshoz.
1: Csak ez azt jelenti, hogy a kifelé jövő embereket is napi sűrűségű egyes villamos és hév viszi, tehát hogy szinte folyamatosan, abszolút. Mert ott akkor fel kell szippantani, még 30 ezer benn marad az afterpartin, de mondjuk 20-30 ezer úgy dönt, hogy szépen kikocog, akkor őket is sűrített járatokkal kell hajnalba hazavinni, vagy elvinni.
0: Ez így van, így van. Tehát a hajnali időszakban is a hév is 5 percenként fog járni, a villamos is sűrűn fog járni szinte munkanapi sűrűséggel, így készül a MÁV és a BKK is. És egyébként készült most a puskásos nagy meccsekről egy elég érdekes analízis, és azt látjuk, hogy például a megosztott rollerek és addigra már a Bubi is újra működni fog, Bubik és hasonlók, azok ilyenkor azért nagyon tudnak még segíteni a csúcsot ki egyengetni. Még a sziget normál napjain is az látszik, hogy rengeteg rollert raknak le és vesznek föl a Sziget Fesztivál bejáratánál, és az alsó lakparton jönnek be. Ez nyilván, mint a rollerezés, általában hogy mondjam, bír a maga biztonsági kockázataival, de abba tud segíteni, hogy még valamennyi extra kapacitást adjon. Tehát még az is meg fog jelenni, hogy sokan mikromobilitással közlekednek ilyenkor.
1: Úgy, ilyenkor a Lime vagy valamelyik nagy szolgáltató kialakított egy parkolóhelyet, mert ugye csak ott tudod lerakni, ahol ő erre engedélyt ad a térképén.
0: Igen, igen, igen. Ők is, meg a bérautósok is szoktak ilyet csinálni. Azt nyilván azt feltételezi, hogy valaki alkoholmentesen csinálja végig az estét, de még a bérautós cégek is szoktak ilyenkor extra állomásokat csinálni.
2: A Bubit lehet egy sör után vezetni? Vagy kettő? A bringás szolgáltatást?
0: Hát ugye úgy változottak lesz az előző kormányzat idején, hogy minimális alkoholos befolyásoltság alatt kerékpározni lehet, igen.
2: 3300 bringát ígértek, az meg lesz addigra, hogy az a kezdet, azt nem tudom, tudod-e ezeket
0: én a számokat. A főváros nevében én már nem mernék nyilatkozni, hiszen nem dolgozom ott egy jó ideje, de a Bubinak elvileg már most is kész kéne lennie, látom, hogy még vannak nehézségeik, szerintem azért nyárra ennek össze kéne állnia. Elvileg május vége volt a korábbi szerződéses határidő, az letelt. Azt, hogy most ez pontosan hogy áll és mikor lesz kész, ezt a békeket tudja megmondani. Aha.
3: Ilyenkor van B meg C terv, ilyen vészforgatókönyv, tehát mi, ne adj Isten, van egy áramszünet. Nem megy a hév, leáll az egyes villamos. Szóval, hogy ilyenkor fel vagytok készülve mindenre?
0: Hát, hogy mondjam, ezt azért nem állítanám, mert nyilván itt azért nehéz kiválasztani, vagy kiváltani ezeket a kapacitásokat, és azért mégiscsak akármennyire is fontos koncertről van szó, vagy fontos zenei eseményről azért, hogy mondjam, nem kritikus infrastruktúra ez feltétlenül, tehát ha ilyen van, ne legyen, remélem nem lesz, akkor valószínűleg csúszni fog a dolog, mert nem fognak tudni ki, ugye nem lehet ezt pótolni, ezt a kapacitást, amire itt szükség van buszokkal. Nyilván most, ha tényleg valami történik a Szentendrei hévvel, akár csak egy normál szigetnapon, nyilván ugyanúgy küld pótlóbuszokat a MÁV vagy a BKK, mint amúgy, de hát nyilván egy ilyen terhelés mellett azért ez biztos nem tud elég lenni. Ezért is érdemes tényleg, ezt nem csak azért mondom, mint amikor mondják, hogy indulj el időben az iskolába, mert akkor biztos odaérsz, hanem tényleg egy ilyen eseménnyel érdemes rátszámolni azt a pár órát, hogy az ember előbb kimegy, visz magával, nem tudom, néhány doboz sört vagy valamit, és akkor megissza a barátaival, el van, kim van előbb, nem a legnagyobb tumultusba ér ki, és hazafelé is rászámolni egy kicsi időt, mégiscsak nyár van, és hogy mondjam, bulizni. Megy ki valaki a szigetre, hogy egy ilyen rendezvényre megy, és nem utolsó pillanatban Takra oda érni, mert ott azért az már tud nehéz lenni.
1: Abban baj lesz,
2: igen. Köszönöm, hogy a koncertet javítottad zenei eseményre.
1: Hívjuk inkább így. A koncert erős tudat. Dávid, nagyon köszi, jó munkát neked, meg egyetlen időt szántál ránk itt nagyon a sűrű teendő közepette. Köszönjük szépen, jó munkát, ciao, Vitézi Dávidnak, köszönjük szépen. Írja valaki, hogy történelmi gyerekek, az első miniszter nálunk.
2: Nem.
1: Már ki volt? Volt valaki klasszban? Klasszban talán, nem?
2: Nem, az már itt volt a földművelés ügyből kifolyólag
1: valaki
2: beszéltünk.
1: Valaki volt már?
2: Igen, már nem emlékszem pontosan, de talán a Nagy Istvánnal.
1: Már lehet, hogy egyszer beszéltünk, igen.
2: A második, de igen. Az biztos, hogy ebben az új érában az első. És igen. Akkor még két kreditünk van.
1: Bocs, az egyiket el kell lőni az Otibulira. Ne arra húgyatok.
2: Vannak fontos. Egyébként rohadt jó ötletek jöttek, tehát az egyes.
1: Igen.
2: A Velencei tó összes csónakját és vízibicikliét át tudjuk hozni, mert sajnos nekünk az most nem
1: tökéletes,
2: kell.
1: Tökéletes, az is plusz

0: az ember.
1: Plusz 500 ember, akik áthajóznak. Lehetne hívni egy ilyen nagy paritjás valami sztorit, ahol az igazán bátrakat átlőhetné.
2: A besti oldalról.
1: Lenne egy ilyen rohadt nagy fölfújt matrac, érted, a sziget partján, és akkor oda játszúzliznánk embereket. Remek ötletek van.
2: Teljesen jó ötlet, igen.
3: Hogy hány önkéntes révész fogja majd üzembe helyezni magát.
2: Ja, és átevezni a Dunán folyamatosan.
3: Az, lesznek ilyen megvilágosodnak.
2: Feketén, tudod, feketén. Jönnek majd a vízitaxisok, hozzák az embereket.
3: Nem az lesz, hogy cigi, nem motorcsónak.
2: Pont ezért van egyébként kettőkor kapunyitás. Tehát oké, hogy rászánod a délután, meg meleg van, de hogy kettőkor nyílik a kapu, és akkor azért így van időd mondjuk este 5-6-ig bejutni. Tűzomáltozás, persze. Meg hát egy csomó minden ott már él. Tehát, hogy oké, hogy maga a sziget az, mit tudom, 3 nappal később indul, de ott már a kiszolgáló egységek, az óriáskerék, egy csomó minden már ugye működőképes lesz tulajdonképpen augusztus 8-ára. Tehát, hogy bejössz kettőkor, akkor nem egy üres nagy színpaddal találkozol, hanem ott már nem rendezvényhelyszínek vannak, de nyilván mondjuk kiszolgáló egységek, helyszínek, éttermek, italok, bárok, azok már abszolút működnek. Jó, tehát a fogyasztás az rendben van.
3: Azt mondd meg nekem, hogy hány nap előtte menjünk kielásni a készleteket.
2: ez fakultatív. Csak vigyázz, hogy ne építsenek rá. Ne építsenek rá valamit. Na jó van, gyerekek, hát ez lesz akkor augusztus 8-án. 2 órakor nyitjuk a kapukat, ahogy mondtam, tehát érdemes tényleg egy kicsit előbb jönni. Ha valaki ilyen 7-8-kor érkezik meg, az 9-10-es bejutással számoljon. Tehát ez
3: vicces. Figyelj, de ez nagyon jó, mert jön majd egy ilyen szupersztár így koncertezni, és akkor azt fogják mondani, hogy Rihanna és DJ Otto.
2: Hát a Rihanna hasonlat azért fáj csak, mert írja valaki, hogy emlékeztek, 1:30 után lement a színpadról, és unatarcó hazament. Emlékeztek? Mindenki őt várta, iszonyat szarbuli volt, végig unta az egészet, 3-4 órát volt a színpadon, előtt 3 dalt, és lement a színpadról. Igen. És így köszönjük, állt 60 ezer ember, hogy mi a fuck. És soha többet nem jött vissza. És borzasztóan unta azt a 3 dalt is. És nagyon szarul szólt.
3: Viszont olyat verkelt.
2: Ez volt az óriási Rihanna koncert, az megvan. Emlékeztek? Óriási balhé volt belőle. Mint nyomott 50 perc, egy órá. Unta, nagyon letett a mikrofont, azt mondta, hogy köszönjük elég. Kelet-európai kis turné, tehát ő ezzel nem nagyon foglalkozott. Megérkezett magánhelikopterrel, 50 percet lenyomott.
3: Hello, Bukarest!
2: bemondta, és utána levonult a színpadról. Ez volt, igen. Na jó, van, jövő mindjárt 3 perc.
3: Milyen hosszú lesz?
2: Micsoda?
3: A koncert milyen hosszú lesz?
2: Maga a buli?
3: Az ott
2: hát az ilyen 4-5 körül elindul, és 11-ig tart.
3: És a kifejezetten a DJ Oti buli?
2: Az azért nem mondom, mert akkor elkezdesz visszaszámolni, és megszivatom azokat, akik azt mondják, hogy csak arra a bulira akarnak kijönni, amit mi csinálunk, és onnantól kezdve le fognak róla maradni. Tehát én nem mondom meg, hogy mikor kezdünk.
3: És nekem megmondom.
2: Neked igen, de te úgy egy kamion alatt fogsz feküdni.
1: Neked akkor már mindegy.
3: De úgyis a Margit szigeten fogsz valahol kamilázni, egy ahú.
2: Úgyis valahol egy kamion alatt fogsz.
3: Lehet, hogy rossz szigetem vagy.
2: Hol vagy, Juli? Igen. Na, jövünk mindjárt. 2 perc, pontosan 8 óra itt vagyunk rögtön a hírek után.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
3: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
4: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék hajója kifut.

0: Hajósz Balázsékkal a Bahar Kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26 péntek reggel, Szántódrév kikötő, Balázsék hajója 7 órakor kifut, találkozz élőben Balázsékkal, a nádudvari séf exkluzív grillkolbász, a Summersbee és a DM támogatásával.
2: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
3: Jó, aha, fece nem lesz.
2: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk számos törölközőre, 30-70% kedvezményt számos díszpárnára, és akár 50% kedvezményt számos kerti termékre. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sweeping and Living.
6: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági öveiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univert.
7: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Na, mi lesz a mai program?
9: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
8: Vagyis
9: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
8: És ha rock'n'roll, akkor...
9: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
10: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
11: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
1: Rádió 1.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.
12: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a saját dalom a Dreamin.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió E!
1: Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázs.

0: Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Rákóczi, Feri és Sebestyén Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk, 8 óra után, 13 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Kánikula van, gyerekek, kitört a vakáció, úgyhogy átáll mindenki.
2: Kiürült
1: a város, látjuk az SMS számot, látjuk a Viber forgalmat, eltűntek a szülők, akik hallgatnak bennünket, tudnak egy kicsit aludni, vagy legalábbis a gyerekek alszanak, nem kell őket hétkor iskolába vinni. Igen. Taki azt írta, én már a káhidón vagyok.
2: Biztos, már csak 46 nap.
1: 46 nap. Egyrészt várom kettő, az már megint a nyár vége fele lesz. Már augusztusról még nem a nyár vége, de most már megint az van, hogy két hét és nyár is olyan iskola kezdés, jövögetnek ezek a hírek. Tehát azért legyen még jó sokáig az Oti buli, mert az augusztus 8 még nem a nyár vége, de már egy kicsit korábban sötétedik is érzed, hogy megyünk bele a szeptemberbe, úgyhogy várjunk azzal még.
2: Két dolog biztos ezzel a bulival kapcsolatosan, hogy én valahol egy kamion alatt fogok kikötni.
1: Végezni.
2: Kettő, hogy te el fogsz késni. Mert elindulás előtt egy órával fogsz így érzeködni, baszki, most dolgom van.
1: Igen, és hol vagyok, nem? Hát én már egész napot vagyok, úgyhogy én nekem reggel 9-kor könnyű bejutásom lesz oda.
2: Tudod, hogy mi a baj? Az a baj, hogyha ti oda mentek a fecsóval együtt, és elkezdtek úgy alapozni unalmatokban,
1: nem
2: de
1: szoktuk.
2: Este
3: évek
2: óta nem szoktuk. Tudni
1: nem szoktuk. Azt mindig 2 óra a koncert előtt csináljuk, egész nap próba van még, meg még ott vagyunk, meg még egy csomó eldöntendő, meg nehéz dolog van, amikor elkezdünk fölöltözni, akkor isztuk az első.
2: Aztán
1: megérkezik, mindenki érkezget az öltözőbe, ugye, és akkor már szoktak bajok lenni. De...
3: Jó, most más a teher egyébként, Otin.
1: Hát figyelj, akikkel dolgozom, azt mondják, hogy szerintem ezt most el sem tudjuk képzelni, hogy ez mi lesz. Tehát ez így ebben a formában, hogy 63 ezer ember egyszerre egy időben egy helyen, ez felfoghatatlan. Tehát ezt nem tudom, ez milyen lesz. Nem is tudom, hogy fog működni. Már hogy nyilván nem a buli, hogy fog működni, hanem ez mit fogott okozni. Nagy a teher, meg nem könnyű azért ez. Tehát ez egy egészen más léptékű dolog, mint mondjuk egy park, vagy egy plázs. Tehát, hogy nagyon más. Az infrastruktúra, a Szigettel való együttműködés, amiket ők kérnek. Ugye nem Sziget buli, de hogy azért itt nagyon sok szempont van. Nagyon sok biztonsági korlát, még az amerikai tulajdonos, hogy helikopterrel nem repülhetsz be a tömeg fölé, mit tudsz csinálni, mit nem tudsz csinálni, rengeteg e-mail, rengeteg egyeztetés, sokan vannak rajta. Nagyon nagy munka egy ilyet összerakni, igen, iszonyat meló.
3: Mondjuk, és 10 000 volt egy park, vagy 10 000 volt egy siófok.
1: Mennyiségre?
3: Körülbelül ugye egy buli, annyi volt, vagy 12 mondjuk, ahhoz képest 6-szoros a terhelés, 60 000
1: nem,
3: vagy 10-szeres?
1: Nem, 6-szoros nincs, ugye az még nagyon megnehezíti, hogy a Sziget is egy újraépülő történet, egy újrainduló történet, ott vesznek át egy csomó mindent, és szállnak ki régi tulajdonosok, egy csomó érdekkör változik nyilván a választások kapcsán is, tehát hogy maga az egyeztetés is. De nagyon rugalmasak, nagyon jó arcok, nagyon sok mindenbe segítenek, de mégis a mi buling mégse az ő buliuk, de mégis az ő infrastruktúrájukkal, de mégis ez egy külön buli. Tehát ez egy nagyon összetett, nagyon nehéz dolog. Ez egy életben egyszer. Nem biztos, hogy ennek nekiállnék még egyszer.
3: Tehát ez most megérzed,
1: házi bulizgatunk egy 4-5 parkkal jövőre is meg vagyunk, de hogy nem, tehát ez így ebben a formában, ez. De aztán nem, tudod, ez minden évben elhangzott.
2: Igen. Van még ott egy puskás, én azt mondom.
1: Hogy... A puskás sem véletlenül nem lett puskás, tehát ott meg más a dolog, de igen, szóval nagyon izgalmas, sok tanulással járó feladat, de nagyon nagy az izgalom, meg nagyon nagy a teher. Nyilván a csapat nagy részét azért viszi, akikkel együtt dolgozom, meg le a kalap előttük, de látom, hogy itt melóznak, szóval fú, basszus, sok minden van.
2: Légi felvételeket Copacabanáról talán, ahol volt ilyen 50-60 ezres buli. Tehát az embermennyiség, az lesz egyébként igazán megdöbbentő, amikor majd kiállsz a színpadon,
1: nagyon
2: és nem
1: sok.
2: Látod a végét.
1: Tehát nagyon sok, ugye a Szigeten is, amikor van egy teltházas buli, az 40-50 ezer ember van ott, de még 10 000-en, 20-15 ezeren a Sziget más helyszínein vannak és buliznak. De ugye itt az van, hogy itt 63 ezer ember bejön a nagy színpad elé egyszerre egy időben. És nincs más rendezvény a Szigeten, after ugye van egy csomó minden, utána sok színpadon, sok helyen, még hajnali 2-ig megy a mulatság, tehát nem kell kijönnöd. De egy Rihannán se, vagy egy Pinken sincs ott mindenki a Szigetről, mert hogy még egy csomó színpadon zajlik egy csomó minden, és valahol hátul buliznak, vagy sátraznak, vagy készülnek az estére. De itt nem ez van. Tehát, hogy itt 60 000 ember lesz este 6 órakor, 7 órakor a nagy színpad előtt.
2: Azért az... mondta, hogy ez most már legalább egy kicsit inger küszöb fölötti nekem.
1: Ne viccelj, de persze, abszolút.
2: Azért most már ez is egy kicsit karácsony, nem?
1: Hogy jön ide a karácsony?
2: Úgy értem, hogy várom, tehát be vagy egy picit sózva.
1: Mindegyiken be voltam, persze. Tehát azért a park se úgy ment, meg a plázs se úgy ment, hogy jó, most akkor nyomunk egy plázs. Tehát ez most nyilván arcoskodik az ember, meg röhögünk, de azért ez nem így megy. Tehát ez nem egy ilyen történet. Na meglátjuk, hát majd kiderül. Most tessék, már most ezen a hajó fenn vagyunk, úgyhogy erről most már csak előre, nincs visszaút. Na gyerekek, egy érdekes cikkre bukkantunk itt, és hát nyilván az anyukák erről nagyon máshogy gondolkodnak, de elmondom, hogy mi a történet nagy vonalakban, és akkor mindenki elmondja, hogy mit csinálna. Felcserélte a klinika az embriókat beültetés előtt, és a szülőknek kellett hozni egy nagyon nehéz döntést. Két család találkozott, próbáljuk megfejteni, hogy mi történt. A találkozó után egyességre jutottak, miközben a klinika már bezárt. Történt ugyanis, hogy... A 9 hónapig várták a kisbabájukat, az anyuka megszülte, majd a szülés végén a kezébe adtak egy csecsemőt, aki már bőrszíne miatt sem lehetett a sajátja. Pedig félrelépésről szó sem lehetett, hiszen egy termékenységi klinika páciensei voltak. És azt mondják, ez nem egy rossz forgatókönyv, hanem egy valóság. A termékenységi klinika elképesztő hibát követett el, és összecserélte a két embriót, emiatt egy másik pár gyermekét hordta ki, és szülte meg az anyuka.
2: És volt egy cselés, tehát oké, belém rossz petesejtet ültettek, akkor ezek szerint. És akkor innentől kezdve megvan a túloldal, a másik
1: hát ezt próbálom
2: pár...
1: kibogozni a cikkből, mert azt mondja, hogy a 6 hónapos kislány, se a sorsáról most végleges döntés született, a babát a születési szülei nevelik tovább, miután a genetikai szülők meghozták életük legnehezebb döntését, és lemondtak a felügyeleti jogról.
2: Akkor nincs csere.
1: A biológiai szülők ügyvédje nincs csere.
3: Nincs is meg a másik.
1: Nincs
3: gyerek.
1: Meg a másik. Érted? Ők tehát, kaptak csak így... rosszat. Tehát hogy nem az van, hogy két párnak
2: ellen... Én azt hiszem, megvan a meccs.
1: Nincs meg a meccs. Fogtak egy petesejtet, abba beültettek egy hímivarsejtet, összemeccselték őket, fogták, berakták az anyukába. Az anyuka megszülte, csak megjött egy fekete gyerek.
2: És ez a probléma.
1: Hát azért azt képzeld el, mikor nagyon várod, ultrahang, jár, szerhes vagy, és megszületik egy hatalmas fekete raszta hajjal, egy nagyszerű kis barna szemű kis fek a kis csávó. És nagyon mosolyog, és néz rád. Szóltak, hogy elnézést.
3: Hogy lehet, hogy itt valami
1: itt van valami meg. Bibi. Na most ugye ott vannak az eredeti szülők, akik éj a megtermékenyített petesejt és hímivarsejt, és ott van a szülő, aki nem a gyerek, hiszen nem belőle van, de megszülte, táplálta.
3: Tehát,
1: és megszülte a gyereket, végül is ő az anyuka? Vagy ki az anyuka? Aki megszülte, vagy aki a petesejt?
3: Hát ugye itt kétféle anyuka van, kell lenni egy biológiai anyukának, aki nem ő, és van egy hát mondjuk úgy, hogy szülési anyuka.
1: Szülési anyuka.
3: Igen, és ráadásul ugye azért különösen gáz a történet, mert egy terhelt sztoriból született ez a gyerek, érted? Tehát, hogy itt... Ők valószínűleg már évek óta vágytak gyerekre, és próbálkoztak, már a beültetés szóba jött, már minden szóba jött, végre megfogant a gyerek, akit vársz.
1: És fekete.
3: És nem az jött, akire gondolt.
1: Milyen szerencsé, hogy nem rasszisták a szülők azért, nem?
3: Köszönjük szépen.
1: Hát azért köszönjük szépen, azért reklamálunk. Ugye azt hiszem, a biológiai szülők ügyvédje tudta, hogy egy pereskedés hihetetlenül negész jogi küzdelem lett volna, és azt mondták, hogy a harc nem szolgálná a kislány érdekét, a születése óta másik családdal él, hogy nem harcolnak a felügyeletért.
2: Hát figyelj, itt nem is az a Jedi, aki megszülte. Hát 9 hónapig hordtam a testemben, megszültem, hozzám nőtt, megszerettem. Oké, nem az én gyerekem. Itt az a fontos, aki lemondott erről a gyerekről, aki tudja, hogy ez az én gyerekem, de azt mondom, hogy oké, te hordtad ki, akkor... nevelt föl.
1: Igen. Na de abban az én petesejtemből, meg a férjem hímivarsejtjében, az ott az én gyerekem.
3: Ezt mondja Juli. Igen. Azt mondani, hogy nem. Hogy akkor a gyerek békéért én hátra lépek, bár itt ugye az jön be, hogy azt is szokták mondani, hogy maga a szülés, meg az utána következő időszak az erősebb kötődés alakít ki, vagy például az örökbefogadott, a korán örökbefogadott gyerekeknél is erősebb lesz a kötődés a felnevelő szülő felé, mint a vérszerinti szülő felé. Na de érted? Hogy... Hát igen, az a szülő, aki a petesejtjét meg a hívivarsejtjét adta, és nem benne nőtt föl ez a gyerek, és született meg, Az az igazán nehéz, hát, azt mondani, hogy oké, okay, szent.
2: Hát meg ráadásul ugye arról szól a cikk, hogy 6 hónap után derült ki, nem is a csere, hanem az, hogy ki a rendes genetikai szülő. Tehát 6 hónap után már tényleg azt nézed, hogy a gyereknek mi a jó. Megszülte.
1: Nem, a gyerek nem, a végzetes embriócsere, az a szülőszobán már kiderült.
2: Az világos, hát, igen, de hogy kik a genetikai szülő.
1: Azt nem találtam, igen. Nem kaukázusi, 100%-ban dél-ázsiai származású a gyerek. Tehát, hogy ugye azonnal de szó van egy másik cseréről is, mert azt mondja, a felfedezés után a felek egy fájdalmas folyamatban visszacserélték a csecsemőket, és közösen peredték, de akkor ez egy másik történet.
3: Egy korábbi amerikai botrány, és az még a Jobbik eset.
1: De az ott egy korábbi sztori, igen.
3: Ez még a Jobbik eset, mert akkor mind a kettőnknek van gyereke.
1: Én adom a tiédet, te adod az enyémet.
3: Igen, és mindenkihez visszajut a saját gyereke. Az még oké. Okay. De itt nem ez történt, érted? Hanem a másik pár, aki biológiailag a gyerek volt, ő ott áll gyereknél.
1: Jó, lemondasz róla, és azt mondod, hogy oké, vigyétek, nem pereskedek, vagy azt mondom, hogy nem, az én gyerekem, ad vissza.
2: Lemondok.
1: Miért? Hát, belőled van a hímivarsejt, és a petesed, az a te, ott látsz egy gyereket, 8 hónaposan megnézed, és az a te gyereked. Hát az belőled van, ő csak megszülte, a csakot most nem csak, mert nagy dolog, de hogy őt de olyan volt, mint egy élő inkubátor, fontos, megszülte, de az belőled van, a te DNS-ed.
2: Nem látsz ebben valami hihetetlen sorsszerűséget? Tehát, hogy az élet rendez, ezt valamiért így rendezte.
3: De a tiédet meg nem rendezte, mert neked meg nincs gyereked, bár leadtál ugye petesejtet és így mivarsejtet.
2: Én szerintem minden szülő...
1: Tehát, jó, mi van akkor, azt mondta, hogy na, azért nem küzdök, mert nem tudom, hogy milyen családba kerül, nem bízom meg a két emberben. Mi van, ha rossz körülmények közé kerül? Mi van, ha berik? Mi van, ha bántják? Mi van, ha nekem nem a lemondás a célom, hanem a harcolás, hogy kiszedjem a kezük közül, mert egyébként nem kerül jó családba, és én nem bízom meg ebbe a két emberbe. Ilyen könnyen azt mondta, hogy persze, ti megszültétek, vigyétek, mert az élet így rendezi, és ha szar családba kerül, és ha ránézek a parra, és azt látom, hogy figyelj, ez a csávó kicsit se szimpatikus, ez ne nevelje a gyerekemet. Akkor mi van? Na, igen. Akkor azt mondod, hogy ezért így kellett lennie, vigye.
2: És akkor vajon
1: mi van az a feladatod, hogy megmentsd a saját gyereket, hogy nem, ne vigye, harcolok a saját gyerekemért, mert az az én gyerekem.
2: Az a baj, én azért nem tudok ilyen tekintetben nagyon objektív lenni, mert ezt szerintem nektek már egy párszor elmondtam, hogy én nagyon sokszor néztem utána, hogy hogyan lehetnék petesejt donor. Csak hogy annyira nagyon körülményes a nőnek az, hogy felszaporítsák a petesejteket, hogy adományozom petesejtet, hogy végül nem vágtam bele, mert...
1: Ja, hogy adjál másnak.
2: Igen. Aha. Mert hogy egyébként ennél szebb szolgálat egyébként szerintem a világon nincsen, hogy te hímivarsejtet adsz, én pedig adok petesejtet, és akkor valakinek így lehet gyereke. De végül aztán nem vágtunk ebbe bele. Tehát, hogy én úgy vagyok vele, hogy én, ha ezen múlna, én nagyon szívesen adományoznék petesejtet, mert adatasség meg valakinek az a lehetőség, hogy édesanyja legyen, hogyha én ebben tudok segíteni, akkor ez a legjobb.
3: Csak az is egy másik dolog, mert te tudsz róla, te úgy adod, de ők nem úgy
2: világos,
3: adták.
2: Világos, igen, ez egy egészen más. És akkor innentől kezdve ők vajon így együttműködnek? Tehát, hogy lesz egy
1: négy
3: hát állítólag összeborult, aki a négy szülő az egy gyerek fölött, és azt mondták, hogy akkor úgy összejárunk, tartjuk a kapcsolatot, és hogy a gyerek követed kedvéért, a így van, követed a sorsát.
1: Ez milyen beteg helyzet. Értem,
3: mit mondanék.
2: És a másik
1: eset... Én nem engedném.
2: Nem?
1: Nem. Hát minden téged illet. Szerintem ezt egy évenből megnyered, ezt a pert. Nem. Hát az, ha hozzád jött, és ti összeraktátok, és abból gyerek lett, szerintem nagyobb feladatot küzdeni érte, mint lemondani róla. Én biztos, hogy nem adnám oda.
2: Na de nem. Te vagy az, aki hisz az ilyen spirituális dolgokban. Tehát
1: na de nem két lehet, olvasata van a spirituális dolognak. Hát kettő olvasata van. Vagy oda kellett kerülni, vagy az a feladatom, hogy nem engedem, hogy oda kerüljön. Melyiket értelmezed, nem? Hát most hogy olvasod ezt a sztorit?
2: Tehát az is tök izgalmas a második történet, ugye, hogy ahol meg volt a meccs. Tehát, hogy én tudtam, hogy nálad van az én gyerekem, te pedig.
1: Igen,
2: tudtad,
1: de ők visszacserélték.
2: És mi van akkor, hogyha én azt mondom, hogy már pedig én nem adom?
1: Hogy mondjuk egy év után történik meg a csere, és egy évig etetem, megszeretem, ránézek, cuki, majd jön az enyém, az jó ronda.
3: Na, ugye, hova cserélget?
1: Inkább maradjon, nem az enyém eszed. De nem a tiéd, hagyja, nem érdekes, az vigyétek, hova akarjátok. Hát, na ez egy jó kérdés, igen, hogy mi van, az egyik nem akar cserélni. De ott legalább ők sikeresen cseréltek, tehát az egy jobb történet. Hú, azért ez egy nagyon nehéz sztori. És kérdezed ezt a klinikát? Be is zárt a klinika egyébként, ez milyen kellemetlen.
2: Hát
1: ez milyen kellemetlen. Elnéz
3: ki a hűtőtáskával arra. Érted, képzeld el, milyen senki. Rossz reklámet. Ki akar ide menni?
1: Nem mersz oda menni, persze. Képzeld, véget
2: volt akar. Egy álmos asszisztens, aki összecserélte a fiolákat.
1: Elnézett egyet.
2: Bocsánat.
1: Elnézett egyet, igen.
2: Hát brutál kártérítés.
1: Igen. És közben írja valaki, hogy igen, az anya szervezete, a mihi állapota, a lelki állapotán is múlik, hogy ez a gyerek az milyen lesz. Hát a születendő gyerekben a szülőnő is benne van, még ha nem ő az anya. Nyilván egy csomó milyen ingerek érik, milyen a terhessége, milyen a 9 hónap, amíg ő kihordja ezt a gyereket. Egy csomó minden van ebben, persze. Amitől az a gyerek olyan lesz,
3: sokkal
1: amilyen.
3: Sokkal inkább anya vagy szerintem. Az anyai érzést sokkal inkább megtapasztalod, mint az, aki adta ugye a sejteket. Nem?
1: Igen. Persze, szerintem persze, hát ahogy, ott mész végig a folyamatom.
3: Igen, nevelkedik benned a gyerek, megszülött 6 hónapig ott vagy, szerintem az anyai érzések, az ösztönök, a minden, a gyerekkel való kötődés, ez sokkal jobban kialakul, mint te, aki ugyan vérszerintileg az anyja vagy, de még csak, és ez megint idézőjeles, nem te szülted meg, nem benned nevelkedett föl.
2: Hát pont ezért gondolom azt, hogy én azt mondanám, hogy hátralépek, és akkor ennek így kell lennie, mert hogy azt gondolom, hogy nagyobb trauma lenne ezt a gyereket igen, elválasztani ettől a szülőtől, aki megszülte, mint az, hogy én gyakoroljam a jogaimat. Valószínű. De te küzdenél, miért te küzdenél érte?
3: Nem.
2: Nem.
1: Hagynál te is?
3: Én is.
1: Tehát ránéznél, ott van neki szemüveggel, leokoplasszal, lerakasszal, érted? Egy finézők és a kezébe egy mangalic...
2: születéskor 1,90 magas.
1: Egy mangalic kolbászot fogna a gyerek, már 1,90 lenne a szülőszobában, érted? Már vágna ott a szerránó sonkát, és azt látsz, hogy ennyi Józsika.
3: Nem tudom.
1: Érted? Nem tudom. Mert sokkal szelet előtt állna a gyerek egy liter olívaolaj a kezébe, érted? Egy cigivel a szájában, és egy apám is mondaná,
3: hogy... Egy
1: mondanád, hogy vigye a gyereket.
3: Attól függ ugye, hogy van egy gyereked, de egyébként van kettő, és akkor valaki azt mondja, hogy jó, ez
1: hát de valószínűleg, tehát nem nincsen, mert hogy ők lombik, persze, tehát nekik ez egy nagy küzdés volt, sok próbálkozás volt, hormonkezelés volt, majd megszüli egy másik, és még azt is kell mondani, ők nagyon fejlettek akkor spirituálisan. Ez egy 10 éves út, míg ezen végigmentek, körülbelül, vagy 8 éves. Aztán meglett a gyerek, és a végül más hordja ki.
2: Nem is
1: és
2: tudom,
1: azt mondta, az élet érdekes rendező, akkor lehet, hogy nekem nem kell, hogy gyerekem legyen. Nagyon kemény sztori.
2: Hogy melyik nagyobb fájdalom a genetikai szülőknek követni utána ezek után ezt a gyereket? Minden hónapban elmenni.
1: Na, az már az extra önkínzás. Az már az, hogy elmész.
2: Vagy megszakítani minden kapcsolatot.
1: Hát de hogy elmész, és akkor bölcsödébe megnézette is a saját gyerekedet? Nem adnám. Á, ne, én ezt nem tudnám. Elkímész a játszótérre leselkedni, jött a kis dél-ázsiai.
3: Hát elengeded
1: inkább. Kaukázuk, és kis vágott szemű gyerek ott rohangál, érted? Tehát, hogy á, nem.
2: Körmet szakadtáig.
1: Szülőket eltesszük láb alól,
3: ennyi.
1: Fölbéreljük, gyereket visszahozzuk.
2: Az
1: alkalmatlanságot rájuk hívjuk a gyámügyet, elhozzuk a gyereket, ez egész. Sajnos, ez így van. Nagyon kemény történet, hogy miket produkál az élet. Na jövő, mindjárt 8:30 pontosan itt vagyunk, rögtön a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
7: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
8: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
10: Ügyeszeti segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
11: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogányinduló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest. Július 2-3-4.
12: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
4: Reklámot hallottak.
5: Rádió 1.
4: Rádió 1.
5: Csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió E!
1: Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék! Sebestyén Balázssal, Gévai Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is

0: jó egyen!
1: Itt vagyunk, 3-9 lesz 2 perc múlva. M5 ülő ócsa lehajtó Budapest felé. Több kilométeres zsor Moncsi küldte ezt nekünk. Köszönjük szépen, Moncsi, hogy ezt elküldted.
2: Nagyon megköszöntem, Moncsi.
1: Nagyon szépen megköszöntem ezt, nem tudom, még valamit hozzá akartam tenni, de útközben elfelejtettem. Nem lőttük le ezt a zenét, de egyébként hát le lehetett volna, de nem is érdekes. Inkább az időjárásról mondja Ferenc a gyár végére.
2: Erről!
1: Köszönjük
2: erről,
1: szépen!
2: Erről! Hát erről mi?
3: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarírtó termékek támogatták.
1: 30 centisek lehettek a nyár végére, azt olvastam.
2: Fél, nagyon nagyobb 30 centi.
4: Na, ne túlozunk!
1: Na, igen. Sokat ne akarjunk
2: van,
1: azért.
2: Örülnénk neki, vagy hát nem tudom, hogy örülnénk-e. Az van, hogy most az a szint van, ahol mondjuk tavaly vagy tavaly előtt augusztus legvégén voltunk.
1: Aha.
2: És ugye mivel mi kis tó vagyunk, alacsony vízmélységgel, ezért ezekben a 35-40 fokokban sima 1-2 centi tűnik el naponta, úgyhogy nem állunk jól. Továbbra is javaslom a kerékpározást, a kirándulást a hegyekben, a pákozdi sugorói ingókövek megtekintését tudom nektek ajánlani.
1: Ez mind nagyon szép.
2: Igen, egy csomó. A Gárdonyi szülőházat, a Vörösmarty szülőházat, nagyon
1: szép kastélyaink. És a strandok,
2: igen. Próbálom terelni a gondolatainkat arról, hogy mi van a tóval. Hát
4: de ha hoznak kumicsizmát, akkor végül is át is tudnak sétálni rajta.
2: Már most megcsinálta valaki.
1: Átsétált, olvastam.
2: Igen, Magyar Kajak Kenu Szövetség elnöke, talán nem tudom pontosan.
1: Azt mondta, hogy nem ajánl senkinek, nagyon nagy az iszap, és de át lehet már sétálni, igen, a tavon. Tehát bizony mélyebb részeken, ugye, ahol még azért még egy másfél méteres víz, ott már átment. Ez régen azért nem lehetett, igen, volna, ott azért volt egy 2 méteres vízmélység.
2: Meg a célt nem tudom, hogy miért csinálta. Tehát ha azért, hogy fölhívja a figyelmet arra, hogy szar van, azt köszönjük.
1: Felkülemberben már nem rugunk.
2: Igen, ez kicsit olyan, hogy nem fekszünk már, meghaltunk. Igen,
1: halottak vagytok.
2: Már halottak vagyunk a halainkkal mindennel együtt, tehát hogyha ezért csinálta, akkor azt köszönjük szépen, nem kérjük belőle.
4: És most hány fokos a víz? Ebben a 35 fokban
2: nem
4: megy.
2: Tudom, már biztos 28, tök meleg. 30 fokos, ja.
1: Na, igen.
2: És idén nem lesz megoldás, tehát bárki is mondja azt, mert nem volt a miniszter úr, nagy egyeztetés, van akarat, van szándék, ezt nem lehet megoldani ennyi idő alatt.
4: Jó, de ő lehet, hogy tud vizet fakasztani, nem?
2: Le, ha tud vizet fakasztani, akkor igen, ha sok vizet tud
4: de
2: fakasztani.
4: De arra egyébként van bármiféle erőjelzés, mert hogy tehát hány napig kellene essen úgy rendesen kiadósan az eső, hogy ez helyreálljon?
2: Hát egy méternyi víz egy kéne, méternyi körülbelül, akkor arra már úgy azt mondod, hogy na, az aranyos.
1: Annyi eső nem tud esni, egyszerre legalábbis biztos nem. Tehát ja, az egy méternyi eső nem tud leesni. Tehát ez, ahhoz nagyon-nagyon esőzés kellene. 3 hónapig kellene, hogy tartson, és minden nap kellene, hogy
2: igen,
1: folyamatosan kellene, hogy essen. Tehát hogy azért az nagyon, nagyon durva. Na jól van, gyerekek, hát ha majd van vele friss ügy, akkor természetesen foglalkozunk, és megnézzük, hogy mit tudnak vele csinálni. Terv van azért, hogy csinálnak vele valamit.
2: Persze, meg még van víz, meg bele lehet menni, meg, de már nem olyan, tudod, már nem ugyanaz a dolog.
4: Tehát, azt itt írják, hogy ha sokan belemennek a tóba, akkor az emel a vízszintem.
1: Szóljunk.
2: Igen.
1: Szóljunk a magyar túlsúlyos lakosságnak, hogy vonuljanak le a velencei tóra, és
4: igen. Mentsétek meg a tavat.
1: Na, mi van az Zöldfoki szigetek foci csapatával? Mi történnek ott? Ugye a kapusnak emelkedett megint az Insta követőinek a száma, ez az a kapus?
2: Ez ő az a kapus.
1: Nagyon szeretem azt a külön sztorit.
2: Nagy kedvencünk, hát az van, hogy nem csak a kapus a kedvencünk, hanem most már mindenki a kedvencünk, mert ők először vannak kint VB-n, és gyakorlatilag menetelnek, érted, a trófea felé.
1: Jól állnak, igen?
2: Hát persze, gyakorlatban szépen mennek tovább, és kijutott ugye a kapus anyukája is, aki vízum problémákkal küzdött.
1: Igen, azt cuki ez a történet.
2: Azt megoldották. A nagyon szép volt, hogy ide jutottak, ugye, mert ott Afrika kupát nyertek meg egy csomó mindent, viszont ráakadtam, hogy hát hogyan is állt össze a Zöldfoki Köztársaság, vagy Zöldfoki Szigetek válogatottja.
1: Hogy miből lettek a játékosok?
2: A miből lettek, az még megvan, mert például a kapusról ugye tudjuk, hogy ő a másodosztályban focizik, valaki fölfigyelt rá, és mi történik, ugye gondoljuk bele, más válogatottakban mindig van, hogy a szövetségi kapitány behívja a játékosokat. Ugye?
1: Igen.
2: Itt nyilván az történik, hogy fölhívják a játékost, vagy összefutnak vele
4: valahol. Vagy átsétálnak a szomszédba.
2: Vagy átsétálnak, és azt mondják, hogy figyelj, én azt képzeltem, hogy te ezen a poszton majd jó leszel, gyere be hozzánk, és akkor dumáljuk meg, gyere be a válogatottba. Na hát kérem szépen, a Zöldfoki szigeteki szövetségi kapitány azt a módját választotta az össze terelésének a válogatottnak, hogy akinek volt LinkedIn profilja, arra ráírt.
1: Zseniálisak. Így jutottak tovább, mert most már csoportból is úgy néz ki, hogy tovább jutnak.
2: És úgy néz ki.
1: Ürületesen jó arcok.
2: Na, hát Roberto López, például az egyik fantasztikus játékosnak volt ilyen profilja, megkapta az üzenetet, és 9 hónapig nem válaszolt rá, ugyanis azt gondolta, hogy ez egy kamu.
1: Ne csináld! Ez, tehát, hogy itt vannak a VB-n, és megverték Uruguayt is. Zseniálisak.
2: Így van, tehát megkapta ezért a profilról ezt az értesítést, ezt az üzenetet, és azt mondta, hogy valaki szórakozik, elmentek a francba, ne szórakozzatok meg velem, ilyen nincs, úgyhogy 9 hónap után válaszolt, és egyszer csak hát kikerültek a világbajnokságra, és óriási ugrás az ország, a csapat számára, mindenki számára. De a kapus az ugye egy másodosztályú foci csapatban szerepelt, ő is azt nyilatkozta, hogy amikor először megkapta a felkérést, akkor azt mondta, hogy biztos, hogy szórakozik.
1: Hogy valaki vele. Szórakozik velük.
2: Igen, tehát, hogy ilyen nincs.
4: Facebook osztály találkozó szervezés,
2: ilyen,
4: nem?
2: Ilyen nincs.
4: Aki éppen odaér.
1: Felfoghatatlan. Ugye itt a bővítés miatt van, hogy ennyi csapat nem volt most hosszú idejében, és csak bővítettek, de ezek a szerintem ezek a kis sztorik az igazán izgalmasak. Tehát most a franciákról, argentinokról, brazilokról sok mindent tud, de mondjuk egy zöldfoki szigetek között milyen sorsok, életek vannak, hogy a kapus, akinek volt az Insta oldala nem tudom mennyi, 40 ezer, és most már megint,
4: millió.
1: De hát már fenét, már ja, csúcsot döntött. Most már azt hiszem, hogy valaki ilyen 12-13 milliónál tart az Insta oldala, érted? Nagyon egy zöldfoki szigetek, egy másodosztálybeli kapusnak, akiről azt se tudtad, hogy valójában létezik. Ugye döntetlen játszottak a spanyolok ellen, és azt hiszem az uruguayok ellen sem nem nyertek, hogy döntetlen játszottak, tehát igazából mentettek pontot, 2 pont. Valószínűleg tovább jutok. Hát micsoda menetelés.
2: És akkor egy egész rövid földrajzi ismertetés, nem akarok fárasztani senkit. A zöldfoki szigetek maga, akkor, mint Győr, Moson, Sopron megye, de jelentős területennek víz. Ugye? Egyes, kettes, félmillióan élnek, tehát 500 ezer ember az egész lakosság, és hát innen választották ki ugye a focistákat, akik megnyertek mindenféle kupákat, mielőtt kijutottak volna a VB-re, és hát most már tényleg történelmet írnak ebben a dologban.
4: Na de emlékeztek, amikor a Feröer-szigetek legyőzte a magyar válogatottak. De igen. Kb. Senki nem tudta,

0: követője. Úgyhogy nem nagyon tudták, talán portugál másodosztályban védett, itt írja valaki, de hogy nem nagyon tudtad, hogy létezik, 16 millióra ment fel a követők száma. Azt már komolyan lehet értékesíteni.
1: Hát az nagyon
0: kell. Az már komoly lóvét hoz a kapusnak, csak az, hogy ő értékesíti a saját oldalát. Szóval jó ezek a kis sztorik egyébként a VB-n. Ezek a kis csapatok is történetei. Nagyon sokkal izgalmasabbak sokszor, mint a nagy csapatok, nem? Mert róluk aztán folyamatosan olvasol meg.
1: Tudsz.
0: Igen, meg folyamatosan tudod, hogy mi van. Aztán Szaúd-Arábiával játszanak, és ha ott ők esetleg döntetlent játszanak, ami óriási meglepetés lenne, akkor tovább jutó helyen vannak. Tehát az van, hogy akkor ők tovább jutnak.
2: És mi lenne megnyerni, tudod?
0: Igen, mi ez a történet? Ők akkor tovább jutnának. 15,6 millió követően. Tehát igen, ők a Jamaica Bob csapat 2.0. Egyébként tényleg. Tényleg.
2: Tehát igen, szombaton Szaúd-Arábiával.
0: Szóval Szaúd-Arábiával játszanak majd, igen.
1: A még egyszer erre a LinkedIn-es üzenetváltásra, mert találtam egy újabb fejleményt, ugye ráírta a vezető edző, vagy hát a szövetségi kapitány Lópezre, hogy akkor szia, szeretnének látni, aki nem foglalkozott ezzel 9 hónapig, és nagyon viccesen az edző úr, vagy hát a szövetségi kapitány 9 hónap múlva írt, hogy ne haragudj, volt időd átgondolni az ajánlatomat. De ő sem volt egy ideges típus. 9 hónapig
0: várt.
2: Rákta, emészgette.
0: Csak ott olyan jó, olyan nagyon kevés nagy a jó játékos, hogy ott várnak 9 hónapot erre, mert egyszer nem tud összerántani egy csapatot. Ide valaki nálunk meg annyi jó játékos, hogy nem tudjuk, hogy kit rakjunk be, és azért nem tudunk kijutni a VB-re. Érted? De most ennek fényében azért végighallgatni, hogy mi meg nem vagyunk ott, nem?
1: Más körülmények között.
0: Nyilván más. Be, más tudod. Egy európai, más egy ázsiai, más egy óceáni válogatás, más csapatok vannak, más az erő sorrendnek, más a mértékegység, azért ezt pontosan tudjuk. Na de azért közben mégis kint vannak. Mivel a végső az, hogy mi meg nem vagyunk kint. Tehát lassan 40 vagy 50 éve nem sikerült kiszenvedni munkat egy világbajnokságra. Azért ez is jó nagy dáma.
2: Miért kell mindig elrontani a kedvünket?
0: Ja nem akarom, nem, csak ezzel röhögök ezzel, hogy milyen csapatok vannak.
1: Igen, és akkor, hogy ott mennyi pénzt toltak bele, itt mennyi pénzt toltak bele, tudod, ha még ezt is egymás mellé tennéd. Ugye a magyar fociban mennyi pénz ömlött az elmúlt időszakban, míg a zöldfoki köztársasági fociban nem hiszem, hogy ennyi.
0: Igen.
2: Láttátok a képeket? Rákerestetek, hogy ez milyen gyönyörű vidék.
0: Igen. Itt vannak a kapusok, ahogy ki mennyien követnek, hogy az Iker Casillas, a Neuer, ugye a német kapus, a Martinez, ugye Santana, az argentin kapus, és most már a 6. helyre följött a 11,6 millió követővel, ami ha azóta tovább nőtt, akkor be fog kerülni az első háromba, mint a legkövetettebb kapus a csávó. Az mennyire durva. Az Iker Casillas vezet, mit tudom én, 20 millió Insta követővel. Itt még 11,6 millió követője volt a kapusnak, de ha azóta följebb ment, akkor föl fog kerülni a dobogóra. Azért nem van lehet válogatni. Igen. Jó arc a csávó nagyon egyébként. Úgyhogy, ja, hát mint Erik az angolna, ők olyanak. Az a továbbjutás az óriási dolog lenne. Egy ekkora országnak, egy ilyen szedett-vedett csapattal, hogy közben zseniális. Tényleg.
2: Egyébként mennyi pénz jut a csapatoknak? Tehát, hogy ha pontot szerez,
0: hát
2: a további jutik, vagy mennyi
0: ezeket
2: pénz
0: nem
2: jön?
0: Ez egy jó kérdés, hogy mennyi pénzt kapnak csoportmeccsenként, további jutás, horror.
2: Mennyi időre lesznek, horror. Meg, hogyha ezt mondjuk behúzzák.
0: Ide van ki, az olaszok sincsenek kint. Jó, hát ezzel vigasztalhatjuk magunkat. Tehát ez valakit vigasztal, akkor ezzel lehet vigasztalni meg. Igen.
1: Na akkor én bekövetem Vozinát.
0: Na mennyi most a szám? 15,6 millióval van.
1: 15,6 millió.
0: Akkor ő már a 6. legkövetettebb kapus a világon. 6. legkövetettebb kapus. Már többen követik, mint a Neuert. A német kapust. És már lehagyta az argentin kapust is, a Martinezt, akinek 14 millió követője van.
1: 440 bejegyzést csinált eddig, és hát...
0: És miről posztolt?
1: Hát semmi, erről.
0: A csapatról.
1: A csapat, szurkolók, ugye nyilván.
2: De én úgy látom, hogy egyébként 2025-ben is egy csomó posztja volt, tehát hogy ott is
1: aktív,
2: már nagyon aktív volt.
1: A csávó.
2: Igen.
1: Saját interjúját teszi föl, tehát nem látsz cukit családi igen képeket, nincsen semmi ilyesmi.
0: A Szoboszlait követik ilyen 5,5-5,6 millióan. A csávot követik, most mennyi a pontos,
1: 15 millióján.
2: De most, hogy bemondtuk, most legalább kap még.
0: Igen, 100. Igen. És a Szoboszlai így ér 100 millió eurót, hogy 5,5 millióan követik. Hát azért ezek nagyon... Szép történetek ezek. Ja, ettől jó a sport szerintem. Ezek, én nem nagyon nézem néha a focit, meg egy-két meccsbe így belenézek, de ezek a sztorik sokkal jobban érdekelnek. Az ilyen kis csapatok, kis emberek, valamilyen háttértörténete. Tényleg az anyját, ahogy kivitték, meg nem volt vízuma, és akkor kiszállították, ja. Elintézték, végignézhette az anyja, aki talán még külföld

0: Dön se volt soha, elvitték Amerikába, és végignézhette a fia meccsét. Ezek nagyon kedves történetek.
1: Más kérdés, hogy azóta az anya eltűnt és állampolgárságért.
0: Igen, az anya felszívódott
1: valahol. Nem fog visszatörni az ötök is
0: igen, mama finoman dicidált egyébként, igen.
1: Menekült státuszért folyamodott.
0: Igen. Zöldfogi szigetek éves GDP-et fogják kapni, ha tovább jutnak.
2: Simán.
0: Egyébként simán lehet. Tényleg, tényleg. Jó kis történet.
1: Én ezt a horror sírülést láttam, azt ilyet láttál.
0: A lábtörés?
1: A kanadai focistán.
0: A lábtörésre gondolsz? Az kemény. Az kemény. És csak közelről mutatták, hogy áll lába.
1: Igen. Azért nem nagyon szép. Szokták.
0: Nem szokták, azért én is meglepődtem.
1: Én is véletlenül rászaladt valami.
0: Valószínűleg ott még nem tudták, hogy komoly a sérülés, kért róla a rendező egy közelít, hogy mutassátok, hogy fetreng, csak ott hirtelen a lábát találta meg, ami már egy elég rendellenes pózban állt.
1: Furcsa szögben állt.
0: Nagyon furcsa szögben állt.
2: Azonnal elhányod magad?
0: Focizás alkalmatlan volt, igen. Valószínűleg nem tudja tovább folytatni. Van, aki erre azonnal elhányja magát, hány ingered lesz, nem, ha látsz egy ilyet? Nem,
1: nem, ezektől nem. Egy picit úgy megborsózik a hátam tőle, de nem leszek rosszul. Hány ingerem biztos, hogy nem lesz tőle.
0: Azt láttam, azt a videót, az tényleg nagyon kemény. Na jól van, jövünk mindjárt 3 perc, pontosan 9 óra. Ha közben láttok valamit az utakon, küldjétek, mi pedig itt vagyunk mindjárt.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sisi, My Alex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái, DJ Junior.

0: héten a műsorvezetőt, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4. Dunapartfest. Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton. A Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matraszra és fekvőbetétre. 20-60% kedvezményt minden ágynemű húzatra és lepedőre. És 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára. Kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: A 30 éves Pennyben ez is nyerő,
5: meg ez is, és ez is.
4: Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
6: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6 millió 150 ezer forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Citan oldalon.
7: És a döntő pillanat.
8: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
9: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
10: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
1: Rádió 1.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! Anna, Juli, Zsül, Rákóczi Feri és Sebestyén Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Na, itt vagyunk, jó reggel, gyerekek! Hatalmas nyár van!
2: Kitört.
1: Ha meleg van, már nálunk is kevesebben vannak a rádióban, eltűntek a diákok, alszanak, még táborokban vannak gyerekek. Kitört. Kitört a vakáció, nem? De tényleg.
3: 100%-osan.
1: Pólóban motorozás, gyerekek, úgyhogy csak a megfelelő védő felszerelésben utazunk a motor egységeken, úgyhogy... De hát nem is.
4: Isten, ez a nyár, ez címszám, ez annyira, olyan szinten dallamtapadós.
1: Ez az elkezded énekel, és azonnal meghalod, igen. CR és Messi fénykorában élünk, sokat jelentett Puskás Maradona sokaknak, de rájuk csak hírből emlékszem, szóval hala Madrid, hala Ronaldo, írja valaki, hogy milyen jó, hogy ezt mi még láthatjuk.
3: Meglátjuk. Ma a tízesünket tartjuk.
1: Ma a tízes tartjuk. Jó. Te azt mondod, lő egy gólt, beszenved, én azt mondom, nem.
3: Nem fog neki menni.
1: A brazil Ronaldo nyilatkozott, és azt mondta, hogy ő a Messi korában már 4 éve visszavonult, és 120 kiló volt. Ezt mondta brazil Ronaldo 38 vagy 39 éves Messiről, hogy akkor már 4 éve nem focizott, és 120 kiló volt. Csávó meg még vezeti a...
3: Fölkapdosott egy párat.
1: Hol Mester 3-as, hol meg 2-2 lődözget így az argentin válogatottnak. Úgyhogy igen, megváltoztak azért itt az arányok, meg így a sport is hogy kitolódott, nem? A megfelelő táplálkozás, alvás, longevity, meg egyéb programoknál. Ma már 32-33 és a 35 évesen nem vonulsz vissza, meg még simán tudsz focizni. És a 38-40 éves futballisták vannak.
3: 10 évvel ezelőtt ez elképzelhetetlen.
1: Elképzelhetetlen lett volna.
3: Hiszen 35 vagy, köszönjük szépen, lehet nyugdíjaskodni, lehet hízni. 120-ra.
1: Tökre megváltozott. Igen.
4: Na, megjöttek közben a gubák. Tehát, hogyha bejutsz a legjobb 16 közé, az 15 millió dollár, ha a legjobb 8 közé, akkor az 19 millió dollár, a negyedik helyezett 27-et, a bronzérmes 29-et, a második helyezett 33 milliót, és az első helyezett 50 millió dollárt kap. Ez az Zöldfoki
1: szigeten. Tehát ha megnyerné az Zöldfoki szigeten,
4: akkor az 50 millió dollár plusz.
1: Aha. Na most megkérdezem a Zöldfoki szigetek GDP-jét, hogy az nagyjából mennyi. Jelenleg 3-3,5 milliárd amerikai dollár évente. Na. Tehát, hogyha mondjuk ők megnyernék a... megnyernék, akkor 50 millió dollárt hozzá tudnak rakni a 3 milliárd amerikai dollárhoz. Azért ez nem semmi, igen. Lakosság, amiről beszéltünk, ugye 530 ezer fő. Ebből válogatják ki a csapatot, így van, igen. Messi, Ronaldo, Modric, Neuer 40 közelében, vagy túl mindegyiken is ott vannak a VB-n. Ez is érdemes lenne azért egyszer megkérdezni egy szakitől, nem? Aki tényleg ilyen longevity dolgokkal foglalkozik, hogy ért hozzá, hogy biológus, vagy professzor, hogy mi változott meg? A táplálkozás változott? A technológia lett jobb, amivel ők pihennek? A regeneráció lett gyorsabb? Az eszközök, ami körülveszik őket? A gépek, a mindenféle infrastruktúra, amivel őket fiatalon tudják tartani? Nem csak a VB alatt, hanem otthon, amivel ők a recovery-t, a gyógyulást, a pihenési időszakot tölti, tehát hogy mi fejlődött ennyire?
3: A tudomány.
1: Hogy nagyjából 5-8 évet tolódott ki az, hogy valaki sportolói pályafutását még viheti, és nyilván mondjuk Ronaldo 41 évesen extra, de hogy 35-38 éves játékosokkal tele van a világbajnokság. Ez 15-20 évvel ezelőtt, ez elképzelhetetlen lett volna. Tehát valami nagyobb megváltozott.
3: Ugye komplexen mindent, ahhoz, hogy te ilyen teljesítményt tud nyújtani, komplexen mindent meg kell változtatni. Az étkezésedet, a pihenési szokást, amit most felsoroltál, mindent. Tehát ez szerintem egy olyan stáb dolgozik ezeken a csávókon, hogy
4: mindegyiknek van egy saját.
3: Azon kívül, hogy van egy genetikai, egy szép genetikai alap, amire építkezik, erre vigyáz, azon kívül itt olyan tudomány van mögötte, hogy csak néznénk.
1: Ennyit változott az elmúlt 15 évben, azonvel őket körbeveszik. A gyógyulás, a felépülés, a pihenés, a táplálkozás.
3: Igen.
1: Hogy plusz 10, plusz 8 éveket tudunk hozzáadni?
4: Hát személyre
1: szabottan. Azért ez is milyen durva,
4: mindent,
1: nem?
4: Mindent, tehát mindent helyreállnak, persze, beállítanak neked. Igen. Hát egy és komplet csapat dolgozik, egy ez... milliárdos biznisz, ne hülyéskedj, hát mennyi pénzt ölnek ezekbe az emberekbe az igazoltatásra? Hát akkor hozza már a pénzt, maradjon minél tovább pályán, hát ez a cél. Úgyhogy igen. Bármit belevennek.
1: Mondjad, mit kezdtél el, hogy?
3: Hogy pár évvel ezelőtt beszélgettem egy olimpiai olimpikon vívónkkal, aki eszem második helyezettet ért el olimpián, vagy harmadik, már nem emlékszem pontosan, és ilyen táplálkozás tudományi előadás volt, és ott mondta el a csávó, hogy figyelj, 15 évvel ezelőtt, amikor nekünk az volt a regenerálódás az edzés után, bementünk a Mekibe, azt bevertünk 2 vagy 3 Big Mac-et, akkor már a japán, az amerikai, sőt már az európai odaérkező vívók is úgy táplálkoztak, amit egész egyszerűen nem értettünk, hogy gramra pontosan volt meghatározva az összetevője, tehát hogy miből mennyi tehetsz, és hogy az milyen minőségű, az még annál is fontosabb volt. A magyar sport akkor ott tartott, hogy bemegyünk a Mekibe, 3 Big Mac, mert rohadt éhes vagyok az edzés után.
1: Hát a magyar sport tartott ott, hogy én ismertem ugye a rövid pályás atlétikai VB-nek a magyar futóját, a Dobos Gabit, ugye, és hát ő mesélte sokszor, hogy mivel táplál, mivel segíti a szövetség az ő felkészülését. Ugye a rövid pályás, ebből nem 100-at futsz, hanem 60-at, fedett pályás VB sprint futamot, nem 100-at futsz, hanem 60-at. És úgy együtt jártunk, értem, hogy Gabi, miben segítesz? És sose fejtem, mondta, hogy hát most megsegítették, mert kapott egy doboz plusz pezsgő tablettát.
4: Na, ezt akartam, hogy a műzli szelettel.
1: Jó, ez mondjuk 20 éve, ja. Vagy 15 éve, érted? Tehát ez, és akkor elmesélte 100 000 éve ezelőtt az egyetemen, hogy most nagyon megtolták, most 2 darab plusz pezsgő tablettával segítik a fedett pályás EB-re vagy VB-re való felkészülést, ahol ő egyébként a 4. vagy 5. lett. Tehát azért nagyon, nagyon szép eredmény.
4: Hogy még ehhez így is képest... ide a második helyre, az a vívó, ő a 4. helyre, úgyhogy plusz tablettát kapott, miközben egyébként olyan emberekkel versenyez, ahol már ott volt a team, ott volt a professzionális csapat, aki összerakta gramra pontosan, hogy mit kellene egyél ahhoz, hogy bajnok legyél. Mi ettük a Mekit, vagy pontosan ők ették a Mekit, és így lettek másodikak. Na most képzeld el, hogyha ezek a feltételek adottak.
1: Igen, de ezért érdekes, mert hogy maga szerintem a biológiai, nem tudom, összképünk azért az nem változik akkorát, amekkorát a tudomány változott körülöttünk. Tehát, hogyha megnézed tényleg a Messit, a Ronaldot, ezekkel tulajdonképpen ilyen élő laboratóriumként bánnak és közlekednek velük, nem? Tehát, hogy itt mindenfajta genetikai, orvosi segítség, és most nem a dopingszerekre gondolok, de ott van, és támogatják őket, mert az emberi test ennyit nem tud változni, hogy 20 évvel ezelőtt egy 32 éves futballistára azt mondták, hogy kiöregedett. Most 40 éves futballista is még ott tud lenni. Lehet, hogy már nem fut annyit, lehet, hogy nem játszik úgy, de akkor a tudomány mennyit kellett, hogy fejlődjön? Vagy változzon a sporttudomány az elmúlt 20 évben. Azért ez baromi érdekes, nem? Hogy regeneráció, táplálkozás, mennyit tudott fejlődni.
4: Hát de nézd meg, hogy melyik volt ez a sportoló, focista, akiről beszéltünk, hogy eltört a lába a pályán. És akkor azt mondod, hogy ennek a normális gyógyulási ideje, az mondjuk egy 4-5 hónap alsó hangon, és azt lehetett tudni, hogy ő kb. Másfél hónap múlva megint pályán fog állni. Tehát, hogy vannak erre módszerek, van erre lehetőség, egyébként ez bárki számára adott lenne, csak nyilván egy szűk elit fér csak hozzá. Tehát bárki tarpa lehetne állítani másfél hónappal egy lábtörés után, hogy képes lenne újra focizni, csak hát ez a szűk elit, ez részesül ebből a kegyből nyilván. Bárkiből bármit ki lehet hozni.
1: Milyen orvosi háttér lehet ez, nem? Mennyi pénz lehet ez? Milyen tudomány lehet ez már? Milyen összetetten gondolkozhatnak ott vércsoportnak, alvási időknek, regenerációnak, táplálkozásnak, allergiáknak, mindennek megfelelően elképesztő.
4: Hát meg amikor múltkor beszélgettünk...
1: Micsoda tudomány ez?
4: Ugye a doping olimpia apropóján a személyi edzővel, most nem itt eszem el a neve, de hogy ő mondta azt, hogy kimész Amerikába, és 50 000 dollárért összeraknak neked egy olyan személyre szabott koktélt, amit egyetlen teszt sem mutat ki, de belőled a csúcs formát hozza ki, majd 2-3 év múlva utolér téged az a teszt sorozat, ami már ki tudja mutatni ezeket a szereket is, de hogy most már speciálisan rád szabják azt a fajta terápiát, azt a fajta szert, ami belőled a csúcs formát hozza ki. Érted? Tehát, hogy most már így, hogy
1: akkor ez azt jelenti, hogy lehet, hogy megérjük azt, hogy még 20-30 év múlva még egy 45 éves játékosok rohangálnak majd a pályán teljesen fitten, fiatalosan, mert 20 év múlva megint akkor átugrunk.
4: De most a Messi mennyi 38?
1: Messi 38-39, a Ronaldo 41. Nyilván ezek azért szélsőségek. Tehát, hogy Ronaldo hát hozzáállását, sportolói felkészültségét, agyát, komplexitását azért kevesen tudják, de ő sem játszik már úgy, mint 10 évvel ezelőtt. De én nem is láttam vele egy interjút, hányszor megy szaunába, hányszor megy krióba, hányszor alszik egy nap, tehát egy napon belül föl vannak osztva az alvásai, mit eszik, mennyi a testzsír százaléka, teljesen elmeháborodó dolog, ami történik vele. Na de ott egy laboratórium jár mögötte és figyeli minden lépését. Tehát így megértem, hogy kitolódik.
3: Na, akkor de itt van Haaland napi rutinja.
1: Meg hogy van, ő mit csinál.
3: Megvan a játékos, egy gyönyörű, magas, szőke férfi. 7-kor kell a legfontosabb számára a napfény beengedése és a cirkadián ritmus támogatása.
1: Aha.
3: Bármit is jelent ez. A nap első étkezése, teljes kérdésű gabona minőségi fehérje. Oké, délelőtti van a törzsizomerősítés, tehát edzések vannak. Ebéd után rögtön jégfürdővevése és teljes regeneráció. Ez az ebéd után. Korai vacsora van, friss hal, ugye ezt tudjuk, hogy vittek magukkal egy 4 tonna lazacot a VB-re, és nagyon korai lefekvés. Érted? Tehát, hogy ő az egész életét ennek szenteli. Hát emlékezzetek vissza, hány olyan sztorit hallottunk izékről, magyar sportolókról is, focistákról, még a 80-as években is az ott lejött a pályáról, cigi meg be egy sört.
1: Igen, tehát a Ronaldónak úgy van, hogy föl van osztva egy napi rövid alvásciklusokra. Mi azt jelenti, hogy 2-től alszik 3-ig, 6-tól alszik még egyet 7-ig, 11-től alszik egyet. Tehát, több szakaszban van, látom a Dokandum filmjében, alszik egy rövidet, azt meg tudnád csinálni, mennyire fegyelmezetnek kell ahhoz lenned.
4: Hogy napon... buszon. Naponta
1: 90 percet, mondjuk egy órákat föl szabdaljál, és aludj, lealud mondjuk 50 perces alvásokba.
4: Tehát ez azért... milyen szintű fegyelmezettséget kíván egyébként ez a fajta versenysport. És ugye itt most azok a szupersztárokról beszélünk, de nyilván az, aki elhivatott és versenysportoló, az ugyanezt tolja, csak nem viszi olyan magasra, vagy nem halasz róla annyit. De hogy ez a fajta elhivatottság, tehát mindenkinek muszáj, hogy ezt a fajta rendet kövesse, hogyha eredményeket akar elérni. Csak az egyikből lesz szupersztár, a másik meg 25 évesen bedobja a törölközőt, és végig sportolt, végig szenvedett egy életet.
1: Igen. A Forma 1-ben ugyanez van. Alonso 45, Hamilton 41. Régen vagy visszavonult, vagy halott volt már. Ja. Tomika küldte nekünk. Nagyon durva. Tényleg az egész, hogy az milyen irdózatos fejlődés. Azt mondják, hogy a következő 20-30 évben ez még exponenciálisan fejlődni fog. Tehát ugye van ez az elmélet, amit sok ilyen longevity programmal foglalkozó professzor mond, hogyha túléled a következő 20-30 évet, akkor próbálj meg nem meghalni. Mert ha te a következő 20-30 éven nem halsz meg, akkor elképesztően megnő az esélyed, a lehetőséged arra, hogy 100-110 éves korodig éljél. Ehhez ők nem kérnek más, mint hogy élj túl a következő 20-30 évet, mert ott olyat fog még ugrani az orvostudomány, és nem csak a szűk elitnek, hanem mindenki számára lesznek már olyan, hát tulajdonképpen most hívjuk így orvosi programok, amik olyan szinten hát lassítják a test elhasználódását, hogy a következő 20 év a kritikus. Ha azt túléled, akkor plusz 30 évet kapsz az életedhez. Ezt mondják, hogy ez egy elmélet, hogy ezt kell túlélni. 2050-re itt már olyan technológiák lesznek, hogy simán 20-30 évet hozzá tudsz rakni. És nem csak az, hogy javítasz az alvásodon, lejjebb viszed a testsír százalékot, jól regenerálódsz, napfényel ébredsz, meg a melatonin, meg amit tudom én, hanem hogy sejtszinten tudnak majd úgy belenyúlni az öregedésbe, visszafordítani vagy lassítani, hogy ők csak azt kérik, hogy még 20 évig maradj életben, utána nagyon sokáig megvagy.
2: 56 vagyok, az 66,
4: és akkor van
1: 30. És 70, tehát még 100 évesen is van. Jó reggelt, mondják közben. Van esélye, sejtszintű lassítás, öregedés lassítás, hát most a visszafordításon is dolgoznak, nyilván azért az egy nagy kívás az emberiségnek, hogy meg tudja állítani, hogy lassítani, igen, hogy visszafordítani, hogy fiatalodjunk, nyilván ez is dolgoznak, de olyan szinten lelassítják.
4: De a következő.
1: Ez olyan izgalmas azért így ebben a formában.
4: Túléled a saját halálodat. Tehát amikor ugye hány ilyen van már, aki már ilyen kriokamában lefagyasztatja a testét, vagy csak az agyát, és arra vár, hogy majd egyszer a technológia ott áll, hogy ezeket a szerveket újra, ezekből ki tudják nyerni a DNS-t, és gyakorlatilag újra tudják őket klónozni. Hát már vannak kifejezetten ilyen cégek, akik...
1: Hát vagy a tudatodat teszik bele egy friss testbe, de hát ez már Black Mirror, ugye? Tehát az összes emlékedet és mindenedet föltöltik valahova megint máshova, igen. De ez nagyon izgalmas. Egyébként azt nem tudom, hogy mi lesz a túlnépesedése, tehát így is vagyunk már 100-110 évre kitoljuk. Belenyúlunk a természet rendjébe, és nem kezdünk el majd ebbe szépen rendesen belehalni, úgyhogy azt úgy kitalálta az evolúció, hogy 78 éves, hogy illik meghalni, adjuk át a helyünket a fiataloknak. 100-110 évig élünk, itt mi lesz? 13 milliárd? 14 milliárdal leszünk? Pipong. Senki nem akar majd meghalni.
4: Nem lesz ez mindenki számára hozzáférhető ez a technológia. Lesz majd egy dúsgazdag réteg, aki 120 évig fog élni, vagy majd 120 évig, és aztán utána újraélesztik, és majd még egyszer születik, meg még egyszer születik. Igen, lesz majd pár 10 000 ember, akik majd így élnek, a többi meg majd meghal mindenféle vírus.
1: És a kínaiak lesznek 6 milliárdan.
3: És föltolják 87-re a nyugdíjkorhatár?
1: Nem lesz
4: nyugdíjkorhatár.
1: Igen.
4: Akarnátok így örökké élni?
1: Igen, hát így ebben a formában attól függ, hogy milyen minőségben, de nem, nem feltétlen. Itt írja valaki, Ronaldo, hagyjad már, nézd meg a Jaggert. Na, na vele na. Mit csinálnak?
3: Jó
1: kérdés. Ő hol van? 82-nél van? 83-nál van? Embertelen. Tehát Mick Jagger is egyfajta ilyen kísérleti nyúlként működtet valahogy laboratóriumban. Nem létezik, hogy valaki így táncoljon, és így énekel 85 évesen. Vagy 83 évesen. És 2 órás
3: koncerteket tol végig a csávú.
1: Hogyan? Mi van? És úgy, hogy azért ő nem vetette meg a tiltott szereket a 70-es, 80-as években. Tehát azért ő úgy be is vitte a szervezetébe ezt az. Hogyan? Nyilván biológiailag valamiféle csoda. Egyébként simán, simán lehet, igen.
4: Pont a múltkor néztük, hogy John Travolta meg hogy néz ki. Hát ő is. Tehát érted, tehát most már bárkiből csinálnak egy 20-30 évvel fiatalabb kiadást. És nem kell hozzá semmi, csak egy hétvége befekszel egy klinikára, kicsit rendbe hozzák az arcodat, kicsit felbusztulnak ezzel azzal. És
1: hát, még... Hogy nézett ki a Travolta azon a diátadon? Hát fia, 30 évet lehet. A nyakán láttad néha, ha olyan meg a kezén lehetett látni, az ugye nem tudnak mit csinálni. Igen. De az arca az akkora facelift volt, hogy az ilyet nem láttál.
4: És egy jól sikerült facelift.
1: És egyébként egy nagyon jól sikerült facelift, igen. Szóval izgalmas ez minden esetre. Ja, nagyon durva nézve a korosztályokat, meg a korokat a világbajnokságon is, hogy mennyit fejlődött ez, és hol ennek a vége valójában, nem? Hát ez is a sporttudomány, meg az orvos technológia, meg mindent, ennek nincs vége. Hát az AI-jal, meg a mesterséges intelligencia, ez még csak most indul. Én el tudom képzelni, hogy 120 évesen itt elketyegünk még. Tehát, hogy ez nekem ezzel is nincs bajom, elmotorozgatunk.
3: Az
1: jó állapotban vagy, még egy kicsit lecsűröd, még egy kicsit. Ezt lehet, hogy nem mászod meg a Monteverestet, de most, hogy 110 évesen még valamire motorozol, még azért a motor elvisz, nem? Ja. Tehát azért azt is el tudom képzelni.
4: 120 évig élni.
1: 120 évig élni, az azt jelenti, hogy még háromszor ennyi van szinte, vagy még kétszer ennyi van. Most, hát de milyen testben van a 120, ugye ez, meg milyen agyban? Mert most van egy Alzheimered.
4: Nem is a test, meg mondjuk nem is akkor... az agy. Csak hogy nem fáradsz el szerinted 120 év alatt, nem lesz eleged ebből az egészből.
1: Na de, hát, na itt a minőség, hogy milyen minőséged éled meg egy tűzfalra néző idősek otthonában?
4: Igen, de nem
1: vagy Miami-ban.
4: Minden adat ahhoz, hogy egyébként viszonylag jól éljél meg tartalmasan, de akkor is 120 év, azt szerintem, tehát nem véletlenül találta ki a természet ezt, hogy így jó.
1: Hát nekünk még csak, de nektek a 120 évet, az
4: én is akarnám.
1: Azért az.
4: Nem csodál, hogy vannak kétségeid.
1: Igen, tudjuk, hogy természet azért veletek igazságtalanul tud elbánni.
4: Még 60 évet ebben lehúzni.
1: És nem így, nem ebben a testben. Egy 120 éves testben.
4: Ezzel már csinálhatsz.
1: Kidobod magad a dagályra, azért lesz helyed lerakni a törölközőt. Ott azért lerakod a törölközőt, és pikpak megérkezel 120 éves a dagályba.
4: Szirip.
1: A mindenségét neki, igen. Na jó van. Oké, gyerekek. Izgalmas. Akkor ma 10 rúgó arra, hogy az öreg betalál.
3: Úgy van, én tartom.
1: Hogy te meg azt mondtad, hogy...
3: Igen, hogy egy gólt ma szerez.
1: Felszívta magát a Messi mester Ámrosán, és a kettőn. Ma az öreg kifut zselézett felírt hajjal. Végig hallgatja, hogy mindenki Messi ünnepli, de bevakar egyet.
3: Ennyi.
1: És ezzel 4 vagy 5 év után nagy világtornán gólt lő.
3: Bizonyám. És jó, tartom, innentől kezdve csak fölfel.
1: Tartom, hogy görcsös lesz.
3: Nagyon duzzog,
1: nagyon dühös lesz, nagyon sok zselvés, nem tud bekavirnyászni egy gólt sem a Ronaldo.
3: Tízecske.
1: Jó, tízecske, akkor megvan. Megvan téve. Jó, jövő mindjárt 2 perc, pontosan 9:30, itt vagyunk rögtön a nap legjobb pillanataival.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció, akkor még több mix.
2: Van

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
3: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
4: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph!
5: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron!
6: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
0: Reklámot hallottak.
7: Rádió 1.
0: Rádió 1.
7: Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék! Sebestyén Balázssal, Géva Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
2: 3-4-10 lesz, pontosan 7 perc múlva. Jó reggelt, itt vagyunk. Bizonyos boltokban drágábbak a hűtött üdítők, vizek, erről beszélgettünk, ugye ezt most már egyre több helyen vezetik be, hogy plusz 20-30-40 forintot föl számolnak. Akkor, ha valami hűtött, elsősorban üdítőkről van szó, ezt elemezgettük, egy hallgató, vagy nem is egy ciki alapján, amit beküldtek ugye olvasók, hogy lefotózták egy boltban, aztán kiderült, hogy ez már külföldön is elég sok helyen van így, hogy plusz szolgáltatást számítanak fel, ha neked lehűtenek egy üdítőitalt, erről beszélgetünk. És egy termékenységi klinika elképesztő hibája is szóba jött.
3: Termékenységi,
2: köszönöm szépen. Termékenységi klinika elképesztő hibája is szóba jött. Mivel összecserélt két embrió termékenységi szép. És emiatt egy másik pár gyermekét hordta ki és szülte meg. A pár, aki gyereket vállalt, arról beszélgettünk, hogy mi mit tennénk ebben a helyzetben.
1: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió Egyen.
2: 250 ml ugye 20 forint, 1 liter 30, a másfél liter is meg 50 forint plusz költséget kell fizetni. Akkor tehát olcsóbb a meleg kóla, mint a hideg kóla, ugye? Tehát ha leveszed a polcot, azt olcsóbban megkapod.
4: Tehát neked pénzbe kerül az energia, amivel lehűtöd az üdítőt. Akkor innentől kezdve tulajdonképpen a nyári szezonban, sőt a téli szezonban is mindenért pénzt lehetne kérni. Tehát a légkondicionált üzlethelyiségért, akár a vízpáráért, amit az arcomba fújnak, hogyha kiülök a teraszra, egy csomó dolgot fel lehetne számolni.
2: Ja, hogy plusz szolgáltatás, amiért neked felszámolnak.
4: Amit azt gondolod, hogy természetes, mert hogy te ezt a boltot vagy éttermet választottad, na, akkor ezután kérjünk mondjuk, hogyha ugye a gymeket állandóan légkondicionálják, a plázákat is. Akkor innentől kezdve, ha bemegyek vásárolni, akkor legyen minden 10%-kal drágább.
2: De ez opcionálisan, bocsánat, csak arra van, amit hűteni kell, és nem hűtőbe is? Tehát amit ő alapból hűt, arra nem számol föl. Tehát nekem arra a tejre, a túrórudira, tehát amit muszáj hűteni, azt nem kell. De amit opcionálisan hűt...
3: Ez a gyerekek, ez a kényelmi díj, ezt így hívják, kényelmi díj. Ugye fizettünk például a parkolókba is kényelmi díjat, azért vagy például autópálya matricánál, most már idén nem kell, de még tavaly kellett, hogyha te nem akarsz bemenni a benzinkútra, ott tötyörögni, hanem applikáción veszed meg, az egy úgynevezett kényelmi díj. Itt is ugyanerről van szó, hogy alapból ugye a fagyasztott pizzát azt hűtenie kell, mert egyébként megromlik. De a kólát neki nem kell hűtenie, ez egy extra szolgáltatás.
2: De miért nem építi bele az árba? Ezt miért írja ki?
3: Mert akkor nem fogod megvenni, mert akkor drága lesz nála a kóla.
2: De mitől lenne drága?
3: De mert a másikból már 380, itt meg 400.
2: De hogy feltűnne neked az, hogy leveszel egy kólát, és egyébként van egy polcról egy kólát?
3: Ja, neked nem. De egy csomó embernek meg igen.
2: Plusz 20 forint mondjuk egy kólánál.
3: Igen, amit néznek.
2: Humánusabbnak érzem, hogy beleépítem az árba, és azt mondom, hogy mit tudom, én a 250 ml-es fétes üdvég, plusz 20 forintot rárakok. De akkor a bolti, tehát a polcos kóla is mit a 20 forintot drágább. Ez kicsit ilyen szarágásnak tűnik ez a... Hú, én berakom neked a hűtőbe, fizessél plusz 20 forintot. Nem? Építs bele a rezsibe, építs bele az árakba, ne, te ott fizetsz egy csomó minden mást is,
3: de az bele van építve a légkondicionás, amit a Juli mondott, hogy edzőterembe mész, ott ugye azért nem fizetsz érte külön, mert ez nyilván egy légkondicionált épület. Abban az esetben, hogyha az edzőterem egyik fele légkondicionált lenne, a másik fele nem, és ugyanazok a gépek lennének benne, akkor ott is lehetne azt mondani, hogy a bérlet akkor egy ezeressel drágább a légkondicionált helyen, de az egy alapszolgáltatás. Ez olyan, mint amikor elmész szállodába, kifizeted az éjszakáira, nem tudom, 30 ezer, 20 ezer, 40 ezer forintot, de ha te például a reggelit a szobádba akarod fölkérni, akkor
2: azért plusz fizetsz.
3: Azért plusz. Na, hát ez, gyerekek, ez ugyanaz.
2: Balatoni étterem fél liter csapvíz a kancsóban, két poárral 550.
3: Na.
2: Látod? Tehát, jó, hogy azért ezt még lehet följebb tolni.
4: De azt gondolom, hogy az alap, hogyha fogyasztok mondjuk ételt, akkor az víz, az a csapvíz, akkor az ingyen legyen.
2: Nem? Szerintem, ha beülsz egy étterembe, vegyél már meg egy üveg ásványvizet, nem? Szóval, hogy én szerintem, na az viszont a vevő részéről a szarágás. Tehát beülök egy étterembe, kifizetek egy 15 ezer számlát, de kérek egy pohár vizet, akkor kér egy ásványvizet, menteset, és akkor idd meg azt hidegen, nem? Tehát ez a eszünk négyen, és kér mindenki egy pohár vizet, nettó szarágás. Ezzel erre nem tud senki meggyőzni, hogy ez nem az. Más, egy gyógyszert akarsz bevenni, vagy rosszul leszel, vagy meleged van, adsz neki, mert normális vagy. De étteremben ingyen vizet kérni, az ilyen, na.
4: Számoljunk fel díjat, kicsit akkor ilyen. A WC használati díjért is.
2: De azt sokan csinálják, az a WC használati díjat, mondjuk étteremben nyilván nem, de egyébként a benzinkutakon plusz fizetsz, ha bemész a benzinkúton a WC-re. 100 forint, 200 forint.
3: Na, azon nem vagyunk fölháborodva? Tehát, hogy olyan, mert akkor furcsán mérünk.
5: Plázákba ugyanez van. Plázákba fizetni kell a WC-ért.
3: Plázába is fizetsz, a WC-ért pedig bementél, költöttél a boltokba, elintéztél dolgokat, elmentél egy moziba, és még
5: fizetsz érte.
2: Nem tartom azt se valahogy irány, nem zavar, nem tartom irány.
5: De itt meg akkor miért? A fia hűtőt karban kell tartani, az elromlik, újat kell venni idővel, helyet foglal, ott ő nem tud más tartani, más árut.
2: Nem tartom soknak a 20-50-et, hogy... azt inkább azt mondom, hogy építse be az árba.
3: Ausztriában ez teljesen normális, évek óta így van, a Billában például.
2: Sok helyen
3: tovább,
2: külföldön.
3: Külföldön ez már régen így van, legalábbis Hollandiában.
2: Hollandiában,
3: biztos.
2: Igen, én láttam ezt, igen, Hollandiában. Igen. Így van Hollandiában, sok boltban van.
5: Ugye, ezek szolgáltatások, ezen lehet elgondolkodni, hogy ez jó-e vagy nem, úgy hívják, hogy egy rezervációs ár. Azt jelenti, hogy mennyi az a maximum pénz, amit te megadsz egy terméknél. Meleg van, nyár van, megadod a maximumot egy hideg üdítőért. Meg is kérik annak az árát.
4: Ezt azt teheti meg, akinek a környéken nincsen versenytársa.
2: Genetikai szülők meghozták életük legnehezebb döntését, és lemondtak a felügyeleti jogról.
4: Akkor nincs csere.
2: A biológiai szülők ügyvédje nincs csere.
3: Nincs is meg a másik.
2: Nincs
3: gyerek.
2: Meg a másik. Érted? Ők kaptak így... csak rosszat. Tehát, hogy nem az vagy két párnak
4: ellen. Én azt hittem, megvan a meccs.
2: Nincs akkor... meg a meccs. Fogtak egy petesejtet, abba beültettek egy hímivarsejtet, összemeccselték őket, fogták, berakták, igen, az anyukába. Az anyuka megszülte, csak megjött egy fekete gyerek.
4: És ez a probléma.
2: Hát azért azt képzeld el, mikor nagyon várod, ultrahang, jársz, terhes vagy, és megszületik egy hatalmas fekete raszta hajjal, egy nagyszerű kis barna szemű kis fek a kis csávó. És nagyon mosolyog, és néz rád. Szóltak, hogy elnézést.
3: Hogy lehet, hogy itt valami
2: itt van valami bibi. Na most ugye ott vannak az eredeti szülők, akik éj a megtermékenyített petesejt és hímivarsejt, és ott van a szülő, aki nem a gyerek, hiszen nem belőle, igen, van, de megszülte, táplálta.
3: És
2: megszülte a gyereket, végül is ő az anyuka? Vagy ki az anyuka? Aki megszülte, vagy aki a petesejt?
3: Hát ugye itt kétféle anyuka van, kell lenni egy biológiai anyukának, aki nem ő, és van egy hát mondjuk úgy, hogy szülési anyuka.
2: Szülési anyuka.
3: Igen, és ráadásul ugye azért különösen gáz a történet, mert egy terhelt sztoriból született ez a gyerek, érted? Tehát, hogy itt... Ők valószínűleg már évek óta vágytak gyerekre, és próbálkoztak, már a beültetés szóba jött, már minden szóba jött, végre megfogant a gyerek, akit vársz,
2: és fekete.
3: És nem az jött, akire gondolt.
2: Milyen szerencsé, hogy nem rasszisták a szülők azért, nem?
3: Köszönjük szépen.
2: Hát azért köszönjük szépen, azért reklamálunk. Ugye azt hiszem, a biológiai szülők ügyvédje tudta, hogy egy pereskedés hihetetlenül negész jogi küzdelem lett volna, és azt mondták, hogy a harc nem szolgálná a kislány érdekét, a születése óta másik családdal él, hogy nem harcolnak a felügyeletért.
4: Hát figyelj, itt nem is az a Jedi, aki megszülte. Hát 9 hónapig hordtam a testemben, megszültem, hozzám nőtt, megszerettem. Oké, nem az én gyerekem. Itt az a fontos, aki lemondott erről a gyerekről, aki tudja, hogy ez az én gyerekem, de azt mondom, hogy oké, te hordtad ki, akkor nevelt föl.
2: Igen. Na de abban az én petesejtemből, meg a férjem hímivarsejtjében, az ott az én gyerekem.
3: Ezt mondja Juli.
2: Igen.
3: Azt mondani, hogy nem. Hogy akkor a gyerek békéért én hátra lépek, bár itt ugye az jön be, hogy azt is szokták mondani, hogy maga a szülés, meg az utána következő időszak az erősebb kötődést alakít ki, vagy például az örökbefogadott, a korán örökbefogadott gyerekeknél is erősebb lesz a kötődés a felnevelő szülő felé, mint a vérszerinti szülő felé. Érted? Hát igen, az a szülő, aki a petesejtjét meg a hímivarsejtjét adta, és nem benne nőtt föl ez a gyerek, és született meg, az igazán nehéz azt mondani, hogy oké, szent.
4: Hát meg ráadásul ugye arról szól a cikk, hogy 6 hónap után derült ki, nem is a csere, hanem az, hogy ki a rendes genetikai szülő. Tehát 6 hónap után már tényleg azt nézett, hogy a gyereknek mi a jó.
2: És közben írja valaki, hogy igen, az anya szervezete, a méhi állapota, a lelki állapotán is múlik, hogy ez a gyerek az milyen lesz. Tehát a születendő gyerekben a szülőnő is benne van, még ha nem ő az anya. Nyilván egy csomó milyen ingerek érik, milyen a terhessége, milyen a 9 hónap, amíg ő kihordja ezt a gyereket. Egy csomó minden van ebben, persze. Amitől az a gyerek olyan lesz,
3: sokkal
2: amilyen.
3: Sokkal inkább anya vagy szerintem. Az anyai érzést sokkal inkább megtapasztalod, mint az, aki adta ugye a sejteket. Nem?
2: Igen. Persze, hát ahogy, ott mész végig a folyamatom.
3: Igen, nevelkedik benned a gyerek, megszülött, 6 hónapig ott vagy, szerintem az anyai érzések, az ösztönök, a minden, a gyerekkel való kötődés, ez sokkal jobban kialakul, mint te, aki ugyan vérszerintileg az anyja vagy, de még csak és ez megint idézőjeles, nem te szülted meg, nem benned nevelkedett föl?
4: Hát pont ezért gondolom azt, hogy én azt mondanám, hogy hátralépek, és akkor ennek így kell lennie, mert hogy azt gondolom, hogy nagyobb trauma lenne ezt a gyereket elválasztani ettől a szülőtől, aki megszülte, mint az, hogy én gyakoroljam a jogaimat. Miért te küzdenél érte?
3: Nem.
1: Balázsék! A Rádió Egyen!
2: Nagyorsan még egy naphallgatóját hívunk, ha felveszi.
4: Láttátok a pénteki előrejelzést?
2: Pénteki előrejelzés? Milyen előrejelzés?
3: Meleg, jó napsütés és balatonos haver.
2: Mit mondanak?
4: 37 fok.
2: Hát az jó, de minket az nem annyira éri. Mi 10-re a kikötőbe vagyunk, az még... Ma se szóltunk egy szót csajózásról. Nem baj, családi ünneplést lesz, el leszünk ott egy... Nem baj, belsőséges lesz. Hát így, ha nem beszélünk róla, senki nem lesz hajó.
4: Kimegyünk a kikötőbe, nem akarsz felszállni? Gyere már, gyere!
2: Szálljál már föl a hajóra, pénteken induljál már a hajóra, egy kicsit gyere velünk kompozni.
6: Maradék!
2: Jó, megvártunk, mi direkt nem szóltunk meg, de kivártad. Hello, jó reggelt, hogy hívnak, ciao.
6: Ádám vagyok, sziasztok!
2: Szia Ádám, nagyon jót írtál nekünk, ugye Ronaldóról, meg a szupersportolókról, meg képességekről beszélgetünk, azt írtad, hogy kár, hogy Ronaldó alvási ciklusa egybeesik a VB-n a meccsekkel. Ez szemtelen volt, de nagyon tetszett nekünk. Te vagy a naphallgatója, van egy szép ajándékcsomagod.
6: Köszönöm szépen, meglepettek, köszönöm szépen.
2: Hogy hívnak?
6: Ádám.
2: Ádám, akkor te se vagy, ja, igen, te se vagy egy nagy Ronaldó drukker, nem? Vagy portugál drukker?
6: De Real Madrid, Ronaldo, csak...
2: Csak hát
6: már... Csak az öregben ennyi van benne.
2: Az öregben ennyi van. Igen, igen. Jól van. Küldjük, köszi, nyírtál nekünk, küldjük az ajándékcsomagot. Ciao, ciao.
6: Köszönöm szépen, sziasztok. Hello, hello.
2: Szóval a hajózás, mennyi időnk van még? Van
3: itt? Rengeteg.
2: Hogy azért erről beszéljünk, ugye, és ezt elmondtuk, hogy ez valószínűleg az utolsó, úgyhogy aki még nem hajózott velünk, vagy jönne, az jöjjön, mert ezt nem biztos, hogy tovább csináljuk már ezt a dolgot, úgyhogy egy utolsó hajózásra invitálunk mindenkit. Pénteken, Szántót 7 órakor indulunk, fél héttől felszállás, a menetrendet tudjátok. 10-re újra a kikötőben vagyunk, és nyereményeket viszünk. BSV-t viszünk, Metkervikit viszünk, ők zenélnek, élő színpad van, már hogy a színpad nem ilyen, hanem színpad van a hajón, és azon élő zenészek vannak, úgyhogy koncert van, és jó mulatság, szeretjük. Jó időnk is lesz akkor ezek szerint.
4: Naptej, bekészít.
2: Naptej, az is kell. Az alkoholt előtte lehet meginni. Hajóra nem biztos, hogy felhozhatod.
3: Nem viszunk, hát. Nem. Júli, majd tiszta.
2: Valami hátul lesz. Valamit hátul azért, igen.
3: Úgyhogy érdemes korán oda jönni, fél héttől van beengedés, vagy héttől, hétkor már indulunk, fél
2: hétkor indulunk, fél hétkor már föl lehet szállni, igen.
3: És akkor Tihanynál van egy fordulót, még be lehet ugrani, ki lehet szállni, de úgyse szokott senki, de a rendkedvéért ezt elmondjuk.
2: Így van, hogyha ott mindig megállunk, nagyon lelkesen.
3: És új komppal megyünk, ugye? Nagy komp, szép komp.
2: Új komp, tavaly is

0: pohárba.
1: Hozzuk egy pálinkát, hozunk, azt szerítszunk, nem? Megoldjuk. Jó van, gyerekek, várom mindenkit.
0: Azt mondták, hogy a három fejre állva kapaszkodunk.
1: Hányunk a korláton. Nem, majd utána iszunk, gyerekek, várom mindenkit, jó? Holnap pedig jövünk 6-kor, puszi mindenkinek, sziasztok, sziasztok, ciao, ciao.
2: Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek. A Rádió 1-en pedig pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
4: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
5: Majdha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
7: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
8: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszéd

0: kiadnál a parkolóban? Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Chery Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Chery márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak.
2: Rádió 1.
1: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Balázsék után mostantól csak zene, megszakítások nélkül, felesleges beszéd nélkül. Györke Attila vagyok, hello mindenkinek, üdv annak, aki nyaral, kitartást annak, aki dolgozik, aki fesztiválozna, annak pedig dobom majd a páros belépőket a Dunapart Festre, szólok majd, ha telefonál.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és már most alulról karcoljuk a 30 fokot, hol van még a nap vége, úgyhogy a nyár legjobb zenéjére számíthat tőlem továbbra is mindenki. 33-35 fok lesz ma a csúcs, irány a strand, a Balaton 24-25, a Fertőtó, a Velencei-tó és a Tiszató 26-27 fokos.
1: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarírtó termékek támogatják.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot meg az italokat. Gyerünk!
3: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
4: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék hajója kifut.

0: bakárkát.
1: Hajósz Balázsékkal a Baharkompján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
0: Június 26 péntek reggel. Szántó Drév kikötő. Balázsék hajója 7 órakor kifut. Találkoz élőben Balázsékkal. A nádudvari Chef Exclusive Grill Kolbász, a Summersbee és a DM támogatásával.
2: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
3: Jó, aha, fece nem lesz.
2: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
5: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk számos törölközőre, 30-70% kedvezményt számos díszpárnára, és akár 50% kedvezményt számos kerti termékre. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sweeping and Living.
6: Már országosan elérhető a Rossmann Express átvétel. Rendelj online, és akár másfél órán belül átveheted csomagod az általad választott üzletben. Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Online rendelés, bolti átvétel. A legjobb kombináció. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
7: Itt a grillrácsok örök királya. A Metro heti bajnok ajánlatában a Metro Chef cson nélküli friss sertéstarja minimum 3 kg-os kiszerelésben. Kilója most csak bruttó 1499 forint. Június 22-e és 28-a között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
8: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest, július 2-3-4.
9: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
10: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
9: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1.
1: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Itt Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és közöttük mehetünk fesztiválozni, hölgyeim és uraim, indítom a játékot! A forrógrótunk 23-111-111, most kell nagyon telefonálni. Páros napi jegy a tét a Dunapart Festre, július 2-ára, 3-ára vagy 4-ére.

0: legyen, csak igazi mai slágermegy. Ha már Rádió 1-es DJ-k zenéltek, hát találkozhatunk velük a Dunapart Festen Ráckevén. Július 2-án, 3-án és 4-én ott lesz a Rádió 1 stage, és az összes lemezlovasunk fellép. Ki az, aki jön velünk bulizni? Na lássuk, halló!
1: Szia, játékkal jelentkeznék!
0: Szia, mi a neved?
1: Kata vagyok.
0: Kata! Hát, nem húzom az időt. Befutottál 10-ként, Kata!
1: Köszönöm!
0: Te fesztiválozni fogsz!
1: Nagyon örülök neki, a férjemmel akkor kikapcsolódunk egy kicsit.
0: Ki kell pihenni a gyerkőcöket, hallom.
1: Igen, igen, nagyon kíváncsiskodnak a két kisfiám, hogy hova mennek a szülők.
0: Na, hova mennek a szülők?
1: Ráckevére, a Dunafestre.
0: Bizony, jöhet a szlogen.
1: Rádió egy csak igazi mai slágernek!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Dunapart Festre.
1: Nagyon-nagyon boldog vagyok, köszönöm szépen.
0: Most már csak meg kell oldani, hogy kivigyázzon a fiúkra.
1: Az megoldjuk, a nagyszülők.
0: Hogy a következő telefonáló a 11.
1: Oké.
0: Okay. Meglepődne az illető, hogy kap két gyereket, két jegy helyett.
1: Szívesen.
0: Viszont a következő óra nyertese is kap páros belépőt a Dunapart Festre, mert bizony a játék folytatódik, nem sokára ismét lehet nyerni itt a Rádió 1-en. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me up.

0: Rádió 1 foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: A foci VB tegnapi első mérkőzésén Argentína-Ausztria 2-0. Mindkettő gólt Lionel Messi rúgta, ezzel már az ötödik gólját szerezte meg a tornáján, és beírta magát a történelem könyvekbe. A férfi labdarúgó világbajnokságok történetének legeredményesebb gólszerzője lett, 18 góllal áll az örök ranglista élén. Este 11 órakor kezdődött a Franciaország-Irak mérkőzés, amit a félidőben egy hatalmas

0: termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4. Dunapark.

A Rádió 1 stage minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, A World Is Mine sztárjai, Regálili.

0: és Pure Beat.
1: Figyeld a héten a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
0: Július 2-3-4. Dunapart Fest. Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton. A Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na, mi lesz a mai program?
4: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
3: Vagyis
4: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
3: És ha rock'n'roll, akkor...
4: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
5: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
6: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
5: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
7: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól.
8: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
9: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matraszra és fekvőbetétre. 20-60% kedvezményt minden ágynemű húzatra és lepedőre. És 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára. Kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
11: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
2: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1.
2: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy.

0: the limit.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, ha nyár, akkor ezek a zenék kellenek. Vigyel idén is mindenki magával a Rádió Egyet a nyaralására. A medence mellett a tengerpartján is ott vagyunk mobilnettel. Horvátországban, Észak-Olaszországban 26-27 fokos a víz, Görögországban 24, Spanyolországban 25, Törökországban 26, a leghidegebb talán Bulgáriában a tenger 23 fokos. Itthon végig napsütés, 35 fokos csúccsal.
1: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarírtó termékek támogatták.
0: Köszönjük szépen! Nem sokára fesztiválozunk, páros napi jegyet lehet majd nyerni a Duna

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

másodikán, harmadikán, negyedikén, és bulizom például a Rádió Esztésnél az összes lemezlovasunkkal. A forró drótunk 20-as 311-111, a tizedik telefonálót bejuttatom az általa választott napra.

0: Vagy csak igazi mai sláger megy, és minden hallgatónkat szeretnénk egy jó buliban, egy jó fesztiválon látni, úgyhogy itt a következő játék. Dunapart Fest a Rádió 1-jel, ott leszünk mi is, Rádió 1 stage-el és az összes lemezlovasunkkal. Ki fog velünk bulizni? Halló?
1: Halló, szia, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, mi a neved?
1: Marci.
0: Marcikám, merre felé autózol?
1: Budapesten, éppen most kell át a Rákóczi hídon.
0: Munka miatt?
1: Igen, dolgozom.
0: Akkor jó lenne már pihenni, fesztiválokat gondolom szereted?
1: Hát figyelj, csak szeretem, úgyhogy remélem, hogy jókor telefonáltam.
0: Nagyon jókor telefonáltál, 10-ként hívtál fel, Marci!
1: Azt a mindenit, köszönöm szépen! Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: A szlogen is megy, úgyhogy jár a nyeremény!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Dunapart Festre.
1: Nagyon szépen köszönöm, nagyon boldog vagyok, feladottam a napomat.
0: Július 2-3-4, te választhatod ki, hogy melyik nap mész.
1: Hát én azt a harmadikát néztem ki magamnak.
0: És te választhatod ki, hogy kivel mész? Mert ugye
1: a
0: ez egy páros
1: belépője. Minden bizonnyal, így van.
0: Jól van, akkor érezzétek magatokat nagyon jól.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: És megpróbálunk nem otthon hagyni senkit, hölgyeim és uraim, lesz még játék, van még páros belépőnk a Dunapart Festre, délután lehet majd még játszani itt a Rádió 1-en, ahol mindjárt zenélek tovább, és Ed Sheeran, Azizam egy-két perc múlva biztosan érkezik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
4: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot, meg az italokat, gyerünk!
5: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
3: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
6: Június 26 péntek, Szántódrév kikötő, reggel 7 óra, Balázsék hajója kifúr.

0: Ajósz Balázsékkal a Bahorkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summer's Bee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26 péntek reggel. Szántó Drév kikötő. Balázsék hajója 7 órakor kifut. Találkoz élőben Balázsékkal. A nádudvari séf exkluzív grillkolbász, a Summer's Bee és a DM támogatásával.
2: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
3: Jó, aha, fece nem lesz.
2: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai slágermegy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. Magyarországon elsőként mi kezdtük el játszani ezt a dalt a Mix műsorainkban, a megjelenése után közvetlenül, mert a DJ-ik látták benne a lehetőséget. Bibi Rexa következik, akinek az eredeti neve Bleta Rexa, albán származású családból származik, a Bleta jelentése albánul méhecske. New Religion a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja. Július 22-26. Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26. Debrecen. Campus Fesztivál. Vakáció! Rádió 1-ben is elindult a nyár, és ha már nyár,

0: 7-től 7-ig. Live Mix Summer Edition. Ragadja rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
4: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
3: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
4: Szállás.hu.
3: Úgy is tett.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
6: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plastikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plastikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
7: Kapu Tibor egy éve ilyenkor indult el a világűrbe. Ünnepeld velünk a felbocsátás első évfordulóját a Millenárison 2026. június 25-én, ahol Kapu Tibor és Cserényi Gyula személyes élménybeszámolója mellett dedikálás, illetve számos exkluzív program várja az érdeklődőket. Ráadásul ezen a napon kedvezményesen látogatható a megújult Univerzum Magyarok a világűrben kiállítás is. A részletekért kövesd a Hunor program és a Univerzum közösségi média felületeit.
8: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig az őszi barack kilója 33% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
10: Benne vagy egy felejthetetlen nyárban? Akkor foglalj most a Soproni Fagusz Hotelbe. Fedezd fel Sopront, élvezd a nyári programokat, kirándulj a lővérek hűs erdejében, bringázz a Fertőtónál, csobbanj!

0: és kapcsolj ki. És ha még többre vágysz, a Family Park és Ausztria kincsei csak egy karnyújtásnyira. Tervezd meg a nyarat most, és foglalj a Fagusz Hotelbe. fagushotel.hu.
1: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél Girosz Pitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként. Indulj! Érzed? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új food truckja. Ha kedd, akkor Girosz Pita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
2: Dentors Marina. Implantológiai szakértelem parodontológiai háttérrel. Részletek implant.dentorsmarina.hu, mert a tartós mosoly biztos alapokra épül.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most
3: Rádió 1
4: indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel Mixben. Csak igazi mai sláger.

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.
1: Csak igazi mai sláger megy.

a Rádió 1, itt a Daily Mix, a nyaralás mellé is a legjobb zenék, az igazi mai slágerek. Ilyenkor tudom, még kevesebben nyaralnak, de van, aki már pihen. Kata írt a hegyről SMS-t, azt írta, hogy ő nem tengerparton szeret pihenni, hanem éppen egy kis faházban hallgatja a műsort.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig az őszi barack kilója 33% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
3: Legyen tánc! Egyél így áll a Köki Food Porton és irány a sziget. Július 31-ig hetente sorsolunk páros szigetheti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért, tölts fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros szigetheti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd. Köki Food Port. Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
4: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél Girosz Pitából. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként. Indulj! Érzed? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új food truckja. Ha kedd, akkor Girosz Pita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
5: Szívesen dolgoznál gépbeállítóként vagy technikusként automatizált gépsorokon? Érdekel a PG Csömöri gyárának működése? Gyere el toborzó napunkra! Minden szerdán 8.30-tól várunk Csömörön. Vegyél részt a kiválasztási folyamatban és távozz állásajánlattal. Jelentkezésedet küld a jelentkezz.im@pg.com címre.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: És most
0: Rádió 1.
6: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel Mixben. Csak igazi mai

Itt a Rádió 1, itt a Daily Mix, és látom, vannak, akik már nyaralgatnak, nemrég Kata írta, ugye, most pedig dobott üzenetet Bence, hogyha nekik nyár, akkor kemping, és örül, hogy ezen a héten ment pihenni, mert pazar az idő, bográcsillat van ezerrel, és mellette egész nap szól a Rádió 1. Hát azért ezt a bográcsillatot sokan irigyeljük most mi, akik dolgozunk. Jó pihenést, Bence! Az igazi mai slágerek között pörög nektek is! Ez a

0: a Rádió Egyen. Csak igazi mai sláger megy. Üdvözlet mindenkinek, Györke Attila vagyok, aki a következő zenei óráért is felel. És én vallom azt, hogy amilyen az óra eleje, az nagyban határozza meg a folytatást is. Hát, nagyon erősen indítok majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Jön a nyár, irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés, vagy vízisport, gyerekstrand, vagy nappali parti. Üsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
4: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig az őszi barack kilója 33% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
5: BSV és a gang Siófokon a plázson július 3-án.
6: Kapunyítás 19 órakor. Jegyek a plázsiófok.hu-n.
5: Várunk mindenkit szeretettel.
7: Nyári akció a Suzuki Dunában. Készletkisöprés milliós kedvezményekkel, ajándékszervizzel, emelt áru használt autóbeszámítással és akciós finanszírozással. Mindez gyors átadási határidővel, hogy biztonságosan új autóval mehessen nyaralni. Suzuki Duna az AVAK csoport tagja. Soroksári út 160. Telefon 347-1000. suzukiduna.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

Csak igazi mai sláger megy, és nálunk ezerrel dübörög a nyár. Csak olyan dalok szólnak napközben, amit a hallgatóink imádnak, szeretnek. Nincsenek limlom zenék, ahogy szoktam mondani. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok. E héttől kezdve ugye 2 órás a live mix, Summer Edition, és ma Pure Beat mixel nekünk, és ha már nyár, akkor a hétvégék is legyenek a csúcson. A World is My Radio Show guest mixében most szombaton éjszaka Laidback Luke lesz a lemezlovas. Ha nyár, akkor Rádió 1. Hey,

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

köszönni. Samfeld következik. Az idei nyári partik egyik nagyon fontos dala ez, Heart Like Mine. Most olvastam, Samfeld szülei vegetáriánus hippik voltak, ahogy ő mondta, innen jött a környezet szeretete és annak védelme. Nagyon sokat melózik azon, hogy a buliain, de úgy általában a partikon egyre kevesebb műanyagot használjanak. Hölgyeim és uraim, Samfeld, Heart Like Mine!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
3: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
2: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
3: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
4: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig az őszi barack kilója 33% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
6: Jön a nyár, irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés, vagy vízisport, gyerekstrand, vagy nappali parti. Üsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Itt a Rádió Ecse, aki igazi ma is láger megy a munkahelyeken, de a vízi bicikliken is. Marci dobott egy fotót Viberen a Balcsi közepéről, vagy legalábbis eléggé bentről, vízi bicajról, mert hát mikor kell vízi biciklizni, hát a legnagyobb hőségben. Ugye, Marcikám? Állj be majd helyettem is a sorba, a lángososnál.

0: Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban vagy a szatmari.hu-n.
1: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
2: Mi?
1: Ne!
2: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17.000 belföldi szállás bomba jó áron!
1: Ugrunk egy bombát!
2: Szállás.hu. Úgy is tett!
3: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
4: Reklámot hallottak.
5: Rádió 1.
4: Rádió 1.
5: Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi,

0: Live Mix-el. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok. Magas az UV-sugárzás, tessék erre odafigyelni, ráadásul holnaptól még tovább emelkedik a hőmérséklet.
1: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarírtó termékek támogatják.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Foci VB hírek a Rajszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: A Foci VB-n magyar idő szerint ma este 7 órakor csap össze Portugália és Üzbegisztán a K csoportból. A portugál csapat a második helyről várja a találkozót, de a bulvár sajtót sokkal jobban érdekli, hogy a portugál futballisták miként bírják majd a hírhet texasi hőséget, és hogy a szövetségi kapitány pihentette kulcsembereket majd a sűrű menetrend miatt. Este 10 órakor láthatjuk az Anglia-Gána párharcot az L csoportból, ahonnan Anglia az első helyről vág neki a mérkőzésnek. A helyi bulvárlapok pedig arról cikkeznek, hogy bár hírhet a nagy önmegtartóztatás az angol csapatban, mégis játékos feleségeket láttak feltűnni Bostonban, ahol a mérkőzés zajlik majd. Panama Horvátországgal játszik magyar idő szerint hajnali 1 órakor, szintén az L csoportból. Ők a 3. és a 4. helyről várják a találkozót. És hajnali 4 órakor kezdődik a Kolumbia-Kongói Demokratikus Köztársaság mérkőzés a K csoport záró akkordjaként. Itt a kongóiak pont nélkül állnak, úgyhogy számukra a VB-ben maradás a tét.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sissi, Violex és a Slap, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái, DJ Junior.

0: Veled a héten a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és közöttük játék Duna Part Fest páros belépőkért, július 2-3-4, Geszti, Bialex, Follow the Flow, Betonhofi, Tankcsapda például a fellépők között. A Rádió 1 stage-en pedig az összes lemezlovasunk zenél, a Disco Sheet, a World is My Radio Show DJ-i és Kuki is. Valakit most bejuttatok. Halló?
1: Szia, játékra jelentkezem.
0: Ki vagy te?
1: Andi vagyok.
0: Andi, honnan hívtál?
1: Szombathelyről.
0: Szombathelyről. Fesztiváloznál egyet?
1: Hogy nem, nagyon szeretnék.
0: Ráckevén?
1: Igen.
0: És te vagy a tizedik?
1: Hát remélem.
0: Te vagy a tizedik, Andi!
1: Szuper! Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Dunapart Festre.
0: Andi, de jó vagy!
1: Köszönöm. Szuper!
0: És szeretnénk sok vidám, boldog Rádió 1 hallgatót ott látni, például a színpadunknál, a Rádió 1 stage-nél, úgyhogy a következő órában is lesz játék itt a Rádió 1-en.

0: sávka.
1: Nincs megállás. A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy.
2: Mindig veletek dolgozom, nagyon jó a Rádió Egy.
1: Ez a Rádió Egy, ahol csak igazi mai sláger megy.
3: Csak igazi mai

0: nyaralás közben, és a délután legszebb időpontjaiban, amikor már nincs magas UV-sugárzás, amikor igazán nagyot lehet csobbanni, akkor bedurrantjuk a live mixet 2 órában Summer Edition, a nyári koktélozgatás mellé is akár. Juhász Gergő mellett ma Pure Beat lesz a DJ. Én Györke Attila vagyok, üdv mindenkinek, azonnal indítom az újabb zenei órát Loival, Get Lucky!
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
3: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
4: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
2: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
5: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék hajója kifut.

0: Hajósz Balázsékkal a Baharkompján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summer's Bee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26. péntek reggel. Szántó Drév kikötő. Balázsék hajója 7 órakor kifut. Találkozz élőben Balázsékkal. A nádudvari Chef Exclusive Grill Kolbász, a Summer's Bee és a DM támogatásával.
2: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
3: Jó, aha, fece nem lesz.
2: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
1: Vakáció! A Rádió Egyben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció, akkor még több mix.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
2: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk számos törölközőre, 30-70% kedvezményt.

0: könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
1: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
2: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
3: Reklámot hallottak.
4: Rádió 1.
3: Rádió 1.
4: Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Az a Strandon hallgatja. A nagyobb tavaink 25-26 fokosak. Holnap is lesz napsütés, kánikula, nulla csapadék.
1: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarirtó termékek támogatják.

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Duna Part Fest hamarosan, július legelején, 2-án, 3-án és 4-én, és ezt azért mondom, mert bejuttatok oda valakit. Indítom a játékot, hölgyeim és uraim. A forradalatunk 20-as 311-111 10-ként kell telefonálni, tudni kell a Rádió 1 szlogenjét, és együtt fesztiválozunk ott, például a Rádió 1 stage-nél.
1: Show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but it was something.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és aki óránként figyel, jókor, jó időben telefonál, az ott fog bulizni velünk a Rádió 1 stage-nél a Dunapart Festen. Halló!
1: Igen, Sanyi vagyok, és a játékos szeretnék jelentkezni.
0: Mi csinálsz ebben a dögmelegben, Sanyikám?
1: Éppen irodában vagyok, dolgozunk, aztán megy a klíma, úgyhogy egészen elviselhető.
0: Akkor te nem érzel ebből semmit.
1: Hát Istennek nem.
0: Viszont képzeld, én azt pontosan tudom, hogy mit fogsz csinálni a jövő héten, július 2-án, 3-án vagy 4-én.
1: Sikerült, csak olyan.
0: Sikerült! 10. lettél!
1: Atya világ! Úristen, annyiszor próbálkoztam már, hihetetlen.
0: Akkor kérném a Rádió 1 szlogennyét, hogy megnyerd.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Dunapart Festre.
0: Wow, ezt elvitted.
1: Hihetetlen, úristen, nagyon örülünk neki, hogy a jég. Kollégák itt vannak, ők is itt nevetnek.
0: Akkor kit viszel el magaddal közülük?
1: Valamelyik nagyon jó haveromat majd elviszem.
0: Érezzétek magatokat nagyon jól!
1: Köszi, hello!
0: Még egy boldog Vidám Rádió egy hallgató a barátjával. Ott lesz helyes, gyűjtjük a hallgatókat, lesz még játék a Kívánság műsorban is, itt a Rádió 1-en. Addig pedig válogatom a nyár legjobb zeneit, például ez is érkezik hamarosan. Hertz, Purple Disco Machine, Wonderful Life!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció, akkor még több mix. Vakáció!

0: Nyertünk! A Metalsheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Rádió 1.
1: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: nagy foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: A foci VB tegnapi első mérkőzésén Argentína-Ausztria 2-0. Mindkettő gólt Lionel Messi rúgta, ezzel már az ötödik gólját szerezte meg a tornán, és beírta magát a történelem könyvekbe. A férfi labdarúgó világbajnokságok történetének legeredményesebb gólszerzője lett, 18 góllal áll az örök ranglista élén. Este 11 órakor kezdődött a Franciaország-Irak mérkőzés, amit a félidőben egy hatalmas villámlásokkal kísért szupercella miatt 130 percbe félbe is kellett szakítani. A kényszerpihenős meccset 3-0-ra nyerték a franciák. Hajnali 2-kor kezdődött a Norvégia-Szenegál mérkőzés, 3-2-re győzött Norvégia, ők ezzel a sikerrel garantálták a továbbjutásukat az I csoportból. Végül Jordánia-Algéria találkozott magyar idő szerint reggel 5-kor, Algéria 2-1-re győzte le a jordán csapatot, és életben tartották a továbbjutási esélyüket.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapark.

Figyeld a héten a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián.

0: szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
1: A 30 éves Pennyben ez is nyerő, meg ez is, és ez is! Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer! Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted!
2: Nyár, vízpart, napfény, és amit nem vártál.
3: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonattartalmú Urzinol tabletta.
2: Ne várj, használd az Urzinolt!
3: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
4: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest, július 2-3-4.
5: Már országosan elérhető a Rossmann Express átvétel. Rendelj online, és akár másfél órán belül átveheted csomagod az általad választott üzletben. Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Online rendelés, bolti átvétel. A legjobb kombináció. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
6: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az abban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
7: Na, mi lesz a mai program?
8: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
7: Vagyis?
8: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
7: És ha rock'n'roll, akkor...
8: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
9: Reklámot hallottak.
10: Rádió 1.
9: Rádió 1.
10: Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szuper délután, én Györke Attila vagyok, ez az óra még az enyém, aztán Juhász Gerivel és Pure Beat-tel jön a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, 2 órában mix 5-től 7-ig. Közben jó utat mindenkinek, aki velem vezet, várom a közlekedési híreket, ki mit lát az utakon. A forrodrót 23 111 111.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rá.

Itt a Rádió 1, 16 óra 15 perc, közlekedési információk. Istvántól tudom, fullosan tele van az M1-es Herceghalomnál oda és vissza. Dávid infója az M0-ásról, az M3-as felé haladva Gyálnál van egy-két kilométeres dugó. Máté pedig az M5-ösről írt, Budapest felé Kecskemét és Lajos Mizse között 5 kilométeres a sor a kamionok miatt. Ha van még hír, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en, autós barátaim pedig megkapják a következő dalt Lady Gagától.

0: Nagy foci VB hírek a Rájszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: A foci VB-n magyar idő szerint ma este 7 órakor csap össze Portugália és Üzbegisztán a K csoportból. A portugál csapat a második helyről várja a találkozót, de a bulvár sajtót sokkal jobban érdekli, hogy a portugál futballisták miként bírják majd a hírhet texasi hőséget, és hogy a szövetségi kapitány pihentette kulcsembereket majd a sűrű menetrend miatt. Este 10 órakor láthatjuk az Anglia-Gána párharcot az L csoportból, ahonnan Anglia az első helyről vág neki a mérkőzésnek. A helyi bulvárlapok pedig arról cikkeznek, hogy bár hírhet a nagy önmegtartóztatás az angol csapatban, mégis játékos feleségeket láttak feltűnni Bostonban, ahol a mérkőzés zajlik majd. Panama Horvátországgal játszik magyar idő szerint hajnali 1 órakor, szintén az L csoportból. Ők a 3. és a 4. helyről várják a találkozót. És hajnali 4 órakor kezdődik a Kolumbia-Kongói Demokratikus Köztársaság mérkőzés a K csoport záró akkordjaként. Itt a kongóiak pont nélkül állnak, úgyhogy számukra a VB-ben maradás a tét.
0: Rádió egy foci VB híreket hallottak a Rájszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció...

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
2: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
3: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját, és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
4: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
5: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Velhello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
6: Kapu Tibor egy éve ilyenkor indult el a világűrbe. Ünnepeld velünk a felbocsátás első évfordulóját a Millenárison 2026. június 25-én, ahol Kapu Tibor és Cserényi Gyula személyes élménybeszámolója mellett dedikálás, illetve számos exkluzív program várja az érdeklődőket. Ráadásul ezen a napon kedvezményesen látogatható a megújult Univerzum Magyarok a világűrben kiállítás is. A részletekért kövesd a Hunor program és a Univerzum közösségi média felületeit.
7: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
0: Reklámot hallottak.
8: Rádió 1.
0: Rádió 1.
8: Csak igazi mai sláger megy.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Itt a Rádió 1, pár perc múlva, 5 órától Juhász Gerivel és Pure Beat-tel indul a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, 2 órában mix igazi mai slágerekkel. Most 16 óra 47 perckor közlekedési infók. Botitól tudtam meg, hogy Szolnokon a Szent István Tisza hídon dolgoznak, úgyhogy a 4-es főúton a 99-es kilométernél a félútpályát lezárták. Antiszolt, Budapesten a Ferihegyi út a városból kifelé elesett, a gyorsforgalmi is. Attila balesetet látott a Róbert Károly körúton a Váci úti felüljárónál, de volt egy másik baleset is a 9. kerületi Vágóhíd utcában a Lenkei János utca után nem sokkal. Nemrég megtudtuk, hogy torlódik az M0-as, az M3-as felé haladva Gyálnál, de az M1-es és Herceghalomnál oda és vissza. Köszönjük szépen a híreket, várjuk a továbbiakat a Forrodrót 20-as 311-111 SMS telefon Viber.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis
3: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
4: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matraszra és fekvőbetétre. 20-60% kedvezményt minden ágynemű húzatra és lepedőre. És 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára. Kivéve a mindig alacsonyárú termékeket. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
6: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
7: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól.
8: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
9: Több nyár, több komfort. Vásárolj Midea Solunár AI EcoMaster klímát június 15-e és

0: 6,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerez sportos élményeket kedvező áron.
1: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak.
3: Rádió 1.
2: Rádió 1.
3: Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Pure Beat, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
2: Pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, Rádió 1 Live Mix Summer Edition. 2 teljes órán át mixel Pure Beat ma délután. Szevasz Pure Beat.
3: Csoki, szevasztos srácok. Hát kellemes délután mindenkinek. Szia Gerikém.
2: Így van, az idő isteni, a zenék is azok lesznek. Tudjátok, nézni is a műsort élőben megyünk a YouTube csatornánkon és a Rádió 1 hivatalos TikTokján is 2 órán keresztül tehát. Kezdjük el.
3: Ed Sheeran érkezik és az egyik kedvencünktől ez nem más, mint a Camera. Méghozzá Sziró remixében ezzel kezdünk itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.
1: At the turntables now. Pure Beat.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, ettől a héttől kezdve 2 órában, egészen este 7-ig, Pure Beat a lemezjátszóknál közlekedési információk jönnek. Csak röviden, baleset Budapesten a Nagymező utcában, a Dezsőfi utcánál, aztán összeütközött 2 autó a 9. kerületben is, szintén Budapesten a Vágóhíd utcában, a Fehér Holló utca előtt, az M0-áson pedig 5 kilométeres dugó van a keleti szektorban az M3-as felé vezető oldalon, Gyál térségében. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Na és hogyha szeretnétek igazi csodát látni, akkor gyorsan menjetek fel a Rádió 1 hivatalos TikTok csatornájára. Egyelőre nem tudjuk, hogy mi történik, de képzeljétek el, valamilyen szűrő valószínűleg benn maradt, és olyan kék a bőrünk, mint hogyha mi lennénk a hupikék, törpikék a Pure Beat-tel. Nekem elkezdett őszülni a szakállam, úgyhogy tök olyan vagyok, mint törpapa, te pedig, mint törperős.
1: Köszi.
0: Én közben szóltam azonnal a Tián kollégánknak, hogy oldja meg ezt a problémát, de Tián, hogyha hallgatsz minket, akkor mégse old meg, nagyon szeretjük, és a TikTokerek is nagyon szeretik, hogy kékben megyünk ma. Jó, tehát a Rádió 1 hivatalos TikTok csatornáján kékben láthatok minket, a YouTube-on pedig normál színeinkben. Lendülünk is tovább.
2: Az angol villámkező DJ-vel megyünk tovább, akiről most azt kell tudni, hogy nála nagyon technikásabb DJ-t nem nagyon tudunk mondani a nemzetközi porondon. Érkezik a tűzpiros Ferrari, hát ezt nagyon szeretjük a dalt, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.
3: At the turntables now. Pure Beat.

0: héttől kezdve két órában mixelünk 5-től egészen 7-ig. Sziasztok, jó pár éve hallgatlak titeket, de ez a húzás a Live Mix műsor idejének megduplázásával ügyes lépés. Jók vagytok, üdvözletel, Zsombi!
1: Köszönjük szépen!
0: Nagyon köszi, Zsombi! Sziasztok! 1+1 óra Live Mix Pure Beat zenékel, na ez a legjobb program vezetés közben. Hajrá Pure Beat, üdvözlettel Ádám Szentesről!
1: Köszönjük szépen!
0: SMS és Viber számunk 0620-3111. Megyünk is tovább.
1: Jugellel megyünk tovább, aki jelenleg ezzel a dallal felrobbantotta a Beatportot, az internetet, a YouTube-ot, mindent. A bulikban is elképesztően jót megy ez a dal. Ez nem más, mint a Moving to the Sun, és hát tudjátok, ennek a dalnak van magyar értekeltsége is, méghozzá Imán Angel nevében. Szóval már is mutatom, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Live Mixben. At the turntables now.

0: olyanok a TikTokon, mint a törpök, kérdezi tőlünk Cini. Cini, ezt mi sem tudjuk, de elképesztően szórakoztató, hogy kékek vagyunk mind a ketten a Pure Vittel.
1: Vicces, már próbáltuk itt beállítani, hogy most a magával tényleg a kamerával van a baj, vagy valami effekt van, de nem találtuk a problémát.
0: Kilőjük a TikTokot, mindjárt a YouTube-on megy tovább a Rádió egy live mix. Ráteszünk még egy lapáttal, tehát mostantól kezdve nem állunk meg ilyenkor 6 óra előtt, hanem Pure Vitt rátesz. Még egy lapáttal is marad még egy órát itt a stúdióban.
1: Így van, és minőségi zenékkel fogunk tovább menni.
0: Úgyhogy senki sehova, jövünk vissza élőben rögtön.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. A Nagy Színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sisi, My Alex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái, DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, A World is Mine sztárjai, Regálili,

0: a héten a műsorvezetőt telefonálj 10-ként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
3: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
4: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
3: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
5: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk számos törölközőre, 30-70% kedvezményt számos díszpárnára, és akár 50% kedvezményt számos kerti termékre. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
7: A nyár egyik legkülönlegesebb Mercedes-Benz élménye megérkezett a Balaton partjára. A Mercedes-Benz Stúdió Budapest most a balatonfüredi vitorlás kikötőben várja, exkluzív tesztvezetésekkel, sunset hangulattal és a márka legújabb modelljeivel. Vezetési élmények, akusztikus estek és balatoni nyári pillanatok. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
8: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
9: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
10: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
11: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
12: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
13: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
12: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
13: Szállás.hu.
12: Úgy is tett.
14: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
15: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági öveiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
16: Megérkezett a nyár, és vele a Triumf leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumf üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumf.
17: Több nyár, több komfort. Vásárolj Midea Solunár AI EcoMaster klímát június 15-e és július 5-e között, és légtisztítót adunk ajándékba. Intelligens

0: erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
1: Reklámot hallottak.
2: Rádió 1.
1: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Folytatódik a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. Csak igazi mai sláger megy.
2: Hello mindenkinek, ez továbbra is a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Elindult nálunk is a nyári időszámítás. Mostantól nem állunk le este 6-kor, egészen 7-ig mixelünk ma Pure Beat segítségével. Hello Pure Beat még egyszer.
3: Csoki, szavaztok srácok, hello Gerikém.
2: 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk, úgyhogy érezzétek jól magatokat velünk, hajrá!
3: Így van, német minőségi house zenével indulunk, érkezik a Purple Disco Machine és a Wonderful Life. Ezzel kezdünk itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.
1: At the turntables now, Pure Beat.

0: Hey, this is Purple Disco Machine, and you are listening to Radio 1.
1: Igazi mai slágerek, élőben mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix, a Rádió 1-en. A lemezjátszóknál, Pure Beat.

0: DJ-je, a német Tudjamo és a Time of Our Lives a Rádió 1-en. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Mostantól 2 órán át mixelünk, holnap pedig figyelem, akár 37 fok is lehet majd, extrém meleg jön a következő napokban. Szombattól a legmagasabb 3. fokú riasztás lép majd életbe.
1: Az időjárás jelentés a Vaper rovarriasztó és rovarírtó termékek támogatták.
0: Így van, úgyhogy nagyon meleg lesz, mellettem Pure Beat, és ne felejtjétek, hogy a Rádió 1 kívánság műsorban majd 7 óra után a Dunapart Festre is nyerhettek páros belépőt, ahol ugye te is fellépsz.
2: Így van, én is fogok érkezni, szóval hatalmasat fogunk ott menni.
0: Erről is minden információ ott van a www.radio1.hu-n. Lendülünk tovább.
2: A belga énekes DJ-vel megyünk tovább. Hát az őrá szoktuk mondani, hogy talán a egy dalos előadó. Nem nagyon tudok mondani ennél nagyobb slágert, amit készített volna. Denzel és a Pump It Up. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Live Mixben. At the turntables now.

0: Taylor Swift vadonatúj slágere, az Opelite itt a Rádió 1-en, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Mostantól 2 órán át mixelünk egészen este 7-ig, és utána jön majd a Rádió 1 kívánság műsor 1 órában játékokkal, napi jegyekért a Duna Part Festre. Kérjük vissza a törpöket a TikTokra, imádtam, írja Zsú.
1: Igen, a törpök most lejöttek a TikTokra, kékek voltunk. Igen, ugye.
0: Ma a TikTok vitt el a sót, ahol rendhagyó módon kék volt a bőrünk Pure Beat-tel, imádtuk veletek együtt. Tiszteletem uraim, ülök a gépnél, és csak most esik le, hogy még mindig megy a mix. Nekem tetszik a hosszabbított mixelés. Köszönöm az energiát, üdvözlettel, Róci mester.
1: Igen, így egy kicsit jobban ki lehet teljesedni, azt kell, hogy mondjam.
0: Így igaz, tartunk egy nagyon rövid szünetet, hydration break, mivel jövünk vissza utána.
1: Varázsolni fogunk méghozzá Lady Gagával, érkezik az Abrakadabra.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió 1.
2: Rádió 1.
3: Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. Csak igazi

0: itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Mostantól 2 órán át mixelünk egészen este 7-ig, aztán majd a Rádió 1 kívánság műsorban 7 és 8 között játékok is lesznek napi jegyekért a Dunapart Festre, jövő hétre, ott is lesz Rádió 1 Stage, és ott lesz az összes Rádió 1-es lemezlovas.
1: Így van, én már nagyon várom, tavaly is nagyon nagyot mentünk, szóval remélem, hogy ez az idei is hatalmas lesz.
0: Így igaz, minden nagy buliba, minden nagy fesztiválra bejutatunk benneteket idén nyáron is, tehát még egyszer a következő órában játszunk, Pure Beat pedig lassan kezdi a finálét, hajrá!
1: Így van, és ha már 2 órás Summer Edition van, akkor engedjétek meg, hogy lejátszam azt a saját dalomat, ami 2,5 hete jelent meg, ez a No One 2026-os Summer Remix, közel 250 000 megtekintés van a dalon, szóval köszönöm szépen, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.
2: At the turntables now. Pure Beat.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez volt ma a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, hiszen elindult nálunk is a nyári időszámítás. Mostantól kezdve ne válunk le, este 6-kor 2 órán át mixelünk a Live Mixben. Egészen este 7-ig Pure Beat állt a lemezjátszói mögött az elmúlt jó 2 órában. 2 nagyon fontos közlekedési információ. Baleset Budapesten pár perce történt a Fogarasi úton, a Kafka Margit utcánál, és többen írjátok, nagyon lassú a haladás az M1-esen Hegyeshalom felé, különösen Biatorbágy és Bicske között. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Na, Pure Beat, hogy érezted magad?
1: Köszönöm szépen, ezt előttük, azt kell, hogy mondjam, ez így tényleg egy igen kis nyári feelingű kis Summer Edition, adom ezt a 2 órát abszolút.
0: Én is nagyon, és a hallgatók is nagyon-nagyon éltük veletek együtt. Fellépések még a héten?
1: Hát holnap jövök ugye még a Burizman Radio Show-ba, aztán én holnap neki is állok a fellépéseknek, szerdán este Szegeden találkozunk, pénteken Nyíregyházán, szombaton pedig Győrben az Online Longomon.
0: Hajrá, jó bulikat kívánok neked, folytatás akkor a Burizman Radio Show-ban holnap este.
1: Így van, köszönöm, további szép napot mindenkinek, sziasztok!
0: Maradjatok, a Rádió 1 kívánság műsor kezdődik mindjárt. Egy órában Martin Garrix-el. Viszont 2 játékkal napi jegyekért a Dunapart Festre. Jövünk vissza azonnal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
5: Na, mi lesz a mai program?
6: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
5: Vagyis?
6: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
5: És ha rock'n'roll, akkor...
6: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
7: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest,
8: július 2-3-4.
9: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
11: Mi?
10: Ne!
11: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17.000 belföldi szállás bomba jó áron!
10: Ugrunk egy bombát!
11: Szállás.hu.
12: Úgy is tett!
13: Leárazás a CCC-ben! A legstílusosabb darabok akár féláron! És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz! Siess a CCC üzletekbe! Vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon! Részletek a szabályzatban!
14: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
15: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
16: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plastikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plastikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
2: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy. Indul! A Rádió egy kívánság műsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri. A Rádió 1 kívánságműsor most nyáron csak egy órás, viszont két játék is lesz nálam ma, méghozzá napi jegyekért a Dunapart Festre, úgyhogy megéri minket hallgatni. Zoltán, mit kérsz?
1: Fesztfolytól számot.
0: Oké, kinek menjen és hová?
1: Gatsina Gyomendrődet. Nagyon sajnálom, hogy nem mondtam el neki naponta százszor, hogy szeretem, és szeretném megkérni, hogy adjon egy második esélyt.
0: Wow, remélem, hogy meg lesz az a második esély. Fastboy, good life, ez a tiétek, hajrá, drukkolok!
1: Nagyon szépen, köszönöm!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Egy rádió, egy kívánságműsor. Halló, halló.
1: Tamás vagyok.
0: Hello Tamás, mi újság? Milyen volt a nap?
1: Hát egy kicsit hosszadalmas volt, meg az a hőséget egy kicsit le kellett győzni, de jó volt egyébként.
0: Hallom is a hangodon, hogy kicsit kikészített a meleg.
1: Igen, igen, eléggé.
0: És hát holnap csak rosszabb lesz, felmegyünk majd egészen 35 fokig.
2: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarírtó termékek támogatták.
0: Na Tamás, és akkor milyen dalt szeretnél?
1: Na, azt a bambuli számot szeretnénk kérni majd a családomnak, meg igazából aki még úton van.
0: Akkor tehát jön egy tökéletes, ultramodern, igazi, új generációs nyári sláger itt a Rádió 1-en. Ez Alex Kenji és a Bambuli, és ha jönnétek velünk bulizni a Dunapart Festre, hívjatok innentől 10-ként, és adom a napi egyet, játék indul, a számunk 0620 3111 111.

0: Neked minden jó buliba, minden nagy nyári fesztiválra. Halló, halló!
1: Vica vagyok, szia!
0: Hello, Vica! Új, de szeretem, ha valaki ilyen jó hangulatban, mosolygósan, vidáman szól bele a telefonba. Jól telt a mai nap?
1: Igen, igen, imádom ezt a meleg nyári napot, amilyen jó idő van. Hát ez szuper, örülök a nyárnak.
0: Jaj, de szeretem, ha valaki ennyire pozitív, és hát a nyárral együtt jönnek a nagy nyári fesztiválok.
1: Bizony, jönnek?
0: Az biztos, hogy jönnek, az a kérdés, hogy te is jössz-e velük?
1: Nagyon bízok benne.
0: Kérem a Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes, te vagy a tizedik, úgyhogy viszünk fesztiválozni!
1: De jó! Úristen, nem gondoltam! Jaj,
2: gratulálunk!
1: Örülök.
2: Nyereményed egy páros napi jegy a Dunapart Festre.
1: Hát nagyon örülök! Ez milyen durva, nagyon durva.
0: De drága vagy, imádom azt, hogy örülsz. Ott lesz az összes Rádió 1 DJ. Örültem, hogy játszottunk, és érezd majd jól magad.
1: Köszönöm szépen.
0: Még ebben az órában néhány perc múlva jön is az újabb játék. Rögtön énekel Taylor Swift. És ha ti is kérnétek egy dalt, ha ti is üzennétek valakinek, este 8-ig megtehetitek, a telefonszámunkat tudjátok.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
5: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
6: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
4: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
7: 26 péntek, szántódrév kikötő, reggel 7 óra, Balázsék hajója kifut.

0: Hajósz Balázsékkal a Bahar-kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26 péntek reggel. Szántó Drév kikötő. Balázsék hajója 7 órakor kifut. Találkoz élőben Balázsékkal. A nádudvari séf exkluzív grillkolbász, a Summersby és a DM támogatásával.
2: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
3: Jó, aha, fece nem lesz.
2: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytatódik!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, extrém meleg lesz holnap, nem kizárt a 37 fok.
1: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarírtó termékek támogatták.
0: Szia Geri, ez egy SMS, Kuki új számát szeretném Tamarának, a feleségemnek a születésnapjára. Írja nekünk András, ki kéri még ezt a dalt? Halló?
2: Szia, Nándi vagyok, és a feleségemnek Áginek szeretném elküldeni.
0: Na akkor már indítom is, és ez egy nagyon jó zene, nagyon modern, nagyon dinamikus, nagyon-nagyon előremutató, úgyhogy bravo Kukinak, szól tehát tőle a Fire, és ezzel együtt egy újabb játékot is elindítok. Ha jönnétek velünk bulizni, jövő héten a Dunapart Festre, hívjatok innentől 10-ként, a számunk 0620 3 111 111.

A Rádió Egyen a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió Egy. Csak igazi mai slágermegy.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, újabb hallgatókat szeretném elvinni fesztiválozni. Halló, halló!
1: Jó estét kívánok! Réka vagyok, és a játékra jelentkeznék.
0: Hello Réka, mikor voltál utoljára egy jó buliban, vagy egy jó fesztiválon?
1: Hát nemrég, a Rádió Egyes szüli napon.
0: Azt tetszett?
1: Igen, király volt.
0: Hát akkor szerintem a Dunapart Festet is élveznéd a Rádió 1 DJ-kkel.
1: Biztos vagyok benne.
0: Kérem a Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, tök igazi mai sláger megy.
0: Erről van szó, te vagy a tizedik!
1: Köszönöm szépen!
0: Úgyhogy jövő héten fesztiválozunk, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Dunapart Festre.
1: Köszönöm!
0: Kit hozol majd magaddal?
1: Szerintem a legjobb barátnőmmel.
0: Helyes, érezzétek jól magatokat, holnap is játszunk majd ugyanígy reggeltől estig itt a Rádió 1-en.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Elindult a héten a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, 2 órás tehát a Rádió 1 Live Mix. A Rádió 1 kívánság műsor pedig mindig 7 és 8 között jelentkezik. Petra, mi újság?
1: Jól vagyok, köszönöm szépen, kicsit fáradtan a nap kicsit az energiámat, de most már hál' Istennek itt van és pihenünk.
0: És milyen dalt szeretnél?
1: Kájgótól szeretném kérni az egyik számát és szép estét mindenkinek.
0: Kájgó mellé pedig akkor a Van Republicot is megkapod itt a Rádió 1-en. Chasing Paradise.

0: Juhász Geri kijelentkezik. Egy óra múlva találkozunk. Szép nyárestét. Ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Wide.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
2: Diszkó!
3: Juniorral, Hangvai PG-vel és Bárány Attilával.
4: Hello! Szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Ez már a 10 túliak társasága, egyértelműen, de inkább, hogy 50-en túliak társasága. Innentől kezdve mindenki az other side-on, a DJ pultban, illetve a mikrofonok mögött, Hanvai PG, DJ Junior és Bárány Attila.
5: Szevasztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior, végig is egyébként ez a TTT volt, tehát nem a tanuló, ez nagyon fontos.
4: 10 túliak társasága.
5: De itt vagyok FMM webben applikáción keresztül, és támogatom a Bárány, mert szüksége lesz.
6: Ha már TTT, akkor tanárok társasága. Ladies and gentlemen, majdám van a Hermadan mesé, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt, nagy érdemű publikum. Én is itt vagyok már 50 pluszban, egészen este 9-ig. Jó magam, Hanvai PG.
4: És más értelemben is az other side-on most már akkesz is, úgyhogy minden stimmel. A Side Piece dalával, a Cry For You-val köszöntjük a rádió egy hallgatóit, és kívánunk mindenkinek nagyon jó szórakozást.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalom adrenalin diszkosít a rádió egyen, kérem szépen 8 és 9 között itt vagyunk veletek minden este. A Bárány Mixel a hangba is, aki már tényleg túl van az 50-en, és kemény hétvégéje volt, én pedig DJ Junior vagyok.
1: Abszolút kemény hétvégén volt, ugye megleptek egy ilyen kis rögtönzött házi bulival a Newbie-kék, és elmentünk hozzájuk, ott volt minden egyes ember, aki nekem nagyon-nagyon fontos. És miután teljes biztonságban éreztem magamat, hát elkezdtem italozni, és hát a kedvenc narancssárga jókedv italodat fogyasztottam, 6,5 pohárral, nem volt bajom, ez a meglepő egyébként.
2: Hát azt leszámítva, hogy fetrengtél a fűbe. Tehát, hogy
1: az... nem azért volt, az azért volt, mert ott volt Boris, és játszottam a kutyával.
2: Ja, hát Junior ezt nem így mondta.
0: Igen, a Newbie-k az olyan képeket küldött, azt mondta, hogy te kész vagy.
1: Pedig egyébként, aki kész volt, az én kis tanítványom, de ő megette egyébként a pörköltet a tányérból, aztán vissza is sűrítette ugyanazt a tányérba.
2: Szép volt.

0: Rádió egy csak igazi, ma is slágermegy diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hambai Pícsivel.
1: Jönnek az ünnepeltek névnaposok, ma többek között a Zoltánok, Ariszlánok, Beák, Szidóniák, Szultánák és Zdenkák, szülőnapos pedig az ismerőseim közül Váger, Barabás, Tücsi, Ivanics, János, Rigó, Kornél, Szabó Jani, DJ kollégák, Buda Éva, Bubán Máté, Forgács László, Bali Tímea és Rejbak Tibi vecsésről. Isten étesse az ünnepelteket!
2: Az előző komforthoz visszakanyarodva, hogy ez írják rajta, hogy retro DJ Medolce Vita, tehát egy ilyen dolgozó, mondjuk megjutlak le,
3: most én is csináltam. Egy fotonovellát, várjál, egy fotonovellát.
1: Az a te bajod.
3: Yes,
1: ez a Dolce Vita is. Tök hülye, rászakadt az olasz
2: zenére. A Dolce Vita is.
4: Nem akarom ezt.
3: A Dolce Vita az milyen nyelven
1: nem,
3: van?
1: Ha be akarsz vágódni, szerintem Billie Jean csinálja. Most pedig menjünk tovább a diszkosíteni, te rádió egyen.
4: Ezt most értettem.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mely diszkosít rádió show, méghozzá édes hármasban DJ Junior, a Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
1: És akkor mondom én, mert hogy én még képben vagyok, 50 fölött már neked bajaid vannak.
2: Mondd ezt te 55 plusszal!
1: Én már mindent jobban bírok egy kicsit, mint te. Nem, de szóval érdekes. Július 2. a csütörtök, ez jövő héten lesz, egyébként csak mondom mindenkinek, elindul ez a bizonyos fesztivál, a Dunapart Fest, Ráckevén, amelyet a Rádió 1 is támogat, ugyanúgy, ahogy tavalyi évben, és hát a Rádió 1 stage-en diszkosít méghozzá csütörtök este, ahogy mondtam, és előttünk, utánunk is lesznek Rádió 1-es DJ-k, de játszunk 3 órá.
3: Még szép, hogy így a konf előtt megbeszéltük, illetve kérdeztem, hogy mikor van buli, mert lenyúlt a konfomat, ezt mondtam. Nem olyan rossz. És hát így az maradt, hogy beszámoljak arról, hogy ezen a héten pénteken én Gárdonyban fogok szórakoztatni, szombaton pedig Bicskén, és mind a két bulira várok mindenkit sok-sok szeretettel.
0: Én meg annyit szeretnék mondani, hogy tudjátok, miből lesz idén kevesebb?
3: Na.
0: Hát az abbából. Money, money, money, az no. No way, gyerekek, hát így jár, aki pórul jár, igaz? Jön, I'm an angel a rádió egyen, az Kazimai slágerek között a diszkosítva, hangvai hang nélkül, nevetve, másképp már nem mer.
3: Igen, én nem.
1: 50 fölött érti ezeket.
3: Igen, én állott is értettem, csak most már így nagyon meg is élem.

0: Rádió egy esti showja, a Diszkós, itt vagyunk 8 és 9 között, kérem szépen Bárány Attila Mix, itt Alma és én DJ Junior. Én most szombaton egyébként János Halma főterén fogok játszani majd külföldi számokat, színes fényekre, várok oda mindenkit nagy szeretettel.
1: Guinness rekord kísérlet júliusban Balázs Attilával, ugye, aki második lett a tavalyi pizza világbajnokságon. 50 órán keresztül fog ő pizzás sütni, és én pedig mellette 50 órán keresztül fog diszkózni, hogy mi lesz ennek a vége, azt nem tudom, de
2: sok
1: nagyon készülök.
2: Az kell a tésztába.
1: Amúgy az jó jön a tésztába is.
2: Jó, én annyit szeretnék mondani, hogy a héten még két fellépésem lesz. Ugye pénteken Dark Blue a fővárosban, a pesti rakparton, szombaton pedig majd Vonyarcvashegyre megyek, előtte meg vecsésre mulatjuk az időt, hiszen a drága feleségemnek lesz a születésnapja, a gyerekek holnap, úgyhogy nagyon megünnepeljük majd ezt. Ezt a számot meg küldöm mindenkinek, aki szereti az AI-t, Alec Human és Black Mamba, itt a Rádió Egyen a Diszkósítben, persze Vicenselben.

0: csekik az a mai slágerment diszkosít rédősó, búcsúzunk ma estére DJ Junior párjától és jó magam Hambai PG, és a legelején én már mondom is, amit szoktam, ameddig a földkerekén szolgálok, én zenélek, Hambai PG voltam. Pénteken Gárdonyban, Szombaton, Bicskén várok mindenki sökő szeretettel, és ugye júliusban lesz egy Guinness Record kísérletünk, aminek lesz egy jótékonysági része is, ugyanis a Levi Apró Csodái Alapítványnak pizzánként 200 forintot felajánlunk, és ezt egy ugye beteg kisfiú gyógyítására fogják fordítani a szülei. Tessék el odafigyelni, és az információkat megtalálni ezzel kapcsolatosan a Hambai PG összes social media felületen. Szevasztok!
1: DJ Junior voltam, az eredeti valódi oldal a YouTube-on megtalálható, és ott fölkerült például Ike Poveri, Csá Itali Csá More, ha már a retróról beszéltünk, de ez most egy house mix, és még jó néhány tartalom fenn van, úgyhogy keressétek, valamint most szombaton János Halma főterén fogok majd pörgetni, oda várok mindenkit nagy szeretettel, és legközelebb majd szerdán mixel ki a rádiógyen. Szevasztok!
2: Szerintem ennek valami komoly tervek vannak itt ezzel az olasz vonallal. Elképesztő, amit
1: Narancsliget lakozik bennem, egyébként múlt hét volt, amióta Rómában voltam.
2: De az nem Narancsliget a bogával. Az a narancs színű, az nem kevéredből. Na, Charles D.

0: és Pexi közösségével a Kengedi Nappal búcsúzik a rádió stúdiójából a diszkosi csapata. Én azzal, hogy pénteken Darblue, szombaton pedig Vonyarcvashegyen találkozhattok velem, és bulizhattok velem elektronikus zenére. Ennyi lett volna már a diszkosi. További jó rádiózást!
1: A műsor támogatója a Ballantine's Wide. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
3: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
4: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
2: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
5: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék hajója kifut.

0: Hajósz Balázsékkal a Baharkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26. péntek reggel. Szántó Drév kikötő. Balázsék hajója 7 órakor kifut. Találkozz élőben Balázsékkal. A nádudvari Chef Exclusive Grill Kolbász, a Summersby és a DM támogatásával.
2: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
3: Jó, aha, fece nem lesz.
2: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4.

Show. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Kuki, a World is Mine sztárjai, Regálili,

0: Majd a héten a műsorvezetőt telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4. Dunapartfest. Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton. A Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Sopronfest színpadán Hazaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest.
1: Július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak.
1: Rádió 1.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: is Mine Radio Show starts now. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Itt vagyunk veletek innentől élőben a következő három órában. A mai elszavunk techno. Szevasz, Jaudi!
1: Hello, Geri, szép estét kívánok mindenkinek, sziasztok!
0: Mert még nem full techno, de lesz egy kis techno is, mint tudjátok, ilyenkor keddenként.
1: Hát lesz az órák végén, egy kicsit majd belecsempészünk egy-két gyorsabb zenét is, igen.
0: És hát jó sok dolog történt veled, voltál ugye Olaszországban is fellépni, méghozzá egy fesztiválon, úgyhogy mindent tudni akarunk erről.
1: Mindenképpen mesélni fogok mindenféléről, de előtte elkezdjük a Turn the Lights Off-val, DJ Dark Remix-ében itt, a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: igazi új generációs nyári sláger 2026-ban Alex Kenji és a Bambolé a World is Mine Radio Show-ban a rádió egyen, itt mellettem Jauri élőben a lemezjátszói mögött. Voltál Olaszországban fellépni egy fesztiválon, milyen volt, mesélj?
1: Így igaz, nagyon-nagyon jó volt. A fesztiválnak az egyik színpadán egy ilyen buszból kialakított techno stage-en voltam, és ilyen rácsvet körbe, egyébként Instán meg TikTokon van videó, hogyha valaki nézne erről valamilyen tartalmat, de ilyen tényleg nagyon-nagyon extra volt, hogy egy ilyen rács mögül zenéltem, és így voltak olyan etapok, hogy így teljesen megőrültek az emberek. Ennyit a buliról, de közben meg olyan eufórikus élmény volt így körbenézni, akár a buli előtt is, ebédeltem még ott Velencében egyet, meg ilyenek, hogy úristen, én a zene miatt vagyok itt, és életemben először nem úgy utazok így nagyon külföldre, hogy város nézni csak, meg kirándulgatni, hanem hogy úristen, a zene miatt vagyok itt, és ez ilyen tényleg felemelő érzés volt.
0: De menő, nagyon sok ilyen bulit, nagyon sok ilyen külföldi fesztivált kívánok még neked. Élte a külföldi közönség?
1: Nagyon, és tényleg tök jó volt szintén életemben először talán úgy zenélni, hogy nem kellett nagyon megfelelni senkinek, mert vagy azért, mert nem ismertek, és akkor ismerjenek meg azzal, aki én vagyok. Aha. És akkor nem kell, belecsempészni egy-két slágert mondjuk a technoszetbe, vagy ilyesmi, hanem hogy tényleg így tudtam önmagamat adni, és tényleg nagyon-nagyon jó volt.
0: De jó, szuper, gratulálunk, ti is nyugodtan kérdezzetek ám Jauritól, megtehetitek SMS-ben vagy Viberen 0623-111-111, pörgünk tovább.
1: Fidel Eszel és Rivo közösével, az Into the Sun-nal, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Hugh Girl és a Jamaican Bam Bam a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem élőben Jauri a lemezjátszói mögött, mint mindig keddenként, két teljes órában. Szevasz Jauri még egyszer.
1: Hello Geri, szép estét mindenkinek.
0: Christopher is jön még ma szintén élőben, majd Jauri után 11 és éjfél között. 0-20-311-111 ez az SMS és Viber számunk. Jövő hét végén pedig Dunapart Fest Ráckevén, ott lesz a Rádió 1 összes lemezlovasa, a Rádió 1 stage-en, itt Jauri is természetesen, úgyhogy reméljük jó sok Rádió 1 hallgatóval találkozunk.
1: Igen, az tavaly egyébként egy nagyon-nagyon jó színpad volt ezen a fesztiválon. Azt hiszem, az volt talán az egyetlen éjszakai színpad, úgyhogy nagyon-nagyon jó kis bulika kerekedett. Én úgy, ahogy tavaly, azt hiszem most is így a zárás környékén talán 2-től vagy 3-tól leszek.
0: De jó.
1: Szóval tessék majd szépen készülni.
0: Ha még nincs napi jegyetek, abban is tudunk segíteni. Nyerhettek tőlünk nagyon sokszor holnap is, napközben Atistól, aztán majd este tőlem a Rádió 1 Kívánság műsorban is. Tehát még egyszer napi jegyeket a Dunapart Festre, jövő hétre, Ráckevére. Megyünk közben tovább.
1: Így igaz, Camel Fettől jön az egyik legújabb, a Szogú címmel, úgyhogy ezzel folytatjuk itt a World is Mine Radio Show-ban.

0: Jósóban a Rádió Egyen. Jauri a lemezjátszói mögött, ez a Medúza volt és az Edge of the World. Nyomja Jauri, üzeni Viberen Norbi.
1: nyomom, igyekszem.
0: Nyár van, tudjuk, hogy nagyon sokan otthon csillesztek, nagyon sokan barátokkal vagytok ilyenkor, nagyon sokan pihentek, nyaralás közben hallgattok minket, úgyhogy adjuk mellé a talpalávalót, adjuk mellé az energiát, a hangulatot. 0-20-3-111-111, ez az SMS és Viber számunk, lendülünk tovább.
1: Így igaz, Sony Fadérával fogjuk folytatni, és a Think About Us jön tőle, úgyhogy nem is szaporítjuk tovább a szót itt a Rádió 1-en.

0: Itt a Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show, ma is élőben mellettem Jauri a lemezjátszói mögött. Vannak olyan kérdések, amik első olvasatra, első hallásra akár teljesen ostoba kérdésnek tűnhetnek. Erre is azt gondolhatnátok, holott szerintem egyáltalán nem az. Jauri, a szülinapod azon a helyen, ahol tartani szoktad, évi egyszer van? Kérdezi Norbi.
1: Hát születésnapból egy van, úgyhogy a válasz igen, de egyébként, hogyha ilyen all night long felállásra gondolsz, hogy egész éjszaka én zenélek, olyanból lehet, hogy lesz még egy, hát, vagy októberben, vagy decemberben, még nem tudom pontosan, de az biztos, hogy jövő már.

0: márciusban megint lesz majd.
1: Nagyon helyes. Na erre értettem, hogy egyáltalán nem ostoba egy ilyen kérdés, és tudjátok, hogy nálunk nincsenek ostoba kérdések. 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Épp csak kezdünk belelendülni, mi lesz nálunk 10-től.
0: Így van, innentől már tényleg csak gyorsabbak fognak jönni, egy-két slágerrel teletűzdelve, egy-két igazi mai slágerrel akarom mondani. Úgyhogy gyertek vissza egy rövid szünet, aztán kezdődik az angol Gána meccs, meg mi is a World is My Radio Show-val jövünk vissza.
2: A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is My Radio
3: Show is coming back. A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
5: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot meg az italokat. Gyerünk!
6: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
4: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
2: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék hajója kifut.

0: Hajósz Balázsékkal a Bahar Kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26 péntek reggel, Szántódrév kikötő, Balázsék hajója 7 órakor kifut, találkozz élőben Balázsékkal, a nádudvari séf exkluzív grillkolbász, a Summersby és a DM támogatásával.
2: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
3: Jó, aha, fece nem lesz.
2: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest.
5: Július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak.
1: Rádió 1.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A rádió egyen.

0: Mind Radio Show starts now. Elmúlt este 10, hello mindenkinek, itt vagyunk totál élőben még két teljes órán keresztül. Jauri 11-ig mellettem a lemezjátszóknál, szevasz Jauri.
1: Hello Geri, szép estét mindenkinek.
0: És Christopher is jön még, ő majd 11 és éjfél között mixel szintén élőben. 0623-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Egy csomó különleges zene vár rátok, olyan zenék, amik nem szólnak egyetlen más műsorban, egyetlen más rádióban sem. Menjünk tovább.
1: Igen, és Hypatonnal és tőle az Out of My Head-del kezdjük, úgyhogy ezzel kívánunk további jó szórakozást mindenkinek. Oh, wow.

0: Kompatibilis új zene a Medúzától a World is Mine Radio Show-ban itt a Rádió 1-en mellettem Jauri a lemezjátszóknál. Sziasztok, Imael Angel nevét, aki a Moving to the Sun-t csinálta. Hogy kell írni? Szeretnék a neten rákeresni, írja valaki Imael Angel. Így kell leírni. Ez egy magyar formáció, és nagyon büszkék lehetünk erre a dalra, mert hogy ők készítették, egyébként az AI segítségével, soha nem titkolták, aztán berobbant a verziójuk a TikTokon, és egyszer csak Hugel lecsapott erre a dalra, megkereste őket, aztán azóta is vezeti a Beatportot ez a dal.
1: Zseniális ez a sztori egyébként, úgyhogy tényleg büszkék lehetünk, nagyon-nagyon durva. Nem tudom, hogy kell ehhez promptolni, de...
0: Igen. Nem tudom, hogy örülni kell neki, vagy sem. Nem tudom, hogy ez egy sikertörténete, vagy sem. Vagy inkább érdekes a sztori, mintsem, hogy bomba sztori. Hogy bomba, az egészen biztos.
1: Igen, és tényleg érdekes, hogy biztos azóta egyébként át lett dolgozva, még, meg én is promptolgattam már különböző ilyen Suno, meg nem tudom még milyen AI-ok vannak. De hát azért, hogy ténylegesen bele tud nyúlni, azért kell egy olyan program, amivel bele is tudsz nyúlni, mert egyelőre ezek nem képesek arra, hogy szerintem, vagy lehet én vagyok béna, vagy én nem találtam meg ezt az oldalt, de hogy ténylegesen értékelhető zenét hozzanak létre.
0: 0623-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Szia Geri, ha süsű első emberi mondata az lenne, hogy mindenkinek, aki szereti, akkor őt is kiejtenéd, kérdezi Rik. Még ez egy nagyon érdekes felvetés, de a világon mindennél jobban szeretném süsüt, még a mostani állapotánál is jobban, ami szerintem egyébként lehetetlen. De onnantól kezdve annyira ez lenne a kedvenc mondatom, hogy aki nem mondja el ezt az idióta mondatot a kívánság műsorban, az es neki minden nap.
1: Nagyon jó.
0: Süsü az én örökbe fogadott gyönyörű vak kiskutyusom, akihez rohanok hozzá majd haza este, amint végzünk éjfélkor a World is Mine Radio Show-val, lendülünk közben tovább.
1: Igen, egy kicsit tempót növeltem itt a háttérbe, amíg süsüről sztoriztatok, úgyhogy Edenbe Erről és a Love Vitinnál fogunk tovább menni. Hát ez már talán nevezhető technónak, úgyhogy szépen öveket becsatolni. Indulunk. World is Mine Radio Show, Rádió 1. Let's go!

0: Shine Radio Show-ban. Szerintem, ami a 2026-os főleg nyári vagy tavasz végi megjelenéseket illeti, szerintem fantasztikus. Nagyon jó zenék érkeznek mostanában.
1: Igen, meg talán ez ment az egyik legnagyobbat, legalábbis a prepromója, mármint az ilyen megjelenés előtti promóciós időszakban tényleg óriásit ment. Aztán kiadták, és pont néztük az előbb a Shazam Top 100-as listáját, ott is előkelő helyen volt, meg szerintem az összes ilyen jellegű DJ játsza, aki ilyen house-t, meg nem tudom, ilyen kicsit lassabb, technósabb dolgot játszik.
0: Így van, úgyhogy ez tényleg egy különlegesen jó dal, ez volt tehát még egyszer Gordo Reiner, Zöneveld és a Loco Loco. Apropó Rádió 1 DJ-k, mindannyian ott lesznek jövő héten a Dunapart Festen, keressétek majd a Rádió 1 stage-et, ha szeretnétek velünk bulizni, ne feledjétek, napi jegyet is nyerhettek még ezen a héten napközben Atistól, aztán pedig este tőlem a Rádió 1 kívánság műsorban, tehát Ráckevére a jövő heti Dunapart Festre lendülünk közben tovább.
1: Így igaz, és maradunk a tempónál, sőt egy picit talán emelünk is rajta. Jön egy dal Barskills-től, amit itt egészen szerettek a Rádió 1-en, legalábbis kétszer-háromszor, amikor játszottam, akkor mindig írtatok, hogy na ez komoly. Úgyhogy megyünk tovább, a dal címe pedig a For The Music, itt a Rádió 1-en. Na let's go!

0: Safdie Dew és a Play the Life a fantasztikus Sunscreen editben Jauritól a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Peregjetek, mint borsó a héjából, csak az éjszakás műszak üzeni bögölycápa. Pörgünk.
1: Pörgünk, pörgünk, és pörögni fogtok tovább is majd Christopherrel nem sokára, aki itt van már a stúdióban.
0: Így van, aklimatizálódik, integet most mindenkinek a kamerákba, úgyhogy vele jövünk élőben, pár pillanaton belül. Nálad fellépések még a héten, Jauri.
1: Siófokon lesz egy fesztivál, ahova viszem a kiadómat, az Outbreak-et egy ilyen kis stage takeoverre, egyébként, ahol a Christopher fog kezdeni. De ezt ő most tudta meg.
0: Új információ?
1: Ilyen kikerekedett fejet még a... Sehol nem láttam. Másnap pedig bugyin fogok játszani.
0: De jó!
1: Ott még soha nem voltam, kíváncsi leszek, hogy milyen
0: lesz. Egy bugyiban játszani mindig tök jó.
1: Igen, igen, valószínűleg.
0: Jauri, köszi ezt a ma estét, jövő héten találkozunk.
1: Így igaz, addig egy gyönyörű szép hetet kívánok mindenkinek, sziasztok!
0: Maradjatok, alig egy perc és itt is vagyunk Christopherrel élőben.
2: Folytatódik a Rádió 1-en. The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapark Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sissi, My Alex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái, DJ

0: Budapesten a műsorvezetőt, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.

0: reméljük, hogy bírjátok még, ráteszünk még egy lapáttal. Mellette mindentől Christopher a stúdióban, full élőben, Magyarországon az év producere jelenleg. Hello Christopher!
1: Hello, hello, üdvözlöm a kedves hallgatókat, ciao Geri!
0: Tudjátok nézni is a műsort, nem csak hallgatni, élőben megyünk a YouTube csatornánkon, SMS és Viber számunk 0620-311-111. Egy csomó dologról szeretnék veled beszélni, többek között arról, hogy neked lett egy közös fotó Travis Scott-tal.
1: Ez így,
0: és én ezt utólag láttam meg.
1: Ja, igen, igen, van egy a kecskével, úgy hívjuk, hogy a Goat-tal. Igen, sikerült elkapnom, talán nekem egyedül Magyarországon.
0: Igen.
1: Úgyhogy, igen, ez egyébként nekem ez fel se tűnt, csak ugye amikor mondták ott, hogy még a Szoboszlaival se fotózkodott, és akkor így hozzá meg odaállt. Tehát, hogy utólag egyébként ez ilyen tök érdekes fordulat és sztori. Rengetegen nem hiszik el egyébként. Mindenki írja, hogy ez AI, meg stb. Meg ilyesmi. Hát annyira AI volt, hogy bekerült az RTL-be is. Tehát, hogy így...
0: Bizonyám, láttam. Ugye, erről is sztorizunk mindenféleképpen, jó? 0-20-3-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Induljunk el!
1: Indulunk Robin Schulznak és Szigalának az újdonságával. AM2PM, és nem tudom, ki a vokalista rajta, mert nem írja ki. Te tudod?
0: Zoé Víz.
1: Zoé Víz.
0: Így van.
1: Zoé Víz.
0: Nem levegő, hanem Zoé Víz. Tényleg.
1: Earth, Wind & Fire. Ezzel indulunk most itt a Rádió 1-en. World is my radio show.

Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary World is Mine Radio Show. DJs in Hungary. Minden este 9-től a Rádió 1-en. This is the World is Mine Radio Show.

0: Itt a Rádió 1-es, a World is Mine Radio Show élőben mellettem Christopher a lemezjátszói mögött, ilyenkor keddenként 11 és éjfél között mindig ő nálunk az állandó rezidens. Ugye amikor volt a BL döntő, volt egy csomó óriási nagy rendezvény a fővárosban, Travis Scottnak is volt egy fellépése, és neked lett végül egy közös fotó Travis Scott-tal.
1: Igen.
0: Nem tudok magyar embert más rajtad kívül, akinek van vele egy fotója.
1: Ez nagyon érdekes egyébként ez a történet, mert ugye mint utólag hallottam vissza, hogy Szoboszlai is ott volt ugye a buliba, és ő se tudott vele képet csinálni. Nekem az ilyen hirtelen műve volt, ugyanis amikor vége lett a, hát ezt nevezzük fellépésnek, az a 6 perc, amit ő zenélt ott, vagy így hype-olta a közönséget inkább pontosabban, akkor mi ugye backstage egyet kaptunk, és együtt mentünk ki.
0: Tehát, hogy én azt mondtam, Travis Scott-tal.
1: Hát igen, tehát, hogy így abban a pillanatban jött ő is ki, amikor én is, és akkor hát mondom, akkor már kapok az alkalmon, és akkor tényleg ilyen megfogta, átölelt, gyorsan annyi volt a szerencsé, hogy valamilyen képet lőttünk róla, egyik az a szerencse, hogy tök jó képet csinál az iPhone így éjszaka is, és tökéletes lett a kép, úgy mondom, azt az eget, és azzal a mozdulattal, hogy megvolt a kép, már lépett is késment el. Tehát így, ez ilyen egy másodperc alatt történt az egész.
0: Ezt a képet mindjárt láthatjátok, rögtön posztoljuk az Instagram és a Facebook oldalunkra, illetve már ki is posztoltam, csak valamiért nem jelenik meg, de mindjárt ránézünk, hogy mi történhetett. Menjünk közben tovább.
1: Megyünk tovább egy újdonsággal, méghozzá szeretnék egy olyan demót bemutatni nektek, ami még egyelőre nem jelent meg sehol, ugyanis még tesztidőszakban van. Egyébként ez közösen Matt Sassarival lenne a Bayanának az utó hatására, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre. Tehát még egyszer egy kis premier itt most. Christopher, Matt Sassari, Tukum, Rádió 1, World is My Radio Show. World is My.

0: Gordo és a Loco Loco a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem Christopher a lemezjátszói mögött. Keddenként ő nálunk mindig az állandó rezidens 11 és éjfél között. Szevasz Christopher még egyszer.
1: Szevasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Ciao Geri.
0: Christopheré jelenleg ugye az év producerének járó díj a Magyar DJ Szövetségtől kaptad meg nemrég. Hol van otthon a díj? Hová teszed ki ezeket a díjakat?
1: Általában egyébként így a hátam mögött van a polcon valahol. Nem nagyon szoktam vele így érkedni, úgyhogy így mindig valahol találok neki egy helyet. Például nagyon érdekes egy idő ugye én crossmotoroztam is, és azokat a díjakat valamire WC-be tároltam, tehát ilyen full random, nem tudom, fogalmam sincs, hogy miért, ne kérdezzétek. Olyan vagyok, mint talán egy kicsit azért, mert ilyen sváb beütés is van a családban, úgyhogy így nem nagyon kérkedünk vele.
0: Én a WC-be tökre szeretem, most elköltöztem, vettem egy nagyobb lakást, és tökre szeretem így feldíszíteni a különböző helységeket, és a WC szerintem adja magát, hogy ne a vendég WC-m tök szép.
1: Aha.
0: Tehát ne csak az legyen, hogy ott van benne valami, hanem hogy azért legyenek ott.
1: Igen, igen, ott legyenek. Ha valaki oda fekszik, tudod, hogy ilyesmi.
0: Valaki ott rosszul van egy buli után, legalább tud olvasni valamit, így van. Sziasztok, fű meglocsolva, sörcsips bekészítve, Need for Speed Underground 2 elindítva, a garázsomban 28 fok van, közben a legjobb zenék dübörögnek Christophertől. Mindenkinek szép estét kívánok, Gábor Pécs.
1: Jézus, Underground 2, úristen, azon nőttem fel konkrétan. Tehát ez egy nekem egy... Ismered?
0: Az autóvezető, vagy ilyen autóvezető.
1: Igen, igen. Hát konkrétan szerintem a Halálosabb Irámnak a játék verziója. Tehát, hogy az így, valahogy így mindig így együtt jött a két történet, és így gyanúsan átfedés van. Na mindegy, én nagyon sokat, tehát gyerekként Underground 2, San Andreas, ez a kettő, ez a kötelező volt szerintem minden fiatalnak a gépén akkoriban.
0: Nekem Commodore 64, nem Commodore, régi gép, nem, de egyiket lehet, hogy azon is volt még Need for Speed. Talán
1: az sem azon az egy volt.
0: Ezek a 90-es évek közepe.
1: Hot Pursuit, az volt az első, lehet. Azt hiszem, ha minden igaz.
0: De jó,
1: zseniális.
0: 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Nagyon-nagyon különleges az a dal, ami most jön.
1: La Noche, Christopher. Nem mondom el, hogy kivel csináljuk, mert nem akarom lelőni a poént. Hát így a hangzásból majd találjátok ki, kíváncsi vagyok egyébként, hogyha valaki megírja nekem, hogy mire hajaz, melyik előadót üti be neki ez a történet. Annyiban segítek egyébként, hogy a rádióban elég előszeretettel pörgetjük, igaz? Úgy gondolom.
0: Igen, lehet például, hogy David Guetta, vagy Purple Disco Machine.
1: Vagy lehet, hogy olyan, akit soha életet nem találnátok ki, tudod, ez a
0: kíváncsi tipikus. Vagyok, hogy megírja valaki a helyes választ, tényleg.
1: Erre én is. Úgyhogy érkezik Christopher, és titkos, és La Noche. A Rádió 1-en, World Is My Radio Show.

és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszóknál Christopher World is Mine Radio Show.

0: Itt a Rádió 1 és a Word is Mine Radio Show élőben. Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok és minket hallgattok, vagy minket néztek, lehet mind a kettőt. Christopher a lemezjátszóknál élőben, ha szeretnétek vele bulizni, megtehetitek mondjuk a jövő héten a Dunapart Festen Ráckevén, ott is lesz Rádió 1 stage, idén is, mint ahogyan tavaly volt, óriási lesz a buli, mindegyik Rádió 1 DJ-vel találkozhatok, és páros napi jegyet nyerhettek holnap is adásban, Attistól meg este nálam a Kívánság műsorban.
1: Így van. Igen, tudjátok nyerni a jegyeket. Amúgy nekem is írhattok. Felírok bárkit. Mit szóltok hozzá? Ott is nyeremény van. Velem játszatok, ne velük.
0: Úgy imádom ezt a csávot. 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Na toljuk meg a végét, jön a finálé, az utolsó 10 perc.
1: Így van, let's go, megyünk tovább, amit szintén hozni fogok nektek egyébként július 3-án. Méghozzá egy saját szerzemény szintén, ami már egyébként kint van és ingyenesen letölthető bárkinek. Játszani se kell, én ingyen adom, látod? A zenémet is, Geri.
0: A Talk to the Town. Így van.
1: De egyébként Fred Again-ről van szó, Sammy Virgil-ről és Reggie-ről, és nekik a Talk to the Town-ja érkezik egy Christopher verzióban, így az utolsó 10 percre, úgyhogy húzzuk meg itt a Rádió 1-en, Bird is Mine Radio Show. World is Mine Radio Show.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show élőben mindjárt éjfél ennyi időnk jutott már a Christopher által lemezjátszók mögött az elmúlt egy órában, ez pedig itt a legvégén egy vadonatúj Camelfed zene volt.
1: Így van, ez a So Good Josh Gigantével, zseniális ez a dal, én nagyon szeretem, és ez tökéletes záródal egyébként. Igyekszem majd hozni most már nyáron a fesztiválokra is, meg ugye július 3-án ugye Dunapart Festre is, úgyhogy én akkor leszek.
0: Ráckevén találkozhatok a Dunapart Festen az összes Rádió 1 DJ-vel, még egyszer mondom, belépőket egész héten nyerhetek Atistól napközben és tőlem a Rádió 1 kívánság műsorban. Fellépések még mostanában?
1: Érkezem most majd hétvégén Siófokra, utána megyek Hunfehértóra, aztán pedig érkezem Ráckevére, úgyhogy leszünk mindenhol is, és ezen kívül egész augusztusig tele vagyunk, úgyhogy találkozunk jó sok helyen, remélem.
0: Jó bulikat neked is, Christopher.
1: Köszönöm szépen, jövő héten ugyanitt ugyanekkor, addig is jó pihenést mindenkinek, szevasztok!
0: Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint élőben, jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
2: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben, csak itt a Rádió 1-en.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
4: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

aki Dua Lipához hasonlóan hát nem sokára megünnepli itt az esküvőjét, Lady Gagát hozom. A teljes neve egyébként az, hogy Stephanie Joanne Angelina Germanotta. És ha még a férje nevét is hozzáteszi, akkor a Polanski nevet is hozzácsaphatja. Lady Gagát hozom, jön az Abrakadabra, de az éjszakai műszakhoz még itt lesz Ray, újdonsága, Bibi Rexa és Rádió 1-es DJ-k is.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Ray például a brit énekesnő, dalszerző, producer, és a Where's My Husband egy teatrális, mindenki által átélhető könyörgés az univerzumhoz, amiben hát egy férjet rendel magának. Még azt a kikötést is elmondja, hogy gyémánt gyűrűt szeretne, ha házasságra kerül a sor. Szerintem picit előre szaladt Ray, így a manifestációban, de reméljük, hogy összejön neki az álomfér. 7 Brit Award díj már összejött, 2 Ivor Novello, és ez még, ahogy mondani szokás, csak a kezdet. Jön már is Ray.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy a folytatásban pedig 100% Liba bőr. Bibi Rexa, New Religion. A dal alapját a Faithless ikonikus 95-ös elektronikus zenei himnusza az Insomnia adja. A pop történelemben nagyon sok előadó próbálta már megszerezni a dal jogait, de Bibi Rexa az első, akinek a Faithless hivatalosan is megengedte a hangminta, a sample használatát. Sőt, a csapat annyira bízott benne, hogy odaadták neki az eredeti szalagos stúdió felvételeket is. Ugye a Faithless most már csak Sister Bliss és Rollo, Maxi Jazz 2002-es halála óta. Bibi Rexa, Faithless, New Religion, hozom!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Taylor Swift például, aki hát az esküvőjéhez most már tényleg nagyon közel van, Travis Kelce sztár focista lesz ugye az ő férje. Június 13-ra tettek fogadásukat, hogy akkor lesz az esküvő, de túl vagyunk ezen a dátumon, még nem házasodtak össze. Na most az új dátum, amit nagyon valószínűnek tartanak, az július 3-a, New York, Madison Square Garden. Ezek a fő paraméterek, ez egy ilyen 1000 fős lagzi lesz. Taylor Swift és az Opelite aktuális kedvencünket hozom most.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy a legforróbb nyári napokon is, hát ilyenkor az éjszakai órákban azért van egy kis enyhülés, és egész héten játszunk Dunapart Fest játék, napközben Atisnál, este pedig

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi